Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit augusztus 24-én hétfő hajnalban, homokora késői elemisorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Kölcsey Ferenc magyar költő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Az erény nyugalmával párosult akarat az, mely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, s hárítja el a gonoszt. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ropeblapon interneten keresztül. Hamarosan istentisztelet következik. Második órában a nap állítata csendül fel, amelyet kalendárium névnapköszöntő, valamint az evangélikus rádió misszió lélek hangoló rovata követ. A harmadik órában irodalmi kincsek rovatunkat hallgatjuk újra. Ha tehetik, tartsanak velünk! A következő több mint egy órában Isten tiszteletet sugárzunk, amelyet a tegnap délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár-Kolozs monostori református templomban. Ígét hirdett Gede Csongor lelkipásztor.
1: Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú,

Olvasom testvéreim Isten hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelében, a 12. rész 12-től 27-ig terjedő verseiben. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé keresztelkedtünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendelte el a tagokat a testben egyenként, mindegyiket, ahogyan akarta, ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük, mert Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. A kegyelmes Isten tegye áldottá igéjét szívünkben, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi áldott gyümölcsöt teremjünk dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és meg is

ismerjük, szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, igéje által, amikor így szól hozzánk. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére, testvéreim, a 290. ének első, 5., 7. és 8. versszakait énekeljük. A 290. ének első versszaka így kezdődik: Krisztus, ki vagy nap és világ.

Imádkozzunk, testvéreim! Teljes szívünkből adunk hálát neked, Urunk, azért, hogy te a te akaratodból létrehoztad a te egyházadat itt ezen a földön. Hiszük és valljuk, hogy ennek az egyháznak mi is élő tagjai vagyunk, és hitünk szerint szeretnénk mindörökké annak tagjai is maradni. Megvalljuk, Urunk, hogy néha meggyengül a hitünk a sok próba alatt. Ezért kérünk, segíts bennünket, adj új erőt és lelki megújulást, hogy tudjunk téged örömmel szolgálni a te egyházadban. Segíts bennünket abban, hogy tudjunk úgy szolgálni, hogy lássák az emberek a mi jó cselekedeteinket, és érte téged dicsőítsenek mennyei atyánként. Mindig csodálatos alkalom, Urunk, és áldás az, hogy veled találkozhatunk a gyülekezet közösségében, ahol megélhetjük hitünket. Legyen a te áldásod ezen a mai alkalmon is. Legyen a te áldásod mindazon, ami a te egyházadban történik. Add, Urunk, hogy örömmel és hálás szívvel tudjuk ünnepelni a vasárnapot, ünnepelni a mindennapokat, de az örömteli hétköznapi alkalmak mellett add, Urunk, hogy tudjuk hálás szívvel elfogadni a nehezebb időszakokat is. Segíts, Urunk, hallgatni a te igédet, és alázatos szívvel fogadni a te tanításodat. Imádkozunk egyházunk naponkénti megtisztulásáért. Add, hogy ne szóljon a te egyházadban a Szentírástól idegen tanítás. Segíts, hogy a szeretet erejével akarjuk megvalósítani a jót a te szent neved dicsőségére. Kérünk, Urunk, hogy életünk példamutatása által azok, akik még nem találták meg a te templomaid ajtaját, vágyakozó szívvel találják meg azt. Áld meg egyházunk elöljáróit, mindazok szolgálatát, akiket megbíztál és elhívtál a te szolgálatodba. Áld meg a te választott népedet. Áld meg a te keresztény egyházadat, Urunk. Áld meg ebben az egyházban mindannyiunk életét és szolgálatát. Áld meg családjainkat, szeretteinket. Áld meg a betegeket, az egyedülállókat és a családosokat, az ifjakat és az időseket, az örvendezőket és a szomorkodókat, az ünneplőket és a gyászolókat. Szent fiad által kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Testvéreim, Isten igéjének meghallgatására készülve a 64. Zsoltár 5. és 6. versszakát énekeljük. A 64. Zsoltár 5. versszaka így kezdődik, és nagy félelemmel mindenek hirdetik az Isten dolgát.

Úgy, amint az írva található Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelében, a harmadik rész 6-tól 17-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen szól hozzánk Isten, felolvasom a megnevezett ige helyről, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléből, a harmadik rész 6-tól 17-ig terjedő verseiből. Testvéreimet arra kérem, hogy az igét figyelemmel és keresztényekhez illő alázattal hallgassuk. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az se számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építő mester, alapot vetettem, de más épít reá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít reá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok? És az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten. Mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Testvéreim, mindannyian tudjuk, hogy mennyire hasznosak és fontosak a képek és a szimbólumok, hisz ezek által sokféle üzenetnek az értelmét sokkal jobban meg tudjuk érteni, vagy meg tudjuk értetni másokkal. Pál apostol, amikor a gyülekezetről beszél, a keresztény közösség lényegéről, akkor két képet használ. Egyfelől a szántóföldnek a képét, másfelől pedig az Isten épületének, az Isten építményének, az Isten templomának a képét. És a szántóföldre vonatkozó kijelentéseiből Pálnak megtudhatjuk azt, hogy miközben Apollóssal, a munkatársával neki személyesen semmilyen konfliktusa nincs, mégis Pál apostol fontosnak tartja kihangsúlyozni azt, hogy a korintusi gyülekezetben, a korintusi szántóföldben, mondjuk így, ő végezte a plántálást, az ültetést. Vagyis ez azt jelenti, hogy Pál apostol volt az, akinek a nevéhez fűződik a korintusi közösség, keresztény közösség megalapítása. Ő volt az elindítója a Korintusban zajló gyülekezeti szolgálatnak és munkának. Ugyanakkor azt is olvassuk ebben a levélben, hogy Pál apostol elismeri, hogy Apollós is hozzájárult hathatósan a közösség formálódásához, a közösségnek a növekedéséhez. Így fogalmaz Pál, az egyik plantált, a másik öntözött. Na most érdemes föltenni a kérdést, kinek a munkája fontosabb? Ha csak a hétköznapi életre vonatkoztatjuk, akkor is érdemes föltenni a kérdést. Amikor egy zamatos gyümölcsöt leszedünk, legyen az egy paradicsom, mert az most érik, ugye?
akkor azon kell vitatkozni, hogy ki volt, aki öntözte, vagy ki volt, aki azt a kis palántát elültette? Kinek a munkája hasznosabb és értékesebb? Ezen kell vitatkozni, vagy annak kell örülni, hogy beérett a gyümölcs? Pál apostol azt mondja, hogy sem a plántáló, sem az öntöző nem fontos, hanem az fontos, aki a növekedést adja. A gyülekezetben a növekedés pedig mindig az Istentől jön. És ezt jó nekünk kihangsúlyozni, sokszor a szószékről is, és jó nekünk tudatosítani ige hallgatóként, hisz nagyon nagy lehet a kísértése annak akár, hogy lelkészekként úgy gondoljuk, hogy a mi munkánk eredményességétől függ a gyülekezetnek az épülése. És nagyon fontos ezt tudatosítani ige hallgatóként is, mert elragadtathatjuk magunkat, és azt gondolhatjuk, hogy mi olyan jól végezzük a szolgálatunkat egy közösségben, hogy ennek eredménye mindenfajta lelki növekedés. Pál apostol azt mondja, munkálkodni kell, plántálni kell, öntözni kell, fontos, fontos ez. De a növekedést az Isten adja, és minden szolgálatnak a középpontjában ez áll, hogy az Isten adja az építést és a növekedést. Vajon miért fontos Pál apostolnak mindezt kihangsúlyoznia? Talán egyrészt azért, mert a háttérben ott lehetett a korintusi közösségben egyfajta feszültség, egyfajta rivalizálás. És ez a gyülekezeten belül abból alakult ki, hogy vélhetően néhányan a gyülekezet tagjai közül kitalálták azt, hogy felsorakoznak a számukra kedvesebb tanító mögé. Ismerjük a mondást, ugye? Kinek a pap, kinek a papné. De hát ezt nem arra vonatkoztatjuk, hogy van, akinek a pap tetszik, és van, akinek a papné tetszik, hanem ezt arra vonatkoztatjuk, hogy egy emberi közösségben van, akinek egyik vagy másik vezető talán jobban tetszik. És nagy kísértése lehet egy közösségnek, ahol mondjuk több vezető van, az, hogy egyik mögé úgy sorakozunk fel, hogy szembeállítjuk magunkat a másikkal. Pál apostol azt mondja, hogy az önmagában nem gond, hogy van akinek egyik, vagy van akinek a másik, ige hirdető tetszik. A gond az, amikor ezzel együtt jár egymásnak a lebecsmérlése. Amikor együtt jár az, hogy egy közösségen belül lenézzük egymást, amikor kialakulnak pártok, vagy pártoskodások egy gyülekezeten belül. Amikor ebből fakadóan konfliktusok jönnek létre. Márpedig valószínűleg a korintusi gyülekezetben ilyenfajta konfliktusok jöhettek létre, mert a konfliktusok eredményeként némelyek így szóltak, én a Pálé vagyok, mások pedig ezt mondták, én az Apollósé vagyok. Tényleg? Ki lehet ezt mondani, hogy én egyiké vagy a másiké vagyok? Vagy inkább azt kellene kimondani, hogy én is, és Pál is, és te is, meg mindannyian az Istené vagyunk, a Krisztusé. Ezért hangsúlyozza Pál apostol, hogy mi együtt, mindnyájan Istennek a munkatársai vagyunk. Istennek a munkatársai. És hogyha így tekintünk egymásra, egy közösségen belül, ha így tekint például egy lelkész a kántor szolgálatára, ha így tekint egy lelkipásztor a presbiteri szolgálatra, ha így tekintünk az ifjúsági munkára, a gyerekmunkára, a nőszövetségi munkára, így tekintünk minden szolgálati területre, hogy mi egymásnak a munkatársai vagyunk, akkor azt mondhatjuk el, hogy mi mindnyájan akkor az Istenéi vagyunk. Mert ugyanannak a munkaadónak a szolgálatában állunk. Az apostol több választ is megfogalmaz arra nézve, hogy miért áldatlan állapot, amikor egy konfliktus alakul ki egy közösségen belül. És itt azt mondja, azért áldatlan állapot ez, mert akkor
Nem tudunk arra az Istenre tekinteni, aki a növekedést adja. Akkor annyira el vagyunk foglalva az egymással való viszálykodással, hogy nem tudunk odafigyelni arra, aki felülről az ő áldását akarja adni reánk, akinek a létezésünket köszönhetjük. Egy cél szolgálunk, egy közösségen belül. És itt, hogyha magunk gyülekezetére vonatkoztatjuk, vagy hogyha az ige hallgatók, akik a rádión keresztül hallgatják a mai istentiszteletet, vagy azok, akik akár majd később Facebookon fogják meghallgatni, akkor azt mondhatjuk, hogy a magunk helyén, függetlenül attól, hogy melyik gyülekezethez tartozunk, minden szolgálati területe egy közösségnek, egy gyülekezetnek az Isten tulajdona. Minden szolgálattevő az isteni, a 12 kolozsvári református gyülekezet, de más felekezetű gyülekezetek, az országban lévő sok-sok keresztény egyház, a világ népe keresztény egyháza, mind-mind az Isten tulajdona. Az alap Krisztus. A gyülekezetépítés pedig nem más, mint az alapra helyezett munkálkodás, állandó felépítményen való munkálkodás. Az alapot nem mi vetjük, az alapot nem mi találtuk ki, az alapot Isten helyezte el Krisztusban, mi csak erre az alapra építünk a magunk helyén, a magunk idejében. Az építkezés, testvéreim, és a gyülekezet, a közösség építése azért öröm, mert egy mennyei tervrajz alapján építünk. Az Isten tervrajz alapján építkezünk. Nyilván mi is dolgozunk, sikereket érünk el, csalódunk, aztán újra neki fogunk sokszor, kockázatot vállalunk, átjárja a szívünket sokszor a bizonytalanság, hogy tényleg jó alapra építünk-e. De mindig, testvéreim, az örömöt az adja egy közösségen belül, hogy van egy mennyei tervrajz, és mi ez alapján építkezünk. Úgy, ahogy ennek a gyülekezetnek, a gyülekezeti otthonnak, ennek a templomnak az építkezésekor volt egy tervrajz, aminek az alapján kellett ezt a szép építményt összehozni. Ugyanúgy Isten egyházának is van egy mennyei tervrajza. És ez Isten elkészítette már a világ teremtésekor, és mi nem teszünk mást, mint ez alapján, a tervrajz alapján igyekszünk építeni, szolgálni. Az egy test tagjaiként különböző szolgálati területeket vállalva. Egy építkezésen ugye ott mindig sok ember nyüzsög. Egymás keze alá dolgozunk, és mindenkinek megvan a maga részfeladata. Amikor készültem erre a mai igéidet, és akkor eszembe jutott ezzel a monostori gyülekezettel való első találkozásom. Ez valamikor 1998-ban lehetett, másodéves teológus voltam, és annak idején az évfolyam felelős professzorunk azt mondta, hogy szükség van néhány jó, kemény kötésű fog meg fiatal emberre, aki följön a monostorra, mert le kell rakni egy nagy teherautónyi cserepet, meg valamilyen téglát. Mi igazából, bevallom őszintén, nem tudtuk, hogy pontosan hol van a monostor, én nem kolozsvári vagyok. Mondták, hogy föl kell ülni a 6-os buszra és trolibuszra, és akkor ide följöhetünk. És akkor följöttünk, körülbelül 20-an, egymás keze alá dolgoztunk. Adtuk kézről kézre, és bizonyára sokan itt lehettek a most jelenlévő gyülekezeti tagok közül is, adtuk kézről kézre a cserepet, a téglát, és akkor így raktuk le azt a teherautónyi építőanyagot. De hogyha egy valaki kiállt volna a sorból, akkor már nem ment volna úgy a munka, nem? Akkor már kellett volna lépni egyet, kettőt, hármat, hogy úgy adjuk tovább. És én pont ezen gondolkodtam, amikor az igehirdetésre készültem, hogy amikor valaki kilép egy szolgálatból, amikor azt mondja, hogy ó, hát rám nincs szükség, mindig ugyanazt a munkát végezni, nélkülem is megvannak, akkor tulajdonképpen ez nem így van.
Mert amikor valaki kilép a sorból, amikor valaki nem vállalja a rá vonatkozó részfeladatot, akkor ezzel megnehezíti a másiknak a szolgálatát is. Az egyházban igen, együttműködő embereknek kell együtt szolgálnia, szorgoskodnia. Hogy épülhet, testvérem, egy olyan közösség, egy olyan gyülekezet, ahol egy valaki küszködik, és a többi nézi? Ugye néha megkísért bennünket ennek a lehetősége, hogy ülünk a templomban, vagy ülünk otthon, megnézzük közelről, itt legalább ember közelben, még a végén még kezet is fogunk egymással, de úgy megnézzük a papot, vagy távolabbról kényelmesen otthon a székünkben ülve, közben kávézgatva, vagy az ebédet főzve meghallgatjuk a papot, bekapcsoljuk a rádiót, meghallgatjuk, már csak a hangját halljuk, nem is látjuk, hogy ki beszél. De azt mondjuk, hát nem a mi feladatunk ennek a közösségnek a részeként élni. Örüljön egyáltalán a pap, hogy elmentünk a templomba, és nem az üres falaknak prédikált. Testvéreim, nem egy elfuserált építkezés ez? Ahol egy valaki dolgozik, a többi meg nézi, dicséri, vagy bírálja, dirigálja, vagy elégedetlenkedik, ha éppen nem tetszik, amit a pap mondott. Vagy ha szerinte nem jól épül a ház. Azt mondja Pál apostol, ez nem építkezés. Az építkezés az, amelyben a Krisztus tagjai a maguk feladatát elvégzik, amelyben nem mondja az egyik a másiknak, hogy rád nincs szükség. Amelyben együtt, egy fundamentumra építünk, egy Krisztus alapra építünk mindnyájan. És Pál apostol a továbbiakban azt mondja, hogy az nem mindegy, hogy miből építkezünk. Értékes építőanyaggal és tűzben megmaradó kövekből, aranyból, ezüstből, vagy szénából, fából építünk-e. És itt Pál apostol, amikor ezeket a különböző építő anyagokat használja föl képként, szimbólumként, akkor úgy gondolom egyrészt arra akarja fölhívni a figyelmünket, hogy nem mindegy, hogy mulandó, vagy maradandó anyagból építünk-e. Nem mindegy, hogy mulandó emberi bölcsességek és vélemények szerint építünk, vagy az egyház alapjához méltóan építünk. Nem mindegy az, hogy másokkal szemben építünk mi válaszfalakat, vagy együtt építünk egy lelki templomot, amelyben nem arra tekintünk, hogy mi választ el bennünket felekezetekként egymástól, amelyben nem arra figyelünk, hogy mi választ el minket, középgenerációt vagy idősebb generációt, a mai alfa vagy béta generációtól, hanem arra tekintünk, hogy van egy krisztusi alap, és nekünk erre kell építeni mindnyájan. Pál apostol így szemlélteti a szorgoskodásunkat. Van, aki aranyat, ezüstöt, drága követ, és van, aki szénát, szalmát épít a Krisztus alapjára. Nem mindegy, hogy az alapra mit építünk. Ez sem mindegy. Mert lehet jót, segítő, élvezhetőt, értékeset, vagy lehet hiába valóságosat, fölöslegeset, értéktelent építeni. És azt mondja Pál, hogy a tetteinkről az idő dönt. Az idő mondja meg, hogy értékes volt-e, maradandó volt-e, amit építettünk. Nem az ember, nem az emberek, akik esetleg mondhatnak ítéletet vagy dicséretet, hanem az idő és az idő ura. És itt ezen a ponton egy kicsit úgy, mintha tágulna a látótér és a horizont. Egyedül Isten az, aki ott áll mindennek a végén. És olyan jó, testvérem, hogyha tudatosítjuk magunkban ezt, hogy az Isten áll mindennek a végén, hogy ő az, aki ítéletet mond és mondhat. A tűzpróbának a képével szemlélteti Pál apostol az utolsó ítéletet, és amikor ezt a tűzpróbát halljuk, akkor egy kicsit megrettenünk. Egy kicsit a pokolnak a tüze, vagy a tisztító tűznek a rémsége jut eszünkbe. Valamilyen fajta művészi alkotások,
festmények, irodalmi művek, és mondhatjuk ezt is, hogy nem kevésbé a középkori egyház is megteremtette ennek a félelemnek az alapját. Pedig ebben az igében van egy vigasztaló üzenet is, nem csupán csak egy ilyen elrémítő üzenet. Az ítélet tüzének, a tisztító tűznek a képe lehet vigasztaló kép is, mert mit mond itt Pál apostol? Azt mondja, hogy azon a napon, az ítélet napján a tűz fogra megpróbálni az embereknek a munkáját. Megmarad az arany, az ezüst, a drágakő, és elég a fa, a széna és a szalma. Vagyis mit mond Pál? Hogy Isten a teljes igazságnak megfelelően fog majd ítéletet mondani a szolgálatunkról. Minden tévedés, minden előítélet, minden elfogultság ki van zárva, mert Isten igazságosan ítél, mert Isten mindent lát. És olyan jó testvéreim, hogy nekünk az Isten elé kell odaállni. Nem emberek előtt kell elszámolni az életünkkel, a szolgálatunkkal, hanem az Isten előtt. Az igaz bíró előtt. Elemészti a tűz azt, ami fölösleges, ami hiába való, mindazt, amit elrontottunk, és megmarad, ami értékes, amit krisztusi alapra építettünk, ami az Isten szemében értékes. Végső soron tehát az ítéletben mérettetik meg, hogy mivé váltunk. Minden szó, minden tett, minden, amit az egyházban, a Krisztus egyházában tettünk, mondtunk, minden cselekedet megmérettetik az ítélet napján. Minden motiváció világossá válik, és minden hozzáállásunk nyilvánvalóvá lesz. És azért lehet, testvéreim, vigasztaló az ítélet, mert Isten kezében van az ítélkezésnek a joga. És a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Isten nem csak ítél, hanem Isten kegyelmet is ad. És itt az ige most egy kicsit külön választja a szemét és a munkát, a művet. A tűz martaléka lesz mindaz, ami értéktelen, mindaz, ami fölösleges, mindaz, amit nem krisztusi alapra építettünk, de egy valaki megmarad. Ugye azt mondja itt Pál, az építő megmarad, de úgy menekül meg, mint aki a tűzön ment át. Egy valaki sértetlen marad, és ez nem más, mint a Krisztusban bízó ember. A Krisztusra építő ember, aki az ő szeretetének az alapjára épített. Mitől tűzálló egy építőanyag? Mitől lesz értékesebb egyik szolgálat, mint a másik szolgálat? Az igehirdetés eddigi részéből nyilvánvalóvá vált már számunkra az, hogy nem attól lesz értékes az egyik szolgálat, hogy mennyire látványos, mennyire tetszetős, mennyire szép, hanem sokkal inkább attól lesz értékes, hogy mennyire jön szívből, mennyire hiteles. A gyülekezet egyik legfontosabb szolgálata, úgy gondolom, az, hogy együtt tiszteljük az Istent. Talán nem is tudatosul bennünk, hogy az Isten tisztelet, ez a mai Isten tisztelet és a mindenkori Isten tisztelet mennyire fontos része az Isten iránti szolgálatunknak. Az, hogy itt vagyunk. Az, hogy elkészültünk, hogy eljöttünk. Vagy az, hogy egyáltalán bekapcsoljuk a rádiót, meghallgatjuk. Megnyitjuk a telefonunkon az igehirdetést, és meghallgatjuk. Ez is fontos. De nem azért, mert mi úgy döntöttünk, hogy ezt megtesszük, hanem azért, mert amikor mi ezt megtettük, akkor tulajdonképpen már az Isten előtte bennünket várt. Mielőtt mi ma ide jöttünk volna, az Isten már itt volt, és számított ránk. Számított arra, hogy egy közösségként ma hitvallást fogunk tenni. Számított az Isten arra, hogy eljövünk, és együtt fogunk énekelni. Olyan
öröm volt az elmúlt napokban a folkudvarban látni azt, hogy mennyi ember együtt táncol. Hát miért nem táncol mindenki otthon, a maga kis konyhájában, a párjával? Miért tartja fontosnak sok-sok ember azt, hogy egy közösségben együtt táncoljunk? Azért, mert annak más jellege van. Ott, a folkudvarban egyrészt megvalljuk azt, hogy számunkra fontos a hagyományainknak a tisztelete, számunkra fontos a népművészet, a hagyományainknak és a tradícióinknak a továbbvitele. Együtt vagyunk. Miért nem imádkozhatunk otthon is? Imádkozhatunk persze. Énekelhetünk otthon egyedül is. De amikor együtt vagyunk, testvéreim, akkor hitvallást teszünk arról, hogy a közösségi éneklésben, a közös imádságban, az egymásért mondott imádságban erő van. Mindennek középpontjában az Isten áll. A gyülekezet fontos hitvallása, életjele az, hogy az Isten tiszteleten együtt vagyunk. És ez azért is fontos, mert ezzel egy kicsit ellent mondunk annak az uralkodó korszellemnek is, miszerint ma már nem fontos a közösség. Figyeljük csak meg, hogy mennyiféle emberi törekvés arra irányul, hogy fölbomoljanak a közösségek. És talán érzékeljük is, hogy az elmúlt esztendőkben, mintha sok-sok közösség fölbomlott volna. Mintha már a baráti közösségek és kapcsolatok sem annyira szorosak lennének, mint ezelőtt. Nem beszélve a szülő-gyerek kapcsolatról és közösségről. Ma már nincs közös tévénézési élmény. Ma már mindenki a maga kis kütyüjén nézi a maga kis műsorát. Nincs közösségi élmény semmilyen szinten. Isten arra biztat és bátorít, hogy ne forduljunk magunkba, hanem forduljunk egymás felé. Azt hallottuk az igében, hogy nem mondhatja az egyik tag a másiknak, hogy rád nincs szükség, hogy te nem kell lesz, te nem vagy fontos. Ha egyik tag szenved, akkor vele együtt kell szenvednie valamennyinek. Ha egyik tag örül, vele együtt kell örülni valamennyinek. És ugye így szétnézek ma a templomban, vannak olyanok, akik ma szenvednek és szomorkodnak. Mert azért jöttek el, mert az elmúlt héten egy édesanyja, egy nagymama koporsója mellett álltak, és fájdalom van a szívükben. Vagy van, aki most azért jött el, mert végre egy kicsit annyira meggyógyult, hogy járhat, és itt lehet, és együtt lehet. És van, aki messziről jött, és örül, hogy itt lehet, hogy visszatérhetett abba a közösségbe, ahonnan az élete a ifjúkora elindult. Ahányan vagyunk, annyiféle szándékkal és érzéssel jöttünk ide. És azt mondja ebben az igében Isten, hogy együtt kell szenvedni a szenvedőkkel, és együtt kell örülni az örülőkkel. És ezt nem tehetjük meg másként, csak imádságban. Amikor együtt érzünk a szenvedővel, a gyászolóval, és együtt mondunk hálát azért, aki örül. Itt átéljük, együtt éljük át, hogy mennyire fontos, hogy Isten igéje rávilágít életünknek egy-egy fájópontjára. Rámutat arra, hogy ő hogyan akar vezetni, hogyan akar építeni. Igen, testvéreim, a templomba járás egy fontos szolgálat. Misszió. Élő tanúságtétel az Isten mellett, mellyel megvalljuk, hogy vele és egymással való közösségünk nélkülözhetetlen. Munkatársakról beszél itt Pál, és azt mondja, mi egymásnak munkatársai vagyunk. Ebben a világban nagyon sokszor nem munkatársak, hanem versenytársak élnek egymás mellett. Versenytársak, amelyek közül az egyik mindig ki akar tűnni, vagy ha az egyik kitűnik, akkor a másik mindig le akarja utánozni azt. Versenytársak, amelyben az emberek sokszor elvárják azt, hogy őket magasztalják. Versenytársak, amelyben nagyon sokszor
egyik ember bántja a másikat. Mi magyar népként híresek vagyunk erről. Annak idején a trianoni békediktátumkor azt mondták, hogy nem kell a magyar emberekkel foglalkozni, ők majd marakodni fognak egymás között is. Nem kell semmi rosszat tenni, ők majd tönkreteszik egymást. Azt mondja Isten, nem tekinthetünk versenytársakként, riválisakként egymásra. Mi egymásnak munkatársai vagyunk. És ez azt jelenti, testvéreim, hogy Isten aktív tagokként tekint reánk, amelyekben felelősséget tudunk vállalni egymásért, amelyben Isten számára fontos a mi erőnk, és olyan jó látni ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben azt, hogy mindenki a maga kis Istentől kapott lelki ajándékával talán hozzájárul a közösség építéséhez. Igen, és fontos az, aki tisztán tartja ezt a közösséget, ezt a helyet, ezt a közösségi teret. Fontos az, aki a közmunkájával segítkezik. Fontos az a fiatal, aki a gyerekekkel önkéntesen foglalkozik. Fontos az, az asszony testvérünk, aki mindig itt van, amikor önkéntes szolgálatára szükség van. Fontos az, akinek technikai érzéke van, és valamit meg tud javítani. Fontos az, akinek kapcsolatai vannak, és lehet, hogy kapcsolatai révén anyagiakkal tudja segíteni az egyházat. Fontosabb az egyik a másiknál? Nem. Mindenki a Krisztus testében egyformán fontos. Aki szívesen járul hozzá képességeivel a közösség építéséhez. Van, akinek ebben a közösségben bátorításra, és van, akinek lehet, hogy jó szándékú kritikára van szüksége. Aki a tettétől mindig el van ragadtatva, aki mindig önmagát akarja a középpontba állítani, annak lehet, hogy némelyikor kritikára vagy önkritikára van szükség. Aki bátortalan, annak viszont bátorításra. Aki bizonytalan, annak bátorításra van szüksége. És tudjátok, testvéreim, amikor egy építmény elkészül, akkor van mindig egy tervezőmérnök, és mindig van egy ellenmérnök. Ugye az ellenmérnök azt mindig leszokta mérni azt, hogy a tervek alapján épült-e minden. És ugye az ellenmérnök a végén ráteszi a pecsétjét, és azt mondja, hogy igen, ez a tervnek megfelelően készült el. És tudjátok, olyan jó, ugye Isten egyházában a tervezőmérnök is, és az ellenmérnök is ugyanaz. Ugyanaz az Isten. Ő megtervezi, megtervezte az ő egyházát, és a végső pecsétet szintén ő fogja rátenni. A közösségben, az egyházban Isten a gazda. Ő az, aki törődik a szántóföldel. És olyan jó, hogy nem csak az építmény képét használja fel itt Pál, hanem azt mondja, hogy ti Istennek a szántóföldje vagytok. Mert a szántóföld az él. A szántóföldben élet van. Az egyházban hangzik az élő ige. Zajlik a vetés. Volt, aki plántált. Van, aki öntözzön. És reméljük, hisszük, kérjük, hogy a növekedést adja meg az Isten. Ámen. Válaszoljunk, testvéreim, az elhangzott ige üzenetére. Énekeljük a 421. énekünket. A 421. ének első, második és ötödik versszakát. Az első versszak így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma.

Köszönöm, testvéreim! Urunk, ma a bűnbánattal valljuk meg neked, hogy nem vagyunk mindig jó építők. Sokszor nem látjuk az épület, a te egyházad struktúráját, alapját, amin szorgoskodnunk kellene. Vagy talán nem mindig jól építünk. Az is bűnbánattal tölt el bennünket, hogy sokszor a saját elképzeléseinket erőltetjük rá másokra. Így próbálunk formálni másokat a magunk elképzelése alapján, vagy így próbáljuk talán megváltoztatni azt a krisztusi alapot, amelyet te helyeztél el. Bocsáss meg, hogyha nem értékeljük a mások által elvégzett munkát, hanem mi akarjuk megítélni az elvégzett munka hasznosságát és minőségét. És ma megvalljuk neked kétségeinket is. Kétségeinket arra nézve, hogy vajon valóban épül-e a ház, a te házad, hasznos-e az általunk elvégzett munka? De Urunk, ma hálásak is vagyunk. Hálásak vagyunk az alapért, amit te adtál, és amit te már lefektettél. Amikor szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust küldted el engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy minden kemény fejűségünk ellenére áll a te egyházad. Igazi csodaként éljük meg, hogy munkánk ellenére nem omlik össze a lelki épület, és még mindig hívsz munkásokat a te szolgálatodba. És öröm számunkra az is, Urunk, amikor tudatosul bennünk, hogy a magunk családjában házastársaként, szülőként, a te egyházadban szolgálattevőként feladatunk és küldetésünk van. Ma köszönjük a hozzájárulást azokét, akik bölcs meglátásokkal segítik a munkánkat, a dolgos kezeket. Köszönjük, Urunk! Azokét, akiknek nem szegi kedvét a kudarcok, akik lelkesen teszik hozzá a saját részüket a feladathoz. Köszönünk mindenfajta szolgálatot és szolgálatot végzőt, akit ebbe a közösségbe elhívtál és elrendeltél. Kérünk, tégy minket ügyes, építő mesterekké, akik a mennyei tervrajz alapján, a te terveid alapján építünk. Kérünk, áld meg kezünk munkáját. Adj minél több építőt, akik drága köveket helyeznek el. Tedd láthatóvá minél több ember számára a hegyen épült várost, hogy a te egyházadnak ne csak a hibáit, hanem annak szépségét is felfedezzék, és örömmel fogjanak hozzá a te egyházadban a munkához, a szolgálathoz. Kérünk, Urunk, áld meg azt a szolgálatot, amit a jövő héten kezdünk el, amikor sok-sok gyereket igyekszünk a te utad szerint tanítani, akiket igyekszünk szintén a te általad megjelölt alapra építeni, akiknek az életét és a szolgálatát igyekszünk mi úgy alakítani, ahogy azt a te ígéd által elvárod tőlünk. Imádkozunk a gyászolókért. Azért a családért, aki az elmúlt héten állt koporsó mellett, aki egy szerető, családjáért élő édes anyáért fohászkodik, akit elvettél, de akiknek 90 éve által sok-sok örömteli pillanatot is adtál. Áld meg az emlékezők életét. Kötözd be a sebeiket, töröld be a könnyeiket. És imádkozunk azért a kedves asszony testvérünkért, aki itt van közösségünkben, és a 6 hónappal ezelőtt férjére emlékezik. Akivel együtt van lélekben az ő leánya is, aki távol él ugyan, de édesanyjával együtt ma emlékezik. Emlékezik arra, hogy mindent neked köszönhet. Az életet,
az áldást, az örömöt. De imádkozunk, Urunk, azért is, hogy tedd áldottá azokat az alkalmakat, amelyeken a jövő héten estéről estére készülhetünk a közös úrvacsora vételre, hisz bennünket az egy test, az egy keresztség és az egy asztal egyesít. Az egy asztal, amelynél megvalljuk azt, hogy mindnyájan megváltásra szoruló bűnös emberek vagyunk. Áld meg az ifjakat közösségünkben, akiket kirendelsz a szolgálat végzésére. Férfiakat és asszonyokat, időseket és ifjakat, egyedülállókat és családokat.

meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást testvéreink áldozatként szeretetébe ajánljuk, emlékezzünk Jézus Krisztus jó téteményére, aki szegény életére tettünk azért, hogy mi általa meggazdagodjunk. Szomorúan emlékezünk ezen a héten eltemetett testvérünkre. Pénteken temettük az aranyos gyéresi születésű 90. évében elhunyt özvegy Krisán Teodorné született újfalvi Mária Éva testvérnőnket. Elhunyt testvérünk leányai, unokái számára hirdetjük és emlékeztetjük őket az igére. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Akár éljünk, akár meghaljunk, az Úréi vagyunk. Hirdetjük testvéreinknek, hogy a következő héten minden este 6 órától itt a templomban bűnbánati istentiszteletet tartunk. Így készülünk az új kenyéri közös úrvacsoravételre. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, akkor az Úr Szent Asztalát megterítjük, és az úrvacsora ajándékait kiosztjuk. Az úrasztal megterítésére szánt adományaikat testvéreink az iratterjesztésnél adhatják át. Hívjuk és várjuk tehát testvéreinket minden este 6 órára, bűnbánati alkalmakra. Hétfőtől kezdődően péntekig minden nap 10 óra és 14 óra között nyári vakációs gyerekhetet szervezünk, melyre szeretettel hívjuk az óvodás és iskolás korosztályú gyerekeket. Már több mint 50 gyerek jelentkezett be, de aki még nem jelentkezett be, azokat is szeretettel hívjuk és várjuk. Hozzá küldjék gyermekeiket, unokáikat ezekre a különleges alkalmakra. Készültünk az ifjakkal, nem csak új énekek tanításával várjuk a gyerekeket, hanem különféle meglepetésekkel, tevékenységekkel is. Emellett nyilván Isten igéje lesz a figyelem középpontjában. Az idei vakációs bibliahétnek a témája ránk talál Krisztus. Ránk talál Krisztus betegségünkben, bajunkban, nyomorúságunkban, ránk talál életünk mindenféle helyzetében. Hirdetjük azt is, hogy szeptember 4-én, hát ez péntekhez egy hét, este 6 órától és 18 órától a kolozsvári Operettissimo együttes szabadtéri koncertjére kerül sor ismét a parókia udvarán. Tavaly évben volt már egy ilyen alkalom, kint a garázs előtti placon egy ilyen nyári rögtönzött szabadtéri színpadon az Operettissimo együttes igazi magyar operett részleteket fog majd előadni. Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket erre az alkalomra. Ez egy ingyenes alkalom, jöjjenek minél többen, vegyünk részt ezen az alkalmon is. Hirdetjük azt is, hogy az iratterjesztésnél az üzenet legújabb számai megtalálhatók, és újabb evangéliumi könyvek megvásárolhatók. Kórus tagjainkat kérjük, hogy istentisztelet után egy nagyon rövid megbeszélésre maradjanak itt a templomban. Most pedig, mivel nemrégiben ünnepeltük a magyar államalapítás ünnepét, ezért hitvallástételre készülve a 346. énekünket, nemzeti imánkat énekeljük. Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel.

0: testvérem, együtt tegyünk vallást hitünkről a Heidelbergi KT első kérdés felelete alapján. Testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Amen. A kegyelmes Isten, aki örök dicsőségére hívott el minket fiában, Jézus Krisztusban, ő tegyen titeket erősekké, tökéletesekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a hatalom és dicsőség most és mind örökké. Amen.
1: Az elmúlt több mint egy órában Isten tiszteletet sugároztunk, amelyet a tegnap délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár-Kolozs monostori református templomban. Ígét hirdetett Gede Csongor lelkipásztor.

0: öreg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be hétfő hajnali homokora késői műsorunk hallgatásába, Szabó Anita mikrofonnál. Ma Kölcsey Ferenc magyar költő gondolatával köszöntöm Önöket. Az erény nyugalmával párosult akarat az, mely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, s hárítja el a gonoszt. A következő percekben a nap ájtatát tolmácsolom, valamint a református ifjúsági gyülekezet éneke szól.

Mai áhítatunk címe: Döntéshozatal. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Lukács evangéliuma 10. fejezetének 42. verse. Mai áhítatunk szerzője: Akemi Kawashima, Japánban élő testvérünk. Óvodában dolgozom, s egy napon a nevelőkkel Mária és Márta történetét játszottuk el. Miközben ezt a jelenetet olvastuk a Szentírásban, a Mária

Választotta kifejezés visszhangzott a szívemben. Mélyen átéreztem ezt. Mária nehéz döntést hozott. Biztosan szívesen segített volna a nővérének az ételek elkészítésében a vendégek számára. Az akkori hagyományok szerint értelmetlen, érthetetlen volt, hogy maradt a helyén ülve, talán sejtette is, hogy mások kritizálni fogják a viselkedését, mégis azt választotta, hogy Jézus mellett marad. Márta a maga módján szerette volna Jézust szolgálni, semmi kétség, hogy ő maga is közel akart lenni hozzá, de a vendéglátó felelősségét is érezte. Annak eredményeként, amit a nővérek választottak, csak egyiküknek lett békessége, Máriának. Minden nap hozunk nagy vagy kisebb döntéseket. De keresztényként döntéseinknek nem szabad büszkeségen vagy társadalmi elvárásokon alapulnia. Azt kell választanunk, hogy Jézussal legyünk, mert ez az örök élet útja.

Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretünk téged. Hadd legyünk veled mindig, szürke hétköznapjainkon is. Amen. Ha ingadozom is, mindig Jézus közelségét választom. Vallja ezt Akami Kawashima, Japánban élő testvérünk. Ma imádkozzunk, hogy a hitünk legyen az első helyen.

1995-ben megindult a Microsoft Network internetes szolgáltatás. 2006-ban Prágában a Nemzetközi Csillagászati Unió 26. kongresszusán megszavazták a bolygófogalom új definícióját. Ennek értelmében a Plutót kizárták a bolygók köréből, és törpebolygónak minősítették át. Most pedig következzenek azok, akiknek a születési évfordulóját ünnepeljük augusztus 24-én. A 1899-ben Buenos Airesben megszületett Georges-Louis Borges, argentin költő, elbeszélő, esszéíró, irodalomtörténész, a 20. századi világirodalom egyik legjelentősebb alakja. A 1911-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Barna Viktor, 22-szeres világbajnok magyar asztali teniszező. A 1929-ben látta meg a napvilágot Yasser Arafat, béke Nobel-díjas palesztin politikus, a palesztinai felszabadítási szervezet elnöke. A 1948-ban született Jean-Michel Jarre, francia zeneszerző, multi-instrumentalista zeneművész. A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 24-én. A 1943-ban Kentben elhunyt Simone Weil, francia írónő, aktivista, filozófus és misztikus. A 1987-ben hunyt el Csorba András, erdélyi magyar színész, főiskolai tanár, színházigazgató, filmszínész. A 2014-ben ezen a napon távozott az élők sorából Leonid Ivanovics Stadnik, ukrán férfi, végzettsége szerint állatorvosi sebész. A legmagasabb ember Guinness rekordját tartotta 2007 óta, 259 cm-es magasságával. 2007-ig nem engedte hivatalosan megmérni magát, előtte Pao Snisun volt a hivatalos csúcstartó. Stadnik szokatlan magasságát egy 12 éves korában végrehajtott agyműtét okozta. A szervezete azóta folyamatosan termelte a növekedési hormonokat. 2005 és 2006 tavasza között 2 cm-t nőtt. Az egészségi állapota fokozatosan romlott, a háza oldalába és fákba kellett kapaszkodni a mindennapi teendői intézkedése közben. 2008. augusztus 20-án a Guinness Rekordok könyve főszerkesztője Craig Landy bejelentette, hogy a világ legmagasabb embere címét ismét Pao Snisun viseli, mert Stadnik nem volt hajlandó beleegyezni, hogy az új szabályok szerint is megmérjék magasságát. A mérést mások is megkérdőjelezték, mivel a Guinness hivatalosan sosem mérte meg Stadnikot, csak az ukrán rekordok könyve. Augusztus 24-e, 1991 óta az Ukrán Köztársaság nemzeti ünnepe. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Boldizsár Zájka Annával lapoztuk augusztus 24-i kalendáriumunkat. A következő percekben a mai nap ünnepeltjét köszöntjük.
1: Augusztus 24-én Bertalan, Albert, Alíz, Taksony, Alberta és Alícia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Bertalan arámeus görög-latin eredetű bibliai név, jelentése Ptolemaiosz.

Májusz fia. Az Albert Germán eredetű név az Adalbert férfi név rövidülése. A magyar Béla névvel mesterségesen azonosították. Jelentése nemes, fényes, híres. Az Alice Héber Germán francia angol eredetű. Az Alice névből származik, mely az Adelheid Alexandra Aloisa Elizabeth nevek önállósult francia és angol becézője. Jelentése nemes, harcos, bölcs. A Taksony török eredetű régi magyar név, Árpád fejedelem unokájának, a negyedik magyar nagyfejedelemnek az összes árpádházi király ősének a neve volt. Jelentése jól lakott, elégedett, vad, kegyetlen, féktelen, szilaj. Az Alberta német eredetű név, az Albert férfi név női párja. Jelentése nemes, fényes. Az Alicia francia és spanyol eredetű név, más kutatás szerint francia és angol Alice, magyarul Alice latinosított formája. Köszöntünk tehát augusztus 24-én minden Bertalan, Albert, Alice, Taksony, Alberta és Alicia nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

Ákos, Táncolj a tűzön át című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Most következzen az Evangélikus Rádió Misszió lélekhangoló rovata Szeverényi János szerkesztésében.

0: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat az Evangélikus Rádiómisszió műsorában. Németh Mihállyal, a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon terápiás munkatársával, addiktológiai tanácsadóval beszélget Szeverényi János. A szünetekben az otthon lakóinak CD-jéről hallhatnak dalokat.
1: Szeretettel köszöntöm Németh Mihály barátomat, mert mondhatom ezt, hogy barátom is vagy évek óta, itt a cinkotai stúdiónkban. Egy nagyon nehéz gyerekkorod volt, érintette a te életedet a szenvedélybetegség, nagyon nehéz utad volt, amíg eljutottál a gyógyulásig, és olyan valaki vagy, aki most már évek óta segítesz nagyrészt serdülő fiataloknak, akik szenvedélybetegek, akik elég sokan vannak ebben az országban, és az nagyon jó, hogyha olyanok próbálnak segíteni a bajban lévőkön, akik maguk is megjárták ezeket az utakat, és ismerik a kísértéseket, és még inkább ismerik a gyógyulásnak az útját. De most még bevezetőről hadd mondjak el néhány dolgot rólad, hogy a hallgatók is tudják, hogy kivel beszélgetünk. Te most a Baptista Teológiai Akadémiát végezted el nappali tagozaton. Teológusok vagytok, akiket ott kiképeztek, és szociális és lelki gondozó szakirányú végzettséged van, és a szakdolgozatodnak is a témája a szenvedélybetegség volt. És jelenleg a református Kallódó ifjúsági mentőmisszióban dolgozol, 5 éve már, drogterápiás otthonban. Évekkel ezelőtt Zuglóban segítettél egy bizonyos befogadóház programban, ahol szintén próbáltatok az utcán is megismerkedni bajban lévő fiatalokkal, is próbáltatok az ő életüket segíteni. Misi, örülök, hogy itt vagy. Most először arra kérlek, hogy néhány mondatban beszélj csak a régi életedről.
2: Szervusz, kedves János, üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon sok mindent érintettél itt már a felvezetésbe. Én a szenvedélybetegséget már örököltem, úgymond. Nekem a felmenőim között a férfi ágon szinte mindenki alkoholista volt, ameddig vissza tudok nézni. Nagyapám sajnos öngyilkos lett, úgyhogy apám nem tudta ezt feldolgozni, ő is alkoholista lett, és engem az első abúzus, első trauma még az anyamébe ért. Anyám elmondása szerint akkor bántalmazta fizikálisan először édesapám, amikor velem várandós volt. És az egész gyerekkoromat ez végig kísérte. Elég rossz érzelmi közegben nőttem fel. Másrészt meg tényleg ez a függő működés, ez a családi rendszernek a része volt. Úgyhogy anyu társfüggő lett, tesó

0: Munkamániás lett, én pedig a drogokba menekültem, elég fiatalon.
1: Hány éves voltál, amikor kezdted?
0: 12 évesen már cigarettáztam, 13 évesen már ittam, 14 évesen már biztos, hogy a drogokat próbáltam, így visszaemlékezve.
1: És eljutottál majdnem a halálig.
0: Nagyon mélyre mentem, igen. Többször próbáltam segítséget kérni orvosok által, feküdtem be kórházba, de ez nem volt megoldás az életemre.
1: És akkor mégis hol jött a megoldás?
0: Én 2013-ban mentem be Ráckeresztúra, a drogterápiás otthonba, és 15 hónapot bent töltöttem terápián, és csak azért mentem be, hogy a drogokat letegyem, de sokkal többet kaptam, kaptam egy teljesen új életet, tiszta lappal indulhattam, és azóta tudok építkezni. Egyet tudtam, hogy oda nem akarok visszamenni, amiből jöttem. Nálunk ugye ez egy református egyház által fenntartott intézmény, és kapunk Bibliát.
1: Oké, de egy teljesen elveszett életet éltél. Hogy jutottál el egyáltalán egy református intézetbe?
0: Ben voltam 17 évesen Győrbe a pszichiátrián, és 32 évesen visszakerültem ugyanoda, ugyanúgy drogfüggőséggel, és ott mondta a kezelő orvosom, hogy rajtam már csak Isten segíthet. Hmm. És hétvégente voltak Isten tiszteletek bent a kórháznak a területén, lementem, és ott a kezembe adott a lelkész egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Történeteink, és abba az volt leírva, hogy Ráckeresztúron Isten segítségével, hogy szabadultak meg emberek a kábítószer rabságából. És én ezzel a könyvvel szaladtam a kezelő orvosomhoz, hogy ha rajtam csak Isten segíthet, és rajtuk Isten segített, akkor én is ide akarok kerülni. És körülbelül egy-két-három hét alatt sikerült lekerülnem Ráckeresztúra.
1: Akkor egy kicsit menjünk vissza erre a gyógyulásra. Mondod, hogy sokkal többet kaptál, mint hogy a drogokról leálltál. Mit kaptál még pluszba?
0: Kaptam hitet. Anyuak is korán meghaltak, a szülei amúgy református, családból származik, de eltávolodott ezáltal Istentől, apu is, és otthon csak szitószóként hallottam, káromkodásként Isten nevét, szóval nagyon távol állt tőlem a hit, de ahogy mondtam, bent Ráckeresztúron kapunk Bibliát, csütörtökönként van Biblia óra, vasárnap Isten tisztelet, és így elkezdtem megérteni az evangéliumot, hogy Jézus elhordozta a bűneimet. Ugye egyrészt volt lejönni a drogokról, az volt úgymond a könnyebb rész. Utána a lelki munka szembenézni saját magammal, sok éven keresztül, amiket elkövettem, bűnöket, terh rám nehezedett. Nagyon rossz embernek tartottam magam, de ez volt a megoldás az életemre. És a Bibliámban azt írták bele, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok. És nem akartam visszamenni a régibe, hanem volt rá lehetőség, hogy Budapesten kezdjek új életet, ugyanúgy a misszió keretein belül van lehetőség támogatott lakhatásra, és a Válaszút missziónál kezdtem új életet. És ekkor kezdtem Zuglóba önkénteskedni a befogadóház missziónál. Azért mentem, hogy én is adjak picit a társadalomnak, meg azt láttam, hogy kallódó fiatalokkal foglalkoznak, akik azon az útra léphetnek, amin én is voltam. Szóval ilyen utcán kallódó fiatalok, akikkel nem foglalkozik senki, és őnekik tartottunk klubfoglalkozásokat. Ott találtam társra, a feleségem is ott önkénteskedett, úgyhogy ott találtunk egymásra. 2015-ben találkoztunk, és 2016-ban össze is házasodtunk.
1: A régi életedben nyilván nem csak drog volt, említetted a cigarettát, alkohol is volt, meg gyógyszerek is?
0: Ugye 17 évesen voltam először kórházban a függőségem miatt, ahol azt csinálták, hogy a drogfüggőségre adtak különböző gyógyszereket, hogy elviselhetőbb legyen, úgyhogy onnantól már tudtam, hogy ha nincsen drog, akkor milyen gyógyszereket kell bevenni, hogyha egyikhez se tudtam véletlenül hozzájutni, akkor maradt az alkohol. Szóval azért ittam is, akkor, hogyha nem jutottam más szerhez.

0: Lélekhangoló műsorunkban Németh Mihállyal, a Ráckeresztúri drogterápiás otthon terápiás munkatársával Szeverényi János beszélget.
1: Van ebben valamilyen szempontrendszer, hogy ki miért lesz szenvedélybeteg?
2: Nagyon sok tényezőből adódik össze. Egyrészt szerintem van egy genetikai hajlam is az emberekbe, öröklődhet is valamilyen szinten a függőség, de én is azt vallom, hogy sokkal erősebb a tanult minta, otthon látott minta. Szóval cigivel a szájába az apa hiába mondja a gyereknek, hogy ne cigizzél, fiam, mert a mintát fogja követni, nem azt, amit mondanak neki. És a függőségre való nevelés szerintem egész kiskorba kezdődik. Egy az, hogy milyen az anyával a kötődés. Hogyha egy normális kötődés alakul ki, az egyből egy védőháló. Anyával a kapcsolat nagyon meghatározza, de az apáknak sem szabad kivonni magukat az életből. Nagyon fontos az apa is. Sok apa azt csinálja, hogy majd amikor már focizni lehet vele, vagy már amikor játszani, majd akkor ott lesz. Nagyon fontos már kiskortól, hogy felépüljön ővel is a kötődés, és a kapcsolat kialakuljon. De tovább menve az egész kisgyerekkort végig, és sokan ebbe a hibába esnek, hogy tinédzserkorba próbálják nevelni, ami már lehetetlen. Szóval a nevelés az, hogy milyen értékeket adok át, mit szeretném, hogy mibé váljon, az első 12 év. És 12 év után még lehet picit egyengetni az útját, de ott nevelni igazából már nem lehet a gyereket. Szóval aki már 14 éves, és azt mondja, hogy baj van a gyerekkel, mert hogy elkezdett szert használni, vagy elkezdett inni, azt már nagyon nehéz megfogni, hogy már sokkal inkább a kortárs hatás érvényesül. Szóval van egy bio, egy pszicho és egy szociális tényező, amiből összeadódik a függőség, és a szociális hatás is nagyon erős most a fiataloknál. Ugye ez ömlik mindenhonnan, a videoklippekbe arra buzdítanak, hogy szívjátok a füvet, nyugodtan, mekkora buli a drogozás, és nem látják ennek az árnyoldalát.
1: Éppen a napokban érkezett az a hír, hogy Németországban például most teszik legálissá a fűhasználatot, a marihuanát. Egy olyan társadalomban, ahol amúgy is rengeteg a gond, a baj. Te, mint aki profi vagy ezen a téren, például ezt hogy ítéled meg?
2: Én nem vagyok legalizáláspárti. Biztos, hogy nagyon sok problémát fog okozni, hogyha legalizálnak egy országba egy marihuána fogyasztást. Azt mondják, hogy a fű az gyógyszer, meg hogy az csodaszer, az mindenre jó. Szerintem ez nem így van. Pont, hogy a fiatal agyat azt öregíti, az öreg agyat azt lehet, hogy fiatalítja átmenetileg, és vannak azok a betegségek, mondjuk egy végstádiumú daganatos betegnek lehet, hogy az életminőségét tudja javítani orvosi kontrollált körülmények között. Szóval én azt mondom, hogy lehet ezt jól használni, de az nem azt jelenti, hogy rászabadítjuk az emberekre, és akkor mindenki. Rengeteg mentális betegség kialakul belőle, rejtett skizofréniát előhozza, rengeteg srác jön hozzánk, aki sajnos tépkézetekkel van, halucinál, hangokat hall, és csak marihuánát fogyasztott az életébe. Veszélyes a marihuána fogyasztás, főleg tinédzserekre, meg fiatalokra, mert elveszi a motivációt mindentől. Mert amikor elszívják, kiszínesedik a világ. Jobb íze van az ételeknek, jobban élvezek minden, de amikor meg nincsen, akkor meg beszürkül minden. És pont a hosszú távú célokat nagyon nehezen tudják elérni. Persze álmodoznak beszívva, de utána az, hogy valósítják meg, hát általában sehogy.
1: Beszéltünk az előbb a család háttérről, és a lelkiismeretes szülők egy része saját magát hibáztatja, és a szakirodalom is bizonyos értelemben a szülőket is hibáztatja, hogy nem építettek ki elég kapcsolatot, nem törődnek eleget a gyerekkel. Nem tapasztalod azt, hogy egy viszonylag jó családi háttérből is lesznek drogosokká fiatalok, egyszerűen a szocializáció ezt is érinti, tehát az osztálytársakat, a haverokat.
2: Én azt mondom, hogy a függőségbetegség az mindig egy családi betegség. Szóval maga a család a beteg, a drogos, ezt úgy hívják, hogy index. Mint a kocsin, amikor villog az index, a srác az csak jelzi, hogy valami probléma van a családban, valami nem jól működik. Valószínű, hogy több figyelmet igényel, csak mondom, amikor már itt bejön a szerhasználat, ott már nagyon el vannak csúszva a dolgok, szóval sokkal korábban kellene kezdeni, és a mai társadalomnak amúgy ez a kihívása, hogy ugye a nők is karriert építenek, a nőknek is meg kell felelni munkába, mindazáltal háziasszonyként, az apák is nagyon sokat robotolnak, nagyon sokat kell dolgozni a megélhetésért, és mikor marad, mennyi idő marad a gyerekre. És nagyon nagy probléma, hogyha nem csak szerfüggőségről beszélünk, manapság a számítógép használat. Nagyon sok gyereket a számítógép meg a kütyük nevelnek. És most is például van magámba kliensem, aki 16 éves, és nem tudják kivenni a számítógép elől. és napi 6-8 órákat a számítógép előttől, és nem kapja meg, akkor rendesen a függőség jelei mutatkoznak, indulatos lesz, neki megy a szüleinek, összetöri a lakást, tényleg mindegy komoly drogfüggő úgy viselkedik, és ez mind azért, mert 10 éves korától, 16 éves koráig kialakult ez, hogy odaengedték a géphez, és nem volt rá idejük, addig is jó, amíg a gép előtt ül. Csak most meg már nem lehet kimozdítani a gép elől.
1: Az a lényeg a ti munkátokban, hogy aki szenvedélybeteg, befogadjátok, vagy ez az otthon kiket fogad be végül is, és hány éves kortól?
2: Volt felnőtt rehabilitáció, ez már elég régóta működik Ráckeresztúron, és 2015-től létrejött a tínédzser rehabilitáció, 12-től 18 éves korú fiatalok.
1: Azon a területen vagy.
2: Igen, most már felnőttekkel is dolgozok, de a fő profil az a tínédzserek, igen. És a tínédzsereknél nagyon erős ez a számítógép is. Nagyon sűrűn megjelenik a számítógép használat is, és már bentlakásos terápiára szorulnak olyan függőségek.
1: Még olyan is van, aki csak a számítógép függőségek kerül
2: be? Persze, persze, hogy ne.
1: Szerencsejáték?
2: Minden addikció előfordul nálunk.
1: Mi történik itt az otthonban, és hogy lehet bekerülni? Kell, hogy ő is kérje, akarja az érintet?
2: Hát tinédzsereknél azért ez nehéz, mert általában azért olyan nagy erős motiváció nincsen, általában inkább a szülők hatnak rá, de sok esetben már odáig jut a történet, hogyha nem vállalják ezt a kezelést, akkor kiemelik őket a családból, mert ugye már annyira bele vannak csúszva, hogy nem járnak el iskolába, elhanyagolják magukat, elhanyagolják a környezetüket, és a jelzőrendszer azért jelez, hogy ez így nem jó, és akkor választhatnak, hogy vagy lejönnek hozzánk, ami azért egy nyitott intézmény, meg nagyon jó körülmények között van, vagy elmennek egy zártabba.
1: És a beköltözés előtt elvárja a ti intézetetek, hogy előtte egy kórházi kezelésen átmenjen?
2: Kórházi kezelésen nincsen szükség, akkor, hogyha nagyon komoly, mondjuk alkoholizmus elfent.
1: De olyan lehet, hogy valaki még tegnap drogozott, és másnap már nálatok landol?
2: Persze, van olyan, még aznap is úgy jön be.
1: Akkor néha vannak nagyon nehéz helyzetek és esetek.
2: Igen, de azt tudni kell, hogy mi is kórházként is üzemelünk. Van pszichiáter, pszichológus, orvosi felügyelet, nővér, úgyhogy fel vagyunk készülve ezekre.
1: Az akkor igaz lehet, amit hallottam szakemberektől, hogy alkoholista vagy drogosnál nem mondhatjuk azt, hogy teljesen és véglegesen meggyógyult, megszabadult, hanem ő tulajdonképpen szünetben van, és egész életében ébernek kell lennie, és karban kell, hogy tartsa saját magát, mert tulajdonképpen bármikor visszaeshet?
2: Ez most megint egy nehéz kérdés. Hogyha valakinél kialakult egy alkoholbetegség, ami azt jelenti, hogy már sejtes szinten kívánta az alkoholt, hogyha nem ivott, remegett a keze, nem tudta nélküle ellátni a feladatait, egy ilyen alkoholistának azt mondom, hogy ilyen élete végéig tartson abstinenciát, de hogyha bejön egy 13 éves srác, aki elszívott 5 füves cigit, csak mellette úgy szétcsúszott az élet, hogy nem járt iskolában, terápiára van szüksége, bejön hozzánk, 13 évesnek nehezen mondom azt, hogy egész életében egy el meg egy sört, ott egész más. Nem is mondom azt, hogy ő neki baj lesz belőle, hogyha mondjuk elvégzi a gimnáziumot és a banketton majd kocint egy pohár pezsgővel.
1: De olyanról tudunk, hogy talán 8-10 éve valaki már nem iszik, de mégiscsak eljön egy helyzet, egy esküvő, lakodalom, és ott megiszik egy pohár alkoholt, és akkor beindítja újra a reflexeket.
2: Igen, nagyon sok embernél előfordul ez.

0: Lélekhangoló műsorunkban Németh Mihállyal, a Ráckeresztúri drogterápiás otthon terápiás munkatársával Szeverényi János beszélget.
1: Ha bekerül hozzátok valaki, ez érdekelne még, hogy akkor ott mi történik? Tulajdonképpen mit él?
2: Persze, nagy vonalakban elmondom. Uh-huh. Nálunk a terápia fázisokra van bontva. Bekerülés után van egy hét orientációs idő, amikor a lakók közül, akik már régebb óta benn vannak, kap kísérőt, és akkor bemutatják neki a házat, magát, a programot, ez ilyen ismerkedős időszak. Utána még van, most a tinédzser rehabilitációról beszélek, utána van még egy hét próbaidő, és utána két hét után van egy véglegesítés, amikor ő is és a közösség is eldönti, ugye ő eldönti, hogy vállalja a terápiát, meg hogy együtt tud-e működni a közösséggel, és a közösség is, hogy beöleli, befogadja a srácokat, általában ezzel amúgy nem szokott probléma lenni. Hogyha ez megtörtént, akkor első fázisba lép, ahol már kap felelősségterületeket, az egész ház úgy van felépítve, hogy minden felelősséget ők látnak el. Nincsen kiszolgáló személyzet, ők takarítanak, ők mosnak, a felnőttek főzik az ebédet, de a tinédzserek beállnak a konyhába besegíteni.
1: Illetve a felnőttek szintén gondozottak?
2: Gondozottak, így van. Úgyhogy az egész házat fűnyírástól kezdve a kertrendben tartásáig mindent. Első, második, harmadik fázis van, és hogyha valaki végigment a fázisokon, egyre nagyobb felelősség, egyre nagyobb szabadság, és utána tekintjük végzett terápiásnak. Rengeteg kompetenciát tanulnak, megfelelő önkifejezés, hogy hogyan tud aktívan részt venni a programban, kb. Ilyenek. Szóval így az aktivitásról szól, meg hogy megtanulni ezeket a dolgokat, amik így a mindennapi önálló életvitelhez kellhetnek.
1: Milyen eredményességgel dolgoztok? Itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy most a későbbi gyógyulás, hanem ott bent, amikor bent vagytok és foglalkoztok velük, el tudom képzelni, hogy van, aki nem tud becsatlakozni, nem tud együttműködni, esetleg megszökik, nem bírja tovább. Aztán van egy középmezőny nyilván, és akkor vannak ilyen pozitívabb esetek is, akik nagyon erősen mennek a gyógyulás irányába. Hogy látod a munkátoknak az értelmét?
2: Hát nálunk szökés egyáltalán nincsen amúgy, mert önkéntes a vállalás, hogy bejönnek, és önként el is hagyhatják a terápiát. Nyitva van a kapu, persze aláírják a papírt. Hát tinédzsereknél ugye tájékoztatni kell róla hozzátartozót, és nekik kell elvinni. Igen, ilyenkor kell jól együttműködés a szülőkkel, hogy mondja azt a szülő, hogy amíg nem végezte, addig nem mehet, de azért a tinédzserek próbálják keresni mindig a kis kapukat.
1: De ez leginkább az első hetekben van, nem az elvonási időszakban.
2: Hát igen, utána azért már stabilizálódnak.
1: Ott is tudtok adni bizonyos gyógyszereket, nyugtatót?
2: Gyógyszert egyedül a duál diagnózisok kapnak. Ez azt jelenti, hogy a szenvedélybetegség mellett egyéb más pszichés betegség is fennáll, mondjuk egy skizofrénia, vagy bipolaritás. Amire gyógyszer kell, de soha nem a függőséget kezeljük gyógyszerrel, hanem a másik pszichiátriai betegséget.
1: Milyen hatást kapnak a hit felől, hit irányából?
2: Ugyanúgy, ahogy a felnőtteknél itt is csütörtökönként bibliaóra, vasárnapon istentiszteleteken vesznek részt, és úgy látom, hogy nagyon nyitottak. Ez minden kötelező, igen.
1: Minden foglalkozás kötelező.
2: Igen, ezt aláírják az elején, hogy amit nyújtunk. Ugye rengeteg csoport van, tinédzsereknél naponta másfél óra sport van, van tanoda, vannak tanáraink, hogy aki az iskolát akarja folytatni, vagy abba hagyta, de újra szeretné kezdeni, őnekik is segítünk benne.
1: Hétközben is ilyen spontán beszélgetések nyilván vannak, és ahogy te is ott hitre jutottál, mások is lehetnek, hogy hitben előrelépnek, és akkor akár egy szobába, vagy folyosón, udvaron beszélgetnek a hitről is.
2: Az egész terápiát átszövi a hit. Mm. Szóval esténként van esti napzáró csoport, ahol a három fő érzésről kell beszélni, és itt is úgy kezdődik a csoport, hogy a munkatárs áhítatot hoz. Vannak dicsőítés foglalkozások, de kérdezted itt, hogy személyes beszélgetésről, ugye én mentorként dolgozok Ráckeresztúron, és minden mentornak megvannak a saját mentoráltjai. Most nekem 4 emberem van bent, és azért persze én a személyes tapasztalatomat, a személyes hitemet, hogy nekem mi segített, ezt próbálom nekik átadni. Ugye én lelkigondozó végzettségű vagyok, szóval én úgy is tekintek erre a mentor munkára, mint egy lelkigondozói folyamatra. Mert úgy látom, hogy erre van nagy szükség, és ezért is tanultam ezt. Igazából a lelkük beteg, azt kell gyógyítgatni. Mm-hmm. És erre csak Isten képes, én úgy gondolom.
1: És látsz hitrejutásokat? Megtéréseket?
2: Persze.
1: Egy ideje elkezdtél egy önálló vállalkozást is. Légy szíves, erről is beszéljél, hogy miért indítottad el, mi a pozitívuma egy ilyennek, hogy te személyesen is külön így tudsz foglalkozni fiatalokkal, és sokan keresnek meg téged?
2: Elindítottam egy egyéni vállalkozást addiktológiai tanácsadás néven, és ebbe is próbálok segíteni. Bajba jutottaknak, egyre többen kerestek meg interneten keresztül, meg hallottak rólam, és egyre többen kerestek, és azt látom, hogy aki még nem érett rá, hogy elmenjen terápiára, vagy még nincs annyira mélyre csúszva, annak nagyon hatható segítség ez is. És tényleg van rá igény, egyre többen jelentkeznek, és amúgy tényleg azt érzem, hogy van értelme csinálni, illetve aki már olyan szinten van, hogy nagyobb segítségre van szüksége esetleg terápiára, akkor abban tudok segíteni, hogy mire készüljön, hogy ne féljen tőle, mert én is úgy mentem be, hogy nem tudtam, hogy mi vár rám. Illetve én elmondom az összes lehetőséget, nagyon sok terápiás intézményt ismerek, és akkor elmondom a lehetőségeket, illetve kórházi elvonásról, terápiákról tudást átadni.

0: ott is keresztelkedtél meg.
1: Igen, Ráckeresztúron
0: megkeresztelkedtél, konfirmáltál, aztán később volt egy keresztény esküvőd, de akár ezektől függetlenül is vannak olyan bibliai gondolatok, igék, amik ezek alatt, az évek alatt úgy fontosakká váltak számodra.
1: Rengeteg fontos ige van. Az Ézsaiás például az egyik fő ige volt. Elfáradnak és meglankadnak az ifjak, a legkülönbök is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájnak elnek mind a sasok, futnak és nem fáradnak el. Ézsaiás 41.
0: Úgy belegondoltam most, hogy beszélgetünk, hogy hát egészen mást éltél át gyerekkorodban. Ez eszedbe szokott jutni, hogy jaj, minden lehet, csak ne úgy, ahogy te átélted gyerekkorodban.
1: Igen, ez most a legnagyobb küldetésem az életben, hogy nem azt továbbadni, amit én kaptam. Sokszor nehéz is, mert hogy zsigerből amúgy sokszor az jönne. Csak tudatosan lehet, illetve foglalkozok magammal, járok szakemberhez is, illetve aki hasonló környezetben nőtt fel, diszfunkcionális családban, annak nagyon ajánlom a ACA csoportot, ez 12 lépéses program, ugyanúgy, mint az anonim alkoholisták, vagy a anonim narkósok, az alkoholista szülők felnőtt gyermekei magyar fordításban, de bármilyen diszfunkcionális családba felnőtt gyermekek jól tudják használni. Szóval, hogyha volt egy pszichés betegség a felmenők között, és ez megterhelte a gyermekkorunkat, vagy szerhasználat jelen volt, akkor ebből nagyon szépen lehet ezáltal a program
0: által gyógyulni. Ez akkor konkrétan micsoda, hogy lehet ezt megtalálni mondjuk az interneten?
1: Hogyha beüti valaki, hogy ACA gyűlés, akkor ki fogja adni, az országos szinten
0: működik
1: most már, igen.
0: ACA. A hitetek szerepe a jelenlegi életedben mi lenne? Mi az, amiben erőt ad neked?
1: Erőt a mindennapokba. Azért nekünk is megvannak a saját harcaink, saját nehézségeink, és az egész házasságra így tekintek, hogy tényleg Isten előtt mondtam esküt, hogy betegségben, és hogyha nehézség van, akkor is együtt maradunk. Azért nekünk is sokszor van nehézségünk, de úgy érzem, hogy mivel mi Istenre támaszkodunk, vezet is minket benne, és tavaly évvégén amúgy részt vettünk a reformátusoknak Dömösön, van a Biblia házasság gondozó szolgálat, részt vettünk ott egy programján, ami nagy segítség volt, illetve Isten azért mindig mutatja az utakat. A feleségem is amúgy diszfunkcionális családból jön, nekem is megvan a múltam, és nagyon csúnyán összetudtunk, ezt nem volt sok veszekedés, de időszerűen ciklikusan vissza és visszatért. 3-4 havonta, és akkor nagyon mélyre tudtunk menni, és azt vettük észre, hogy egyre mélyebben, és nagyon aggasztott már minket, és elkezdtünk ezzel foglalkozni, és elkezdtünk a kötődés elméletről olvasni, és rájöttünk, hogy én elkerülő vagyok, ő meg szorongó. Úgyhogy ő minél jobban jönné, meg minél inkább távolodné. De ezáltal, hogy rájöttünk, hogy milyenek vagyunk, tudunk ebből is gyógyulni. Illetve elkezdtünk egy érzelemfókuszú terápiát és egy EFT-t. Én ezt vallom, hogy Isten mindig vezet, meg mutatja az utat, hogy merre, csak tényleg meg kell ezeket találni, és bízni abba, hogy vezetni fog ebbe.
0: Akár találkozva ezekkel az emberekkel, fiatalokkal, meg felnőttekkel, és hát tulajdonképpen ott a keresztény hitet képviseled egy intézetbe, mivel tudsz érvelni, hogyan látod ebben a mai felfordult furcsa világban a kereszténység szerepét?
1: Szerintem ugyanaz, mint mindig is volt, hogy példát kell mutatni, hogy Istennel lehet ezt így is. Én ezt nem mondani szoktam nekik, hanem én szeretném, hogy ez az életemen keresztül kitükröződjön. Nem mondani kell, hanem megélni kell, és amúgy elég jó visszajelzések jönnek, hogy felnéznek rám, és tudom, hogy ez nem a saját erőmből van, mert én a saját erőmből nem tudtam jót. Amivel én próbálkoztam, az minden kudarchoz vezetett, minden katasztrófa volt. Amióta Istenre tudtam bízni az életemet, azóta működik, és azóta van egy boldog életem, amiben szeretek élni. És én csak ezt tudom nekik közvetíteni, hogy Istennel jó. Ő is, amikor megteremtette az embert és ránézett, azt mondta, hogy ez jó. És ha most már így tudok élni, hogy Isten így szeret engem, azt tudja rámondani, hogy jó, meg én is azt tudom mondani az Istennel való kapcsolatra, hogy ez jó.

Kedves hallgatóink, a végéhez közeledő, lélekhangoló evangélikus műsorban vendégünk Németh Mihály volt. Ő a Ráckeresztúri drogterápiás otthon terápiás munkatársa, addiktológiai tanácsadó, maga is felépült szenvedélybeteg. Vallja, hogy Isten volt, aki egészen új élettel ajándékozta meg, és hozott neki szabadulást a különböző megkötözöttségeiből. Szeverényi János kérdezte őt. Interjúnk szüneteiben a Ráckeresztúri drogterápiás otthon lakóinak éneke szólt. Németh Mihály honlapja, ahol függőségekkel kapcsolatos segítőbe

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit Homokóra, késői műsorunk utolsó, s egyben befejező órájában a mikrofonnál Szabó Anita. Ma Kölcsey Ferenc magyar költő gondolatával köszöntöm Önöket. Az erény nyugalmával párosult akarat az, mely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, s hárítja el a gonoszt. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Irodalmi kincsek rovatunk következik Deák Anita szerkesztésében. Ma egy a 11. kolozsvári ünnepi könyvhéten elhangzott beszélgetést közvetítjük, amelyben Fábián Tibor íróval, lelkipásztorral, egykori Agnus rádióssal, valamint köteteivel ismerkedhetnek meg.
3: Irodalmi kincsek.

0: Sok szeretettel köszöntöm az Irodalmi Kincsek rovat hallgatóit, a mikrofonnál Deák Anita. Június 9 és 12-e között zajlott az 11. kolozsvári ünnepi könyvhét, amely idén is nagy népszerűségnek örvendett, és az érdeklődők számos programon vehettek részt. Mai irodalmi rovatunkban egy a könyvhéten elhangzott beszélgetést közvetítünk, amelyben Fábián Tiborral és könyveivel ismerkedhetnek meg. Fábián Tibor újságíró, író és lelkipásztor egyben, 2002 és 2008 között az Agnus Rádió szerkesztője is volt. A könyvhét keretében zajló beszélgetés apropója Ilyenek voltunk című könyvének második kiadásának megjelenése volt, amely a rendszerváltás előtti gyermekkort, a lassú idő korszakát tárja elénk, de szó esik a Ceausescu elvtárs pajtás és a Guayana szörnyei című regényeiről is. A beszélgetés házigazdája Demeter László, a szerző beszélgető társai pedig Somogyi Botond és Tokos Levente.
1: Tisztelettel köszöntünk mindenkit. Itt úgy beszéltük, hogy ülve maradunk, kicsit családias, barátibb a hangulat, nem vagyunk sokan. És a Valótit Ortom a könyvkiadó nevében szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, illetve meghívottainkat. Először is Fábián Tibort, akinek három könyvét volt szerencsénk az elmúlt két esztendőben kiadni, és beszélgető társait, Tókos Leventét, aki baróti, mint mi, és Somogyi Botondot, akit a szerző révén volt szerencsénk megismerni, hát percekkel ezelőtt, vagy lesz szerencsénk esetleg a későbbiekben. Megragadom az alkalmat, hogy éppen pár mondatban szóljak a kiadóról is. Ezelőtt

0: 16 esztendővel alapítottam Barótonnal Tortoma könyvkiadót, és hát mi az, hogy Tortoma, ez mindig felszokott merülni, ez Barót fölött egy hegy, ugyanis úgy gondoltam, hogy valami jó, veretes, erdővidéki nevet próbálok kiadó névnek választani, így ez sikerült, ezt nyilván, hogy az olvasók döntik el, eddig úgy gondolom, hogy jól bevált ez a név. És hát az elmúlt 16 esztendőben több mint 160 könyvet sikerült kiadni. Kezdetben próbáltunk úgy háromszékre korlátozódni, történelem és néprajzi könyvek voltak jó részt a kiadott könyveink között. Aztán úgy területileg, mint műfajilag igyekeztünk minél sok színűbbek lenni, annál is inkább, hogy egy kis vidéki kiadó, de egyébként az összes kiadó, hogyha nem szélesebb látószögű, műfajilag és területileg is, akkor nehezen tud megmaradni, vagy fennmaradni, sőt, megkockáztathatom, hogy nem tud fennmaradni. Ezért most már a történelem, néprajz mellett szépirodalom, gasztronómia, nyelvészet, és nem csak könyv, hanem folyóirat is, nagyon sok minden van a kínálatunkban. És hát így, hogy eljárunk vásárokba, különböző könyvbemutatókra, meg más rendezvényekre, úgy adja magát a lehetőség, hogy különböző emberekkel, szerzőkkel is megismerkedünk, és hát így jutottunk oda, hogy Nagyvárad és környékéről is hát 4-5 szerzőnk is van, és hát hogy megkerestél bennünket. Sok esetben az ember úgy megelőlegezi a bizalmat, hogy ez egy jó könyv lehet, én is, hogyha beleolvasok, elolvasom, akkor azt mondom, hogy hát próbáljuk meg. Mert sajnos több könyvkiadó úgy működik, hogy hát ha van rá támogatás, megcsináljuk, ha nincs rá támogatás, akkor a szerző tegye vissza a fiókba. Az is tapasztalat, hogy több esetben Magyarországról keresnek meg, hogy hát ott valahogy nem sikerült kiadni, vagy ideológiai, vagy éppen az előbb említett okból kifolyólag egy könyvet. Hát nyilván én sem mondok mindenre igen, de volt, hogy azt mondtam, hogy akkor csináljuk meg. És hát így alakult ki egy olyan hát kínálata a Tortoma könyvkiadónak, mondjuk úti könyveket nem említettem, az előbb szakácskönyveket mutattunk be, hogy én úgy gondolom, hogy nincsen szégyelni valónk. Annyit el szoktam mondani nagyobb városokban működő könyvkiadóknak, hogy nekünk Barótról, ugye Háromszéken is a legkisebb város, háromszor annyit kellett dolgozni az, hogy elismert könyvkiadóvá váljunk, nem csak itt Erdélyben, hanem az egész magyar nyelvterületen, mert már eljárunk, úgy érzem, hogy azért bizonyos körökben ismernek bennünket. Tehát háromszor annyit kellett dolgozni, hogy elismert kiadóvá váljunk, mint hogyha éppen Kolozsváron, vagy Marosvásárhelyen, vagy mit az Isten Budapesten működtünk volna. Na hát igazából röviden talán ennyit mondanék, és akkor kinek adjam át a szót?
1: Átvenném én.
0: Parancsolj.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Személyes élménnyel kezdeném. Tibi nagy részt már lehet, hogy ebből sok mindent tud. 90-es évek második felében neveztek ki, és akkor kerültem az Üzenet szerkesztőségéhez. Akkor titkárként dolgoztam, vittem a főszerkesztőnek a kéziratokat, akkor nem volt mobiltelefon, nem volt internet. Faxon érkeztek az írások, sokszor postán, jó későn. Oda vittem, ki ez? Fábián TV? Jaj, már megint ez a Fábián TV, mit akar ez? Elkezdte javítani, tiszta, piros volt az egész, nem nagyon lehetett érteni. Nem tudtam semmit. És ez itt eltelt az idő. Aztán én lettem a főszerkesztő, egyre kevesebb piros volt az írásokban. Persze elolvastam én is, bekerült az újságba. Egy idő után azon vettem észre magam, hogy várom, hogy érkezzen az írás Fábián Tibortól. Aztán azon kaptam magam, felhívtam, hogy nincs még egy írásod véletlenül. Aztán odajutottam, hogy nem volt benne egy pont se, vagy egy vesző se, amit kellett volna javítani. Úgyhogy nyilván itt nincs olyasmi mester, meg tanítvány, mert én nem voltam mester, ő meg nem volt tanítvány, és úgyhogy nem szárnyalt senki sehova. Én megmaradtam a szerkesztésnél és az újságírásnál, vele most már íróként beszélgetek. Innen adódik a kérdés, hogy sikerült ilyen óriásit szárnyalni, onnan egészen idáig, hogy most már íróként beszélgetek veled. Most hirtelen még az ilyenek voltunk egyik, a harmadik, illetve a második kiadás egyik új...
2: A proféta szóljon belőled, szóljak közben.
1: Igen, erről is majd fogok beszélni amúgy. Cikkében benne van az egyik novellában, vagy tálca novella, ahogy közösen elneveztük, hogy eldőlt a talicska. És akkor azt írott, hogy eldőlt az is, hogy én nem leszek kőműves. Volt egy ilyen talicska, amelyik aztán később eldőlt, hogy ilyen irányba készültél és fejlődtél?
2: Én azt hiszem, hogy nem az ugrás volt nagy, bár kétségtelenül, hogy attól függ, hogy honnan nézzük, tehát valamilyen szinten mindenképpen ennek is volt egy szerepe, mert hogy valamikor érettségi előtt, után két napot lehúztam a Várad melletti, a szakadáti Coca-Cola gyárban, amikor úgy nem láttam magam előtt a jövőt, meg nem volt egy jövőképem, és édesanyám azt mondta, hogy na jó, hogyha itthon ülsz, akkor annál mindenképpen jobb, ha elmész valahova dolgozni. És hát elmentem, és meg kellett rögtön rakjak egy-egy kamiont. És hát úgy nagyon távoli volt tőlem ez az egész munka, és ebben mindenképpen rásegített, meg hozzásegített, hogy lássam azt, hogy na, akkor én mit szeretnék csinálni, és milyen irányba, és két nap után akkor búcsút intettem szakadáti kólagyárnak, ezt gyakran felidézem magamnak, és mai gyerekeknek, fiataloknak el szoktam mondani ezt a sztorit, akik még nem látják maguk előtt világosan a jövőt, hogy ki kell próbálni magadat valahol egy munka közben, és akkor rádöbbensz, hogy akkor jó ez neked, szeretnéd 30-35 évig ezt csinálni, akár egy talicskát tologatni, vagy bármi mást, vagy pedig tényleg szeretnél egy más irányt venni. Én azt mondanám, még visszatérve a kérdésedhez, hogy nem az ugrás volt talán nagy, hanem nagyon régóta ismerjük egymást. Ez ebből, amit felsoroltál és elmeséltél, ez azt jelzi számomra is, meg szerintem a jelenlévőknek is, hogy valami nagyon ultrakezdő ifjonc korom óta ismerjük egymást. Tehát az első írásaimmal már akkor ott kopogtattam az üzenetnél, és néha eszembe is jut, és beszéltük is, tárgyaltuk már egymás között is, hogy tulajdonképpen éppen az üzenet az, ahova a legtöbb ideje publikálok már. Ez több mint két évtizede. Úgyhogy úgy szépen lassan én úgy láttam, hogy ugye eljutottam idáig is. Igazándiból mindig bennem volt az a késztetés, az a gondolat, hogy na valamikor akkor egy magasabb polcra kerülni az írással, de nem akartam siettetni sem. Szerintem ez egy érési folyamat. Nem akarok kritikát sem mondani arra, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő már 18 évesen, erre is találom példákat, író, költő, stb., hogy ezzel akar foglalkozni. Nekem el kellett teljen néhány évtized. Eljutottam a sajtóban szinte mindenhova, szinte minden munkát végeztem, a sajtó területén szinte minden műfajban kipróbáltam magam, és eljött az az időszak, ez 2014-15 volt, amikor éppen Szentjobban voltam, frissen megválasztott lelkész, amikor odafordultam a feleségemhez, Évához, hogy te, én szeretnék író lenni. És akkor egy kicsit ilyen lesajnáló mosoly volt a reakció, hogy na, akkor félre megint kitalált valamit, és akkor talán még legyintett is hozzá, hogy na, jó, hát akkor tessék, csináld. És az úgy bennem van, úgy büszkén az a 5 évvel későbbi újabb feleségtől jövő reakció, amikor már nem tudom, hogy egy könyv kapcsán, az ilyenek voltunk első kiadása kapcsán, vagy pedig a Tiszatájba, mondjam így, beírtam magam, amikor akkor már az a reakció jött Évától, hogy te emlékszel, hogy azt mondtad 5 évvel ezelőtt, és megcsináltad a Csodavigyel.
3: Én folytatnám csak egy ilyen személyes emlékkel, ugye, ahogy mi találkoztunk. Annak idején, amikor átvettem az Erdélykonma igazgatását, akkor pont te voltál, aki megkerestél, hogy na, közölnéd ezt az írás. Persze, hát akkor már nem voltak piros pontok benne, abszolút. Tehát tökéletes volt az írás, tehát elsőből bement. Aztán még kezdett jönni, az ilyenek voltunk szerve, és akkor hát miért az ötlet adta magát, hogy ezt ki is adjuk. Akkor született az első kiadás. Arról szeretnélek faggatni téged, hogy van az ilyenek voltunkban effektíven három településről beszélsz. Ugye? Hát Váradot ismerjük nagyjából. Fugyivásárhelyen Várad felé kell átvenni, egyébként nem nagyon tudunk róla, de azt is ismerjük. Van egy harmadik.
2: A harmadik település Magyarcsahol. Az Magyarcsahol, igen. Szatmár megyei kis település Tasnád közelében, 7 kilométerre tőle. Ez úgy került be a könyvbe, és még terjedelmesebben a második kiadásba, hogy az első kiadásban 32 tárca novella van jelen, ebben a másodikban, ebben a friss kiadásban pedig 37. Amíg készült a könyv, már is két újabb kis történetecske elkészült, tehát 39-nél tartok, és körülbelül úgy látom, hogy nagyjából ennyi is volt. Nagyon fontos ebben a történetmesélésben, fabrikálásban a spontaneitás. Tehát az, hogy nem hajt a tatár, hanem tényleg ha bejön, bevillan egy régi gyerekkori, ifjúkori történet, akkor, és hogyha úgy érzed, hogy na, ezt érdemes megírni, és ezzel foglalkozni, az olvasó elé tárni, akkor megírod. Tehát Magyar Csaholyhoz visszatérve nagyszülők kapcsán került be a könyvbe, a második kiadásban már több történet is van Csahollyal kapcsolatosan. Én unokaként aránylag sok időt töltöttem ott, és valahogy a szívem csücske ez a település azóta is, és ez a hármasság az úgy megvan. Tehát tulajdonképpen a 80-as évek, és a 80-as évektől körülbelül a 90-es évek első néhány éve, tehát ennyit ölel át ez a kötet.
1: A zöld-sárga az egyik címe a Ilyenek voltunkban. Nekem mondhatnám azt, hogy az a kedvencem, és azért mondanám azt, mert azt én nem értem meg gyerekként, arról van szó benne, akik nem ismerik a történeteket, hogy a vonat mellett integetnek a gyerekek és várnak cukorkát, ugye a régi rendszerben szinte nem volt semmi, még a cukrászdában vagy az édességboltban sem. És a másik talán a sorbanállás, mert azt viszont mindannyian átértük akkor, és ebben aztán tényleg benne van, ahogy én szoktam nevezni az egyik előszóba, és azt írtam, minden Fábián Tibiség, mire értem ezt, hogy önirónia, humor, tanítás, szomorkodás, de előrelátás is van ezekben a történetekben, tanítás. Azért is szoktam mondani, sajnálom, hogy nincsenek itt fiatalok, hogy nem csak ilyenek voltunk, hanem hogy milyenek vagyunk mi, visszatekintünk magunkba. Csak a sorbanállásról, ahogy Tibi fogalmaz, napi rutin része volt, mint a fogmosás. Vagy olyan volt, mint ma a wifi kód. Tehát megnevetteti az ember, de ugyanakkor rádöbbent, hogy milyen szegénységben értünk. Neked vannak-e kedvenceid? Vagy milyen kedvenceid vannak? Mert én amikor kezdtem kiírni, akkor egy idő után eljutottam a 6-8-nál, na hát nem lehet ennyi kedvencem, de hogy ez is tetszik, meg az is tetszik.
2: A kedvencek, igen, ez az egyik érdekes reakció az olvasók részéről, hogy mindenkinek megvan a kedvence, a maga kedvence, mindenkinek más és más, és nekem is megvan a magam kedvencek. És nekem érdekes módon, ami úgy közel áll a szívemhez, az a két rossz csont osztálytársamról szóló történet.
1: Nem ész neveket, ez egy másik kérdés lett volna, akkor most kérdezem meg, felismerték magukat benne, elolvasták? Vagy...
2: Szerintem nem olvasták el, mert rossz csontok voltak, és nem mondom, hogy maradtak, de lehet, hogy az olvasást továbbra sem annyira kultiválják, rossz csontok, nem tudom. Tehát sok osztálytársamhoz elkerült a kötet, meg Fugyivásárhelyihez, ismerőshöz, de éppen róluk nem tudok. A Varázsvesző lovagjairól van szó, és van egy ilyen szokásom, hogy amikor megjelenik a könyv, akkor újraolvasom, egyrészt magamat is ellenőrizendő, meg egyáltalán, hogy tényleg lássam, akkor egy bizonyos távolságra már elkerültem az írásba foglalástól, és akkor lássam, hogy akkor tényleg az van benne, amit én szerettem volna, és tehát tulajdonképpen tényleg valóban magamat ellenőrzöm. Az a legjobb érzés ilyenkor, amikor van egy aha érzés a szerző részéről, hogy na, akkor ezt elég jól megírtam, és talán ez a történet az, ebben van humor, ebben az van, hogy milyenek voltunk tényleg, amikor az iskola kerülés és ennek a legválogatottabb dolgai és fajtái előkerülnek, és ott voltak az életünkben, és egészen más volt a fegyelmezés, ugye, tehát 30 év alatt annyira távol kerültünk ettől a 80-as évektől minden szempontból, hogy ha egy mai 10 éves a kezébe veszi és elolvassa, akkor számára ez egy történelemkönyv. És szó szerint nyugodtan mondhatom ezt, hogy számára ez egy történelem, amivel vagy tud, vagy akar, vagy nem akar azonosulni, és azt mondja, hogy hű, de ósdiak voltak ezek a 80-as évekbeli szülők és nagyszülők, és hát tényleg nagyon távol került az életünk, és a zöldsárgával kapcsolatosan ott a második kötetben lett egy rövidike kis kiegészítése az egyik történetnek, ahol arról mesélek, hogy kézen fogtam a 6 éves fiacskámat, és meg akartam neki mutatni a tasátpatakot, ami többször is előfordul itt-ott a könyvben, hogy akkor mutassam meg, hogy na édesapa itt pecázott, itt őrizte a tehenet, itt várta a vonatot, itt integetett, és egyáltalán a fél életét gyerekkorban itt töltötte, és arról szól ez a szomorkás, rövid kis post-scriptum hozzátoldás, hogy egyszerűen képtelen voltam meg közelíteni a patakot,
1: És ebből azt a tanulságot vontam le, hogy tényleg emlékezni tudunk, mesélni tudunk, és már én is elkezdtem mesélni ezeket a történeteket a gyereknek, és tényleg tágra nyílt szemmel hallgatja, hogy tényleg így volt, tényleg nem volt áram, tényleg fekete-fehér tévé, egy csatorna és internet nuku. Tehát számára ez ilyen, valóban egy mesebeli, mintha mesét hallana, és elhiszi, meg kénytelen elhinni, apa mondja, tehát ha apa mondja, akkor valóban akkor van valami igazság tartalma. De mindez azt jelzi, hogy nagyon-nagyon távol került az életünk, és még egy kicsit, amit mondtál, hogy egy bizonyos életkor után már kedveljük, meg akarjuk, és megszületik bennünk az emlékezésnek az igénye. Tehát egyre jobban és egyre gyakrabban, olyan körülbelül 40 fölött tájolom ezt be, amikor már egyre több gyerekkori és ifjúkori történet kezd megszületni benned, illetve visszajönni, és a könyvnek talán ez a fő szerepe, vagy sikere, hogyha nem túl nagy szó ez, hogy akik olvasták és visszajelzéssel megkerestek, szinte mindenki egyöntetően azt mondja, hogy számára segített emlékezni. A saját történeteit közben párhuzamosan vagy utólag gondolta vissza.
3: Erről is akartalak egy következő kérdésen megkérdezni, hogy ugye a három település, hát mondjuk Nagyvárad elég nehéz úgymond behatárolni abból a szempontból, hogy milyenek voltak a visszajelzések azokból a településekből, amelyekről írtál?
1: Azzal kezdem, hogy senki sem proféta maga hazájában, és akkor ezzel szerintem elég sok mindent elmondtam. Én nagyváradi születésű vagyok, Fugyivásárhelyen nőttem fel. Az első kiadást különösképpen, ami még Fugyivásárhelyeknek is volt külön ajánlva, sokak kezébe elkerült, és sokak számára egy élmény volt. Tehát tényleg egy ilyen, mondták, hogy együtt nevettek és írtak a szereplőkkel és a történetekkel. És valóban egy ilyen különleges élmény volt azoknak, akik, ha nem is eredeti nevükön, de szerepelnek úgy, mint volt osztálytársak, óvodástársak, szomszédok, stb. És számukra tényleg egy ilyen többet mond, és közelebbit mond minden történet, minden fogyivásárai történet. Például Magyar Csaholyba igazándiból nem került el szerintem a könyv. Váradon pedig ott nagyon sokan keresték, meg keresik, és ez is adta a második kiadásnak az ötletét, és egyáltalán ezt az elrugaszkodást ebbe az irányba. Tehát van is egy érdeklődés, meg van, aki ismeri, van, aki nem ismeri, de ez a mai világban úgy van, hogy aki könyvet szeret forgatni, meg szereti a könyvet, az annak előbb-utóbb eljut. Ez is, vagy bármi más kötet a kezébe. Nekem egy jó érzés volt, még a kérdésedre reagálva, hogy nagyon sokan olyanok megvették a könyvet, első-második kiadásról beszélek együtt, akik amúgy nem vesznek könyvet. Mert valahogy azonosultak vele, vagy ismertek engem, vagy Fugyivásárhelyiként kíváncsiak voltak rá, ilyesmi. Tehát nagyon sokan azt mondták, hogy na, ez az a könyv, amit akkor én megveszek.
4: Megszületett az első írás, azt hiszem az az Amerika, London, Párizs, és nyilván akkor nem azzal a célral, hogy na, a leendő kötetemnek ez az első cikke lesz, aztán a következő és az azt követőek is. Mikor derült ki, hogy, vagy mikor döntöttél úgy, vagy mikor érezted úgy, hogy na ebből egy kötet kell legyen, és mikor került oda, hogy na ez pont az Ilyenek voltunk címet is kapja?
1: Igen, még úgy előttem van az a 2019 tavasza, kora tavasza, amikor az első Amerika, London, Párizs című történetet megírtam. Ez úgy kifolyt belőlem, és úgy bennem volt ez az egész, és na, akkor ezt úgy megírom. És utána jöttek újabb és újabb emlékek, és akkor azon vettem észre, hogy már lassan-lassan ott sorakozik egyik a másik után, és akkor egy sorozattán nőtte ki magát. És még mindig nem gondoltam semmit, hanem azt láttam, hogy egyrészt Tokos Levinnek, az Erdéma akkori főszerkesztőjének, igazgatójának, tulajdonosának ez tetszett, meg tetszett az olvasóknak, nagyon sok visszajelzést kapott. A Fugyivásárhelyiek ugrottak rá, tehát megtalálták a falustársak, és konkrétan, remélem, hogy jól emlékszem, Tókos Levente volt az, aki azt mondta, hogy te, hogyha ezt ennyire szeretik, akkor csináljunk belőle egy könyvet. És ő, aki soha nem készített addig könyvet, akkor azóta sem, akkor konkrétan ilyen lakmusz papírként, akkor ő ezt megcsinálta. Úgy indult.
4: Elfogyott az első, jött a második. Már megvolt a tarsolyban az, hogy mivel fogod kiegészíteni?
1: Menet közben úgy íródtak az újabb és újabb történetek, mint ahogy most is ugye meséltem, hogy már a második kiadás készült-e nyomdai munkái alatt
5: például egy édesanyára koncentráló, szinte anyáknapi témához közelítő történet megszületett, vagy utána egy magyar csaholyra koncentráló kis történet. Tehát 39 tárcanovellánál tartok, körülbelül itt nagyjából én le is teszem a lantot, de soha nem mondta, hogy soha, tehát az is könnyen lehet, hogy bevillan. Az emlékezet ez ilyen, hogy egyszer valamiről valami eszedbe jut, és akkor azt megírod, mert ezt meg akarod írni. Többen voltak, többek között az egyik utolsó író, aki velem egy évben született, Mészáros Zoltán Endre, hogy sok mindent nem írtam meg. Hát sok mindent nem írtam meg, és sok mindent nem is írhattam meg, hanem itt jön be az, hogy akkor mindenki elkezd emlékezni, és mindenki elkezd arra gondolni, na akkor ő ezt hogy élte meg az ő gyermekkorában, hogy volt ez, nála ez másképpen volt, más dolgok jutottak eszébe mondjuk a sorbanállásról. Én próbáltam ezt egy kicsit ilyen pozitívan lefesteni. Azért nyilván, hogy nem örültünk, hogy ott ültöttünk 2-3-4 nem tudom hány órákat a sorban, és kínlódás volt az egész, és lehet egy olvasó számára kicsit úgy tűnhet, hogy nagyon nosztalgikus húrokat penget ez az író. Valójában arról van szó, hogy a fiatalok voltunk, gyermekek voltunk, ifjak voltunk, ilyenek voltunk, és ez számunkra nagyon jó leső érzés megidézni, és az is természetes valahol, hogy csak a szépre emlékezünk, a rosszat, rengeteg rossz is történt.
4: Hát az is benne van azért a sorban állva, hogy csak a kicsit elégedetlenek voltak sorban állva, mert aki már túlságosan elégedetlen, hamar a soron kívül találta magát, ahogy te írod, és ki tudja, hogy még hol találta magát. Én tudom, miért kívánom, hogy elfogjon a második kötet? Mert akkor lehet, hogy lesz egy harmadik bővített, és akkor ahhoz még többet kell írjál.
5: Igen, én is ezt kívánom, én is, ez teljesen az olvasón múlik, tehát én ezt a labdát általában visszaszoktam passzolni a nyájas olvasónak, hogy régen emlegettük.
3: A harmadikban esetleg másnak a történeteit is megírhatod.
5: Na, jönnek az ötletek, úgyhogy ez teljesen a nyájas olvasótól függ, hogyha úgy fogy a könyv, és akkor egyszer a kiadó azt mondja, hogy hű, akkor a körmünk régett a gyertya.
0: Na most majd én fogok jelentkezni, mint a főszerkesztő úr, hogy akkor küldjél még valamit.
5: Meglátjuk. Reménykedjük.
3: Nekem a sorbanállásról egy dolog villant be, hogy nekem a sorbanállással nem volt bajom. A belső önkiszolgáló Baróton, belső önkiszolgáló, a Tőkés Katica nénnek a kedvence voltam, ő volt az egyik kiszolgáló, Veszályi Katica néni, és én amikor megkaptam a kenyeret, kaptam elé egy kiflit is, ajándékban. Tehát nekem rossz emlékeim nincsenek a sorbanállásra, azután már kezdenek lenni.
5: Mikor nem kaptam a kiflit?
3: Hát már kiflit sem.
4: Újságíró szakot végeztél és teológiát, rádiónál dolgoztál, újságnál dolgoztál, lelkipásztorként, egyházban vagy, szereted a sportot is, focit is nézel, sőt te magad is focizol, focisztunk is együtt. Hogyan jutott eszedbe, és talán akkor ezzel most áttérnék a második kötetre, hogy te, amikor ugye akkor gyerekként, fiatalként élted meg azt a korszakot, Ceausescuról írjál bármit is.
5: Nagyon sok szerzőnél azt látom, hogy letáborozik egy bizonyos történelmi korszak mellé, és tehát elkezd ezzel foglalkozni, és akkor úgy érzi, hogy na akkor még nem írt meg mindent, még nem írt ki mindent magából, akkor más műfajokban is. Amúgy is jellemző rám, hogy nagyon szeretek a műfajok között jönni-menni, és kipróbálni magam, és újabb és újabb témák, és körülbelül ez volt a 80-as évekkel, hogy valahol úgy távolt vertem a 80-as évek mellett, mert mondom, szerintem inkább a legjobb kiinduló pont az, hogy fiatalok voltunk, gyermekek voltunk, és a jó történeteket, amire jól esik emlékezni, azok kerültek az ilyenek voltunkba. Ami pedig a Ceausescu könyvet illeti, én Jaroszláv Hasek Švejkének nagy rajongója vagyok. Néha viccesen azt is szoktam mondani, hogy talán még többet is olvastam, vagy többször is elolvastam, mint magát a Bibliát, ami lelkészként egy érdekes dolog. De a lényeg az, hogy úgy gyakran eszembe jutott az, hogy hát ez egy valami hasonlót jó lenne akár a román kommunizmusról is írni, meg Ceausescuról, és egy ilyen vicces, humoros formában egyfajta paródiát megrajzolni, tehát hogy ne ilyen keserny és mázzal és ízzel és műfajban, hanem úgy emlékeztetni és úgy visszaemlékezni, hogy valahol utólag is kinevessük a diktátort, meg azt a korszakot, amiben azért tagadhatatlan, hogy rengeteget szenvedtünk mindannyian, gyermekként, felnőttként, középkorúként, tehát mindenkinek megvolt a maga kereszt, amit elhordozott a kommunizmusban, nem volt ez egy könnyű korszak, hanem az idő volt más. Tehát itt az ilyenek voltunk hátoldalán, használom a lassú időkorszakát, ezt a kifejezést, hogy egészen más volt az időnek a ritmusa, meg a járása, és én magamon veszem észre, hogy nem tudok elég korán elindulni, ez mondjuk a mai nappal kapcsolatosan is így volt, de úgy általában, hogyha egy napi rendem van, mert folyton lótás, futás, rohanás a vége, ilyen lett az életünk, tehát ebben a mai rendkívül stresszes, ideges, és nehezen tudsz leülni, és akkor kezedbe venni egy könyvet, és egy kicsit meditálni, és egy kicsit csak nézni a faleveleket, vagy hallgatni a verebeket, meg a madarakat, meg egyáltalán csak az Istennek a teremtett szép világába belécsodálkozni. Egyre kevésbé így van, miközben pedig gyermekként, itt leírom a történetekben, hogy ott ültünk órák hosszat a legelőn, és ott aztán tényleg a mindenbe belé tudtunk csodálkozni, és ez egy ilyen normális dolog volt. Más lett az idő, megállt az idő, vagy lassan telt az idő, most pedig nagyon gyorsan eltelik ez a 24 óra, tehát azért látszik nagyon-nagyon a különbség. Ceausescuval kapcsolatosan pedig tényleg ez így bennem volt, hogy akkor egy humoros, ez egy kihívás volt számomra, hogy na, ezt a műfajt is megvalósítani. Ezt a könyvet írtam egyébként a legtovább, leghosszabb ideig, meg megszakítva 5 éven keresztül, és itt is előfordult az, hogy a könyv megjelenése után még azt éreztem, hogy hát valamit azért még nem írtam meg, így született meg a 8. fejezet, ami egyébként a legterjedelmesebb fejezete a Ceausescu könyvnek, hogy az lenne, ha benne lenne. A Tiszatáj irodalmi labban így felosztva megjelent, tehát ott interneten, az internetes változatában utána kereshető és kutatható, mert volt egy olyan hiányérzetem, hogy nem vittem el Ceausescu elvtársat a nép közé. Tehát, hogy volt foci meccsen, meg az elnöki hivatalban, meg elment vadászni, meg ott volt a bukás, meg minden. 7 fejezetben, de ugye egyszerű népnek a keblére nem engedtem a szegény elvtársat.
4: Akkor azért ott volt.
5: Igen, a Pújdedáka volt, hogy valamilyen szinten a csíkszeredai városlátogatás kapcsán, és azt is tudni kell, hogy itt anekdótákat találtam, és anekdótákból dolgoztam ki ezeket a fejezeteket, például olyanokat, amiket ismerünk, Kunténum és Pújdedák, meg olyanokat, amiket nem annyira ismerünk. Ezeket megtaláltam, ezeket formáltam, és találtam egy érdekes visszaemlékezést 1989. december 11-éről, tehát itt már a levegőben nagyon benne volt a változás szele, amikor egy fiatalember, ma már nem az, elmeséli, hogy Bukarestben ott áll a Dorobán Cilor téren, és látja, hogy megáll egy nagy áró, kiszáll belőle az elvtárs, és bemegy egy alimentárba, és utána pár másodperc után gondolom nem kapott semmit, vagy nem készültek a jöttére, ez egy spontán látogatás volt, akkor sarkon fordult és kijött. És akkor a valóban spontán összeverődött nép akkor megéljelezte és tapsolta. Na ezt gondoltam én tovább egészen addig, hogy elvesződik Ceausescu elvtárs a nép között Bukarestben, mert hogy teljesen spontán volt a dolgok, tehát ugye ez a hatalom nem szerette a spontaneitást. Azt szerette, hogy minden az utolsó fűszálig ki legyen egyenesedve, zöldre legyen festve, és minden úgy legyen, ahogy előzetesen megtervezték. Na ez a 8. rész és a 8. fejezete ennek a regénynek.
3: Nekem az jutott eszembe, amikor újság volt, hogy készül a Ceausescuról egy mű, nekem az jutott eszembe, hogy a Batman, Supermanről mindenki, annyi mindent ír, és erről is olyan hány bőrt lehet lehúzni Ceausescuról. De átküldtem és átolvastam az első pár fejezetet, mondtam, hát már időzőjelbe tettem azt a bőrlehúzásos dolgot, hogy tudomásom szerint szatírát még nem ért sem.
5: Magyar szerzőről nincs tudomásom, de román szerzők vannak egy-kettő, akik foglalkoztak ezzel a témával.
4: Hosszan zúgó, lelkes taps, a szűnni nem akaróból mindig hozzáteszel valamit, amivel egy kicsit humorosabbá teszi, vagy a blokknegyedek, ugye azok azt mondott, hogy mesterséges kertetők voltak, mármint hogy a kommunista embernek a kertetői, vagy a sarlós kalapácsos örökké valóság felé szeretne menni a kommunista,
1: Tehát ezek a Fábián típus dolgok végben van, a valóban ironikus, szatirikus, az egész regényen végigvonul. Én viszont úgy éreztem, hogy az utolsó fejezetben ez kevésbé van jelen, mint hogyha inkább történelem lenne, kórhű történelem, mint sem szatirikus rész. Ez tudatos volt, vagy csak én érzem így?
5: Tudatos volt, és ez adta ennek a regénynek a nehézségét, hogy azért próbáltam történelmileg is elhelyezni egy bizonyos korba ezt a mondandót. 87 és 89 között zajlik a Ceausescu elvtárs pajtás 7 fejezete. Tehát, hogy próbáltam egy ilyen történelmi hűséget is azért hogy bevinni, és azok, akik akkor éltek, meg megélték ezt az egész korszakot, számukra legyen egy ilyen visszakacsintás, visszajelzés, hogy igen, emlékszem rá erre a szereplőre, stb. Helyszínekre. Tehát itt a fikció és a történelem az, hogy sokszor egymásnak köszön és egymást váltogatja. És mondom, az, aki megélt ezt a korszakot, az nagyon sokszor tényleg így bólogatva olvassa, vagy mosolyogva, vagy igen, igen, ez pontosan így volt, és még itt is van lehetőség a saját anekdótákat. Egyébként tegnap Debrecenben az ottani könyv héten jártam, és rögtön egy 10 perc alatt begyűjtöttem 2 újabb Ceausescu anekdótát, egyik jobb, mint a másik, tehát tényleg a téma az utcán hever, vagy a könyvbemutatókon hever. Tehát az utolsó fejezet, igen, úgy gondoltam, hogy a bukással érdemes foglalkozni. Egy diktátorról beszélünk, senkinek sem születik diktátornak, ez a pontos kifejezés. Mindenki egy egyszerű gyermeknek születik, aztán telik múlik az idő, és lehet, hogy Ceausescunak is megvoltak azok a korszakai, amikor még egy ilyen normál, elismert politikus volt. Aztán egyre inkább torzult ez az állapot és ez a személyiség. És a végén megkaptuk azt, amilyen volt ő a 80-as években, a 80-as évek végére. 60-as, 70-es években lehet, hogy egészen, nem egészen, de valamennyire mindenképpen egy más jellemzői voltak az ő személyiségének. És különösképpen a drámára igaz, mert hogy egy drámát is írtam erről az időszakról.
1: Abból nőtt ki a regény, gondolom.
5: És hát ez úgy párhuzamosan működött. Szerintem megszakítottam a regényt, és akkor utána jött egy drámai kísérletezés. Ott az utolsó 2 napját elevenítem meg, illetve festem meg ebben a történelmi egyfelvonásos drámában Ceausescuéknak, amikor már nincsenek hatalmon, ott 2 elesett embert látunk. És itt ebben az utolsó fejezetben is a regényben próbáltam szinte ilyen pszichológiai kísérletbe bevonni az olvasót, hogy lehet, hogy egy adott ponton már, mikor azt látja, hogy 2 egyszerű ember kézenfogva besétál a kaszárnyába, és mi tudjuk, hogy mi következik, ők még akkor úgy a regényben nem tudják, akkor lehet, hogy még a sajnálat is megszületik bennünk, mert érző emberek vagyunk, meg emberek vagyunk, és azért valahol ez is természetes. Tehát próbáltam azért ezt is megjeleníteni, és nem csak egy fekete-fehér képet felfesteni az olvasó számára, hanem emberi rezdüléseket, emberi mi voltot is megrajzolni, mert végső soron egy diktátor is ember, vagy ember volt valamikor.
1: Benne van a humor, a kritika is nyilván, érdekes történetek, Steaua Dinamo meccs, szatirikus is. Én viszont úgy éreztem, hogy egy része a kommunista rendszernek, a nagyon sötét része, az részben hiányzik. Persze nem annyira, mert hogy amikor hátra kacsint cingosan Julián Vládra, a Securitate főnökére, aki, ahogy írja Tibi, a fekete autókkal való véletlen gázolásoknak a szakértője, akkor tudjuk, hogy miről van szó, de azt is tudjuk, hogy hány embert lőttek be a Dunába, a Dunacsatornába, a határon, öngyilkosságok, gyilkosságok, ezeket kihagytad. Ez is tudatos volt, hogy inkább szatirikus legyen, és a kommunista nagyon csúnya oldalát, a börtönöket, a lágereket kihagy belőle?
5: Igen, tehát tulajdonképpen itt, hogyha 14 fejezetből állna ez a kötet, akkor sokkal több témát be lehetett volna hozni, ez természetes. Én egy kicsit talán azt a ma is csúcsra járatott nosztalgiát lovagoltam meg, meg ezt akartam egy kicsit láttatni is, meg másfelől egy kicsit megkritizálni, és kicsit ilyen görbetükröt mutatni a mai romániai ember számára, hogy végül is milyen rendszer az, amit ő visszasír, meg milyen diktátor az, amely egykor vezette őt. És konkrétan ugye a cím Ceausescu elvtárs pajtás, tehát ebben van egy ilyen kis finom, kedveskedős kis megfogalmazás, hogy egy kicsit mutassam meg számára, hogy ki az, akit úgy visszasír, másfelől pedig a nyugat is pedig úgy sír vissza, hogy közben egy percet nem élt a szöges drót túloldalán, tehát nagyon érdekes a nyugati viszonyulás, ez is egy külön történet, meg egy külön beszélgetés része lehet. Tehát egy kicsit saját magunkat is kinevethetjük, megmosolyogtathatjuk, hiszen egy percet nem kívánnánk abban a rendszerben élni. Tehát, hogyha itt lenne egy ilyen időkapu, hogy akkor visszamehetsz 89 mondjuk decemberébe, és akkor visszállhatsz a sorba újabb 5 órát, akkor nem biztos, hogy sokan átmennénk, vagy ha igen, akkor visítva rohannánk vissza a jelenbe, mert hát hol van a wifi kód, úgyhogy nem tudnánk ezt már újraélni, meg már mi sem vagyunk erre készek és képesek, akkor kénytelenek voltunk túlélni és megélni ezt így, meg ahogy lehetett. Ma már 30 év távlatából számomra nem maradt más, mint a nevetés, mint a mosolygás, mint kinevetni ezt a korszakot, akár még magunkat is vele együtt.
3: Éppen erről akartalak kérdezni, említetted a bőrbetűkről, hogy és a nosztalgiázóknak, hogy ezt oda tartani. Lehet-e a Ceausescu elvtárs pajtás és az ilyenek voltunk két könyv között egy olyan párhuzamot vonni, ha beszélhetünk párhuzamról, hogy ez a két könyv összességében egy Fábián Tibor féle tasli a nosztalgiázóknak, hogy gyerekek, ezek voltunk. Vigyázzatok, mert még lehet ilyen. Isten őriz.
5: Igen, tehát ez a kötet is lehet a mai generációknak, a Ceausescu könyv is, tehát a mai fiataloknak lehetne. Egy olyan érdekes történelem óra, meg egy ilyen érdekes kaland, ahol visszatekint arra a múltra, amit ő nem ismer, vagy nagyon minimális ismeretei vannak, nagyapa, nagyszülő, szülő esetleg, ha mondott valamit, máshonnan nem feltétlenül hallott. Tehát olyan olvasmányosan és humorosan ismerkedhet meg a múlttal, végülis mind a két könyvben valóban, ami egyfelől tényleg azt mutatja számára, hogy teljesen más volt 30 évvel ezelőtt az életünk. Tehát aki ebben az időszakban született, mai korszaknak a gyermeke, bele sem tud gondolni. Tehát mi is azért meg kell erőltessük az elménket, hogy na akkor úgy ezek a jelenből visszautazni egy kicsit a gondolat szekerén, abban a múltban, amikor teljesen más volt minden. Tehát valami nagyon-nagyon a hátunk mögött hagytuk, és persze utóvégre végül is az marad ebből az egészből, hogy csak a szépre és a jóra emlékezünk. És az is lehet, hogy én sem akartam, visszatérve még a te kérdésedhez, hogy nem akartam annyira a véres, kemény múlttal előhozakodni. Nehéz lett volna akkor nevetni, meg a szatíra nehezebben tudott volna érvényesülni egy ilyen állapotban. Miközben pedig kétségtelenül ott volt. Lásd, az utolsó fejezet a bukás, ott is hát rengeteg vérrel, meg ugye a forradalom, meg minden lehetett volna szembesíteni az olvasót. Inkább más irányba próbáltam, tehát unos untig ismerjük amúgy is, hogy mik történtek akkor. Próbáltam egy kicsit más irányból meglovagolni ezt a történést.
4: Az ilyenek voltunk elfogyott ugye az első kiadás, azt mondtad egy régebbi beszélgetésünk során, hogy a Ceausescu könyvet is nagyon jól vették, míg a Gajan, a szörnye, és ott most már áttérhetünk, mert fogyóban az idő, kevésbé, pedig nekem azt tetszett a legjobban, próbálom a hallgatóság felé is idézőjelbe téve eladni a könyvet. Nagy Arisztid földrajz tanárom rengeteg könyvet adott annak idején különböző régiókról, hogy olvassunk, és én nekem a kedvenc volt a földrajz az összes tantárgy közül. Brazíliai őserdőről is adott egyet, ma is látom, hogy a pekárik hogy szaladgálnak a csíkos vaddisznók. Hogy jutott eszedbe, hogyha már kalandregényhez tértünk át, vagy tértél át, Guyanába vinni ezt a történetet, Dél-Amerikába?
5: Nagyon egyszerű, próbáltam valami nagyon ismeretlen és egzotikus országot megjelölni, kis túlzással azt mondhatom, hogy megnéztem a térképet, és ami a legtávolabbi volt és legismeretlenebb volt számomra, rábögtem, és akkor legyen Guyana, még nagyon sokáig még a kiejtését sem ismertem helyesen, tehát konkrétan azt mondtam, hogy na 2020 nyarát írtuk, pandémia, éppen nyakig ültünk benne,
4: Ez látszik is a könyvben. Van azt benne, karantén, szóval ilyen.
5: Kicsit úgy finoman ezeket a témákat is belevittem, nem olyan erőteljesen, tehát hogy ne öklendezzen annyira az olvasó ettől a témától, hanem azt mondtam, hogy na akkor én most írok egy zombi regényt. Tehát úgy ilyen hasraütéssel, most akkor legyen egy egészen új műfaj, akkor fejeztem be a Ceausescu drámát, ami egy nagyon nehéz műfaj, nagyon nehéz téma volt, és ott aztán tényleg az elesett embert állítottam piedesztára az olvasó számára, aki, ahogy valaki írta, azon rádöbben, hogy hát szegény, és a szerző sajnáltatja szegény Ceausescuékat vele, tehát hogy valahol kénytelen együtt érezni, meg két elesett embert lát. Na és akkor innen egy nagy ugrás, hogy na akkor ebből a kemény alkotási folyamatból akkor jöjjön valami kis lezser, egyszerű, egy jó kis kalandregény, ahol én is szerzőként, íróként együtt tudok menni és haladni. És azt mondhatom, hogy ez volt számomra a legkellemesebb, legérdekesebb utazás, mert szinte nagyon gyakran külső szemlélőként tekintettem a dolgokra, és ugye élő halottakat hoztam be a történetbe, és nagyon gyakran éjszaka írtam, akkor úgy
4: közlekedtem. Saját magadtól?
5: Hát magamtól éppen nem, annyira ijesztő még nem vagyok, hanem az, hogy a lakásban, a sötét éjszakai lakásban úgy közlekedtem, hogy óvatosan, hogy akkor itt melyik fekete sötét sarokból ugrik ám valaki, vagy valami. Tehát úgy annyira hatás alá kerültem, és írtam, gondolkodtam a sztorin, és borzongtam. És akkor ez számomra egy ilyen jóleső érzés volt, hogy tudtam, hogy én írok, tehát ez már egy ilyen kettős identitás valami volt, hogy én írom, az én hatásom alatt áll ez az egész történés, és akkor közben pedig rettegek tőle. Tehát valahol írtam is, meg olvastam is. És akkor az olvasó az retteget, az író az pedig élvezte ezt az egészet.
4: De megjelenik benne azt hiszem a teológus is, és ehhez fog a következő kérdés kapcsolódni, hiszen végigvonul egy egyházi vonal is, bár lehet, hogy egy kicsit túlzási megfogalmazni, mi a Vito atya, aztán Luis atya, megjelenik Teodoro atya, aztán Roger is végigmegy. Ezt előre így elgondoltad, hogy lesz benne egy ilyen mondjuk így missziós szál?
5: Végül is katolikus papok a főszereplők, és valóban van egy ilyen katolikus missziói szál, meg volt olyan olvasó, aki azt mondta, hogy mondjuk ő ismer engem, így könnyen beszélt, hogy hát annyira érződik, hogy ezt egy lelkész írta. Én annyira nem örülök, hogy mint író, hogy ha valaki azt mondja, hogy elolvastam, és akkor igen, ezt egy református lelkész írta, tehát nem ezzel a szándékkal, nem ilyen hittérítői szándékkal íródott, de azért az ember nem tudja magát megerőszakolni ilyen szempontból, és valahol a lelki mélység az mindenképpen megszólal, és volt, aki ezt mondta, és több ilyen visszajelzés is érkezett, hogy igen, érti a gondolatmenetemet, nem akar nagyon erőszakos lenni, nem akar semmi keresztény dogmatikát úgymond
4: lenyomni
5: a torkán az olvasónak, hanem egyszerűen azért ott vannak azok az életbeli igazságok és az élet melletti kiállás, és közben pedig a folyamatos izgalom. Tehát számomra az volt a lényeges, hogy úgy láttassam ezt a történetet az olvasóval, minthogyha egy filmnek a forgatókönyvét olvasná. Tehát minthogy a kis rövid jelenetek ott vannak, és amikor az olvasó éppen megnyugodna és hátradőlne, hogy na, akkor éppen életben maradt a főszereplő, akkor gyorsan jön egy másik valaki, egy zombi, és akkor kivégez mindenkit. És körülbelül talán nem árulok el nagy titkot, amikor volt egy pár olvasó, ismerős barát, aki felhívott vagy írt, hogy hát képes voltál kivégezni ezt a... Majdnem elmondtam, hogy kit, úgyhogy nem akarom lelőni a poént, de hogy az utolsó sorokban valakit... úgymond elteszek láb alól. Hát igen, a szerzőnek megvan a joga.
4: De látszik, hogy te protestáns teológus vagy, mert ugye te angol Gajánál, mert van francia és holland Gajana is, francia Gajana az inkább katolikus, ez ahol játszódik a történet, ez inkább protestáns. És te mégis katolikusokat nyírsz ki, vagy nyiradsz ki. Tehát...
5: Jó, most annyira ne akarunk ilyen mögöttes tartalmat találni benne. Ilyen nem volt ilyen szándék. Inkább egy ökumenikus gondolkodás.
4: Megtörtént, hogy végigolvasva a könyvet eszedbe jutott, hogy na ezt azért nem, hogy nem így kellett volna, hanem hogy ez még érdekesebb lett volna, még csavarintosabb lett volna, vagy elolvastad, és azt mondta, hogy ez így jó, ahogy van.
5: Igen, az utóbbi, a második elolvastam, és úgy nagy vonalakban egyetértettem magammal. Egy második kötetnek, egy folytatásnak a szálai ott vannak a fejemben, de visszatérek oda, hogy minden az olvasótól függ, hogyha egyszer azt mondja a kiadó, hogy Tibor, baj van, üres a raktárunk, akkor erről majd tehetünk.
3: Erről is akartam kérdezni, hogy akkor ennek, ha már a másik kérkötetről beszéltünk, hogy ennek akkor lesz egy folytatás, nem feltétlenül zombiként, hanem egy kalandrát.
5: Igazándiból a Ceausescu-nak is lehetne egy folytatása, a Gaiánának még inkább, tehát a három kötetből, amiről beszéltünk most az elmúlt órában, talán leginkább egy teljesen új folytatás, egy második történet, ami már az Egyesült Államokban játszódna, tehát nem a Dél-Amerikában, és egy városi szinten és városi közegben. Ennek a szálai ott vannak a fejemben, aztán meglátjuk, hogy az élet mit ad. Az is tud dzsungel lenni, és a zombik is hatalmas károkat tudnak ott is okozni.
4: Egy személyes élménnyel zárnám. A pandémia ide alatt rengeteg időt töltött mindenki a saját otthonában, így én is legalább 16-18 regényt elolvastam, és kezembe került egy nagyon rövid regény, én inkább hosszú novellának mondanám, amiért a szerző irodalmi Nobel-díjat kapott, nem mondom meg, hogy kiről vagy miről van szó, és elkezdtem olvasni azt is. Addig mindig csak magyar irodalmat olvastam, mert édesem magyar irodalom szokos tanárnő. És vártam, hogy akkor legyen valami. Aztán még lapoztam, még hát, hogyha van valami, vagy történik valami. Nem történt szerintem semmi. És akkor úgy letettem a könyvet, és azt mondtam, hogy hát ilyet a Tibi is ír. És akkor megszólal édesem, hogy ne sértsd meg Fábián Tibor. És hogy így ajánlom a könyveit Tibornak, hogy valóban érdemes elolvasni őket. Köszönjük szépen.
5: Köszönöm szépen mind a hármatoknak a kellemes együttétet és a beszélgetést és a sok érdekes kérdést.
6: Irodalmi kincsek rovatunkban Fábián Tibor íróval, újságíróval és lelkipásztorral, az Agnus Rádió egykori szerkesztőjével ismerkedhettek meg, aki a 11. kolozsvári ünnepi könyvhét keretében mutatta be három kötetét, az Ilyenek voltunkat, a Ceausescu elvtárs pajtást és a Goena szörnyeit. A beszélgetés házigazdája Demeter László, a szerző beszélgetőtársai pedig Somogyi Botond és Tókos Levente voltak.
7: Irodalmi kincsek.
6: Irodalmi kincsek rovatunkban ma egy a 11. kolozsvári ünnepi könyvhéten elhangzott beszélgetést közvetítettünk, amelyben Fábián Tibor íróval, lelkipásztorral beszélgettünk, a szerkesztő Deák Anita volt. Ezzel homokóra a későjeli műsorunk a végéhez érkezett, de ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban, ahol majd Ungvári Szende számít figyelmükre. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.robablapon interneten keresztül. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, a Homokóra mai házigazdáját. A nap gondolatával búcsúzom, amely Kölcsey Ferenc magyar költőtől származik. Az erény nyugalmával párosult akarat az, mely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, sárítja el a gonoszt. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit augusztus 24-én, hétfő reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő reggel 6 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Közvéleménykutatást rendeznek a közalkalmazotti bértörvényről. Már 61,4%-os a GDP arányos államadóság. Növekedésnek indul a Duna vízhozama. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott egy határon túli magyar templom. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. A Solidaritate a Sanitare szakszervezeti szövetség országos közvéleménykutatást indított, az egészségügyi dolgozók között arra nézve, hogy az új közalkalmazotti bértörvényt el kellene fogadni, vagy sem. A tegnap kiadott közlemény szerint a szövetség felkérte az alkalmazottakat a bértörvénytervezet legújabb augusztus 20-án közzétett variánsát alapul véve elemezzék, hogy a törvény bevezetésével nőne, csökkenne, vagy stagnálna a fizetésük, és ezt osszák meg az online űrlapon. A szövetség a felkérést mintegy 60 ezer egészségügyi dolgozónak küldte el elektronikus formában, számolt be az Agile Press. A közvéleménykutatás eredményeit továbbítják a politikai pártoknak, és a szakszervezet az eredmények alapján dönt álláspontjáról, a törvénytervezetet illetően. Ezzel párhuzamosan a szövetség kampányt folytat a törvényhozók meggyőzésére, a tervezet módosításainak szükségességéről. Ezek közé tartozik, hogy az egészségügyi alkalmazottak esetében a bérpótlékok felső határát ne 20, hanem 30%-ban szabják meg. A pénzügyminisztérium tegnap közzétett adatai szerint a külföldi államadóság a GDP 30,8%-ának megfelelő 5.990,946 milliárd lejre nőtt májusban, az előző havi 592,836 milliárd lejről. Ebből 593,117 milliárd lej a kormányzati szektor, 6,83 milliárd lej az önkormányzati tartozás volt, írja az Agile Press. A külföldi államadóság nagy részét, 471 milliárd lejt államkötvények jelentették. 2026 májusában a kormányzati adósságállomány az áprilisi 1171 milliárd lejről 1194 milliárd lejre nőtt. Az Országos Statisztikai Intézet július 9-i adatait alapul véve GDP arányosan az államadóság az áprilisi 60,2%-ról 61,4%-ra nőtt májusban. A közép- és hosszú távú államadóság az áprilisi 1113 milliárd lejről 1139 milliárd lejre nőtt, a rövid lejáratú pedig 58,43 milliárd lejről 54,3 milliárd lejre csökkent. Az adósság nagy részét, vagyis 956,417 milliárd lejt államkötvények jelentették. A hitel államkötvények jelentették. A hitelfelvétel 214.

0: írja az Agile Press. Vaskapu alatt a vízhozam stagnálni fog. Csak a hét második felében nő enyhén, a grúja korábbi a szakaszon. Szent Istvánhoz kötődő erekéket kapott tegnap a prágai Magyar Katolikus Plébánia, adta hírül az MTI. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékba származnak. Gyermekei ajándékozták a prágai Magyar Katolikus Közösségnek. Az értékes erekéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi Szent Mise elején adták át, megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai Magyar Katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekjéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi, és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán, amikor megköszönte az ajándékot. A prágai Magyar Katolikus Személyi Plébánia a cseh főváros belvárosában álló Szent Henrik és Kunigunda templom, amely egyben a prágai szlovák katolikus személyi plébánia, valamint a körzetben élő cseh katolikus plébániájának székhelye is. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 49 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma napos meleg időre számíthatunk. A délutáni órákban részben napos felhős idő lesz, csapadék nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press és MTI hírügynökségek, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton. A szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Isten mondja, de mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. Ézsaiás próféta könyve 48. részének 6. verse.

0: Amikor a halottak feltámadásáról hallottak az athéniak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Cselekedetek könyve, 17. részének 32. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Következzen Krédó hitépítő műsorunk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Márk evangélium a 4. fejezetének a 35-től 41-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Molnár Virág, a magyarországi Mezőkovács házai református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, Biblia igazságok megvilágítására című könyvből, Távol a szakadéktól című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Molnár Virág lelkész vagyok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket ma is a mezőkovácsházi református gyülekezetből. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 4. fejezetében, a 35. verstől kezdődően, a 41. versig levő igeszakaszból a következőképpen. Ugyanazon a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk Jézus: menjünk át a túlsó partra. Ők pedig otthagyva a sokaságot csatlakoztak hozzá, minthogy ő már a hajóban volt, de más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Jézus pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor tanítványai felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Amen. Kedves testvérek, gyerekkorom egyik legkellemetlenebb emléke az, amikor elvesztem Pesten a metró aluljáróban. Ez úgy történt, hogy a nagymamám fogta a kezemet, de valahogy elsodródtam mellőle a tömegben, és amikor bezáródtak az ajtók, akkor mama már ott volt a szerelvényen, én pedig egyedül maradtam a peronon. Az elveszettségnek és a magamra hagyatottságnak a szörnyű érzése évekig kísértett, miközben nem is értettem, hogy hogyan is veszhettem el. A nagymamámmal többször felelevenítettük az eseményeket, újra és újra végig gondolva, hogy miként ment végbe ez az eseménysor. Egy későbbi beszélgetés közben jöttem rá, hogy azért maradtam egyedül a peronon, mert amikor megszólalt a metróban a hang, hogy kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak, én ilyettemben elengedtem a nagymamám kezét. Bőven lett volna időm beszállni, de a tolongó tömeg annyira elvonta a figyelmemet a céltól, a beszállásról, hogy egyszerűen elszakadtam attól a személytől, aki vigyázott rám. Pontosabban úgy történt, hogy kirántottam a kezemet, ilyettemben az ő kezéből. És lényegében ez történt Jézus tanítványaival is, amikor szélvihar támadt és a hullámok már becsaptak a hajóba, és ők megijedtek. Ott volt Jézus, a szemükkel is látták, hogy ott alszik, de a félelmeik felülkerekedtek a hitükön. Ezért volt részükről a felkiáltás: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Miről árulkodott ez a mondat? Arról, amit én is tettem. Kirántották a kezüket annak a kezéből, aki akkor is vigyázott rájuk, akkor is tartotta őket, amikor ők a szélre és a hullámokra figyeltek, és csak azt látták, hogy Jézus testileg alszik. Jézus kérdése rávilágított a tanítványok problémájának a gyökerére, amikor megkérdezte tőlük: miért féltek ennyire? Miért nem hisztek? Miért gondoljátok, hogy nem segítek? Miért gondolták? Tegyük most fel úgy a kérdést, hogy mi miért gondoljuk ezt. A mi gondolatainkon is sokszor átfut a különböző nehézségek közepette, hogy nem figyel ránk az Úr. De miért gondoljuk ezt? Mert kivesszük a kezünket az ő kezéből. Aki pedig elengedi a biztonságot, a védelmet, a megváltást jelentő isteni kezet, az ne csodálkozzon, ha elveszettnek érzi magát.
annak, hogy ez ne így legyen, egyetlen ellenszere van, mégpedig az, ha szorosan fogjuk az Úr kezét. Nem az ijegységünk tárgyára figyelünk, hanem arra az Úrra, aki értünk, miattunk és helyettünk, még a halál felett is győzelmet aratott, hogy bűnbocsánatunk és örök életünk legyen. Amen.

A Márk evangélium a 4. fejezetének 35-től 41-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk az elmúlt percekben Isten igéje, Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsházai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből, Távol a szakadéktól című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

0: távol a szakadéktól. Te pedig, Isten embere, került ezeket. Pál apostol Timoteushoz írt első levele, 6. részének 11. verse. A régi időkben, amikor még nem volt vasút, autó és repülőgép, lóval és kocsival közlekedtek az emberek. Ebben az időben keresett egy uraság megbízható és szakavatott kocsist. Egyre másra jelentkeztek a tapasztalt kocsisok, akik jó bizonyítványt tudtak felmutatni. Mindegyik meg akarta kapni ezt a kiemelkedő állást ebben az úriházban, és nem egy közülük dicsekedett is azzal, hogy milyen jól és biztosan tud hajtani. Végül mindegyiküknek feltették ugyanazt a kérdést, amitől függött, hogy alkalmazzák-e őket vagy sem. Bár mindegyik kocsis dicsekedett kocsihajtási tudományával, egyiküket sem alkalmazták. Az uraság azt kérdezte tőlük, hogy milyen közel tudnak elhajtani egy szakadék mellett. Mindegyik azt mondta, hogy ő olyan ügyes és annyira szilárdan és biztosan kézben tartja a lovakat, hogy a lehető legközelebb el tud hajtani a szakadék mellett. Sőt, egyikük úgy vélte, hogy akár fél méterrel a szakadék mellett is el tud hajtani. De egyiküket sem vették fel, bár mindegyikük nagyon alapos ember volt, akik tudtak bánni a lovakkal, és a kocsit húzó lovakat biztosan tudták kantáron vezetni. Azután mégiscsak nagyon gyorsan megoldódott a talány, amikor az utolsó jelentkező kocsist azonnal és örömmel alkalmazták. Amikor tőle megkérdezte az uraság, hogy milyen közel tudna elhajtani egy szakadék mellett, egészen felháborodottan mondta: egy szakadékhoz közel kell elhajtanom? De hát miért? Ez túlságosan veszélyes. Nem, soha. Egyáltalán nem hajtok közel egy szakadékhoz, ez nálam szóba sem jöhet. Minden szakadéktól a lehető legtávolabb hajtok el, a lehető legtávolabb. Önre van szükségünk. Ön a megfelelő ember számunkra, azonnal alkalmazzuk, mondták az úriház lakói. Nem akarunk balesetet szenvedni. Mi is szeretjük és értékesnek tartjuk az életünket, hiszen nem akarjuk árván itthagyni gyermekeinket ebben a világban. Isten hozta nálunk. Ettől az embertől valami nagyon fontos dolgot tanulhatunk. Ha már a földi életben is úgy van, hogy a lehető legtávolabb maradunk egy szakadéktól, mennyivel inkább meg kellene szívlelnünk ezt a hitéletben, és a lehető legtávolabb maradnunk a bűn szakadékától. A bűnnel nem lehet játszani. Már a példabeszédek 14. részének 34. versében ezt olvassuk. A bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek. És ez mindig és mindenütt így van. A bűnnek csak egyetlen célja van: hogy bennünket elpusztítson és a halálba rántson. Mert a bűn hatása mindig az Istentől való elszakadás és az ember önrombolása. A bűn az ördöghöz köt, és rabszolgává teszi az embert. Hosszú távon megátalkodottsághoz és megkeményedéshez vezet. A bűneset borzalmas következménye mutatja, milyen veszélyes túlságosan közel menni a szakadékhoz. Isten világosan eltiltotta az embert, az intés egyértelmű volt. Az emberek azonban bementek a veszélyes területre, ott sétálgattak a kísértés területén, és bűnbe estek. Az emberiség a mai napig szenved ettől a szakadékba zuhanástól. Kezdetben a bűn behízelgően jön, és mindent olyan ártalmatlannak és jelentéktelennek állít be. A hívő ember nem akar vétkezni, de ha hagyja magát elcsábítani, kísértésbe és bűnbe esik. Ha nem veszi komolyan a bűnt, és nem bánja meg azonnal, és nem tisztítja meg magát, megkeményedik. A világ iránti szeretet gyakran viszi tévútra Isten gyermekeit. Nem akarnak ugyan durván vétkezni, de úgy vélik, mindenről tudniuk kell, mindenütt ott kell lenniük, és mindenhez hozzá kell szólniuk. Ezért is gondolja sok hívő, hogy feltétlenül kell otthon televíziójának lennie. Közben egyáltalán nem veszik észre, hogyan lesznek tisztátalanná és szennyezik be önmagukat, hogyan lesznek langyossá, lustává és imádság nélkülivé. Országunkban vagy 50 tévécsatornát lehet fogni, amelyek évről évre egyre bűnösebbek és utálatosabbak lesznek. Egyre jobban dicsőítik a paráznaságot és a mesztelenséget, az erőszakot és a gyilkosságot. A lehető legtávolabb kellene maradnunk a bűnnek ettől a szakadékától, és egyáltalán nem kellene eltűrnünk a televíziót a házban. A régi korban élő kocsis alapelvét egészen újonnan meg kellene szívlelnünk. Minél távolabb a szakadéktól.
1: Az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből Távol a szakadéktól című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Ébresztő. Ébresztő. Információs magazin műsor.
3: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit hétfő reggeli ébresztő magazin műsorunkban. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ma Kölcsey Ferenc magyar költő gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1838-ban

0: ugyanezen a napon hunyt el, azaz augusztus 24-én, és így szól. Az erény nyugalmával párosult akarat az, mely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, s hárítja el a gonoszat. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig nézzük, mivel várom Önöket reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután kuktarovatunkkal várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig adásunk utolsó részében felcsendül a nap áhítata. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Közvéleménykutatást rendeznek a közalkalmazotti bértörvényről. Már 61,4%-os a GDP arányos államadóság. Növekedésnek indul a Duna vízhozama. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott egy határon túli magyar templom. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. A Solidaritatea Sanitaria szakszervezeti szövetség országos közvéleménykutatást indított, az egészségügyi dolgozók között arra nézve, hogy az új közalkalmazotti bértörvényt el kellene fogadni, vagy sem. A tegnap kiadott közlemény szerint a szövetség felkérte az alkalmazottakat, a bértörvénytervezet legújabb augusztus 20-án közzétett variánsát alapul véve elemezzék, hogy a törvény bevezetésével nőne, csökkenne, vagy stagnálna a fizetésük, és ezt osszák meg az online űrlapon. A szövetség a felkérést mintegy 60 ezer egészségügyi dolgozónak küldte el elektronikus formában, számolt be az Agile Press. A közvéleménykutatás eredményeit továbbítják a politikai pártoknak, és a szakszervezet az eredmények alapján dönt álláspontjáról, a törvénytervezetet illetően. A pénzügyminisztérium tegnap közzétett adatai szerint a külföldi államadóság a GDP 30,8%-ának megfelelő 5990,946 milliárd lejre nőtt májusban, az előző havi 592,836 milliárd lejről. Ebből 593,117 milliárd lej a kormányzati szektor, 6,83 milliárd lej az önkormányzati tartozás volt, írja az Agile Press. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, vagyis Báziásnál, a következő 3 napban várhatóan másodpercenként 1300 köbméter körül stagnál, majd enyhén nő és a hétvégére eléri az 1555 köbmétert másodpercenként. Közölte tegnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad, a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Agile Press. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott tegnap a prágai magyar katolikus plébánia, adta hírül az MTI. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékba származnak. Gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi Szent Mise elején adták át, megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk. A délutáni órákban részben napos, felhős idő lesz, csapadék nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szecsel Press és MTI hírügynökségek, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezek. Addig is lapozzuk fel a napkalendáriumát.

Augusztus 24-e az év 236. szökő évben a 237. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 129 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 79-ben ezen a napon a Vezúv kitörése elpusztította Pompeii városát. 1572-ben volt Szent Bertalan éjszakája Párizsban. Augusztus 23-áról 24-ére virradó éjszakán Medici Katalin francia királyné, anya királyné utasítására legyilkolták a Párizsban tartózkodó hugenották nagy részét. 1842. augusztus 24-én József Nádor elhelyezte a Pest-Budai Széchenyi Lánchíd alapkövét. 1988-ban ezen a napon megszületett az első magyar lombik bébi a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1989-ben az amerikai Voyager 2 űrszonda fényképezte a Neptunusz bolygót és holdjait. Szintén 1989-ben ezen a napon bemutatták az első James Bond filmet, a Magányos ügynököt Magyarországon. 1991-ben Ukrajna elszakadt a Szovjetuniótól és kikiáltotta a függetlenségét. 1995-ben megindult a Microsoft Network internetes szolgáltatás. 2006-ban Prágában a Nemzetközi Csillagászati Unió 26. kongresszusán megszavazták a bolygófogalom új definícióját. Ennek értelmében a Plutót kizárták a bolygók köréből, és törpe bolygónak minősítették át. Most pedig következzenek azok, akiknek a születési évfordulóját ünnepeljük augusztus 24-én. Música 1899-ben Buenos Airesben megszületett Georges Louis Borges, argentin költő, elbeszélő, esszéíró, irodalomtörténész, a 20. századi világirodalom egyik legjelentősebb alakja. Música 1911-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Barna Viktor, 22-szeres világbajnok magyar asztali teniszező. 1929-ben látta meg a napvilágot Yasser Arafat, béke Nobel-díjas palesztin politikus, a palesztinai felszabadítási szervezet elnöke. 1948-ban született Jean-Michel Jarre, francia zeneszerző, multi-instrumentalista zeneművész. születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 24-én. Música 1943-ban Kentben elhunyt Simone Weil, francia írónő, aktivista, filozófus és misztikus. 1987-ben hunyt el Csorba András, erdélyi magyar színész, főiskolai tanár, színházigazgató, filmszínész.

2014-ben ezen a napon távozott az élők sorából Leonid Ivanovics Stadnik, ukrán férfi, végzettsége szerint állatorvosi sebész. A legmagasabb ember Guinness rekordját tartotta 2007 óta, 259 cm-es magasságával. 2007-ig nem engedte hivatalosan megmérni magát, előtte Pao Snisun volt a hivatalos csúcstartó. Stadnik szokatlan magasságát egy 12 éves korában végrehajtott agyműtét okozta. A szervezete azóta folyamatosan termelte a növekedési hormonokat. 2005 és 2006 tavasza között 2 cm-t nőtt. Az egészségi állapota fokozatosan romlott, a háza oldalába és fákba kellett kapaszkodni a mindennapi teendői intézkedése közben. 2008. augusztus 20-án a Guinness Rekordok könyve főszerkesztője Craig Landy bejelentette, hogy a világ legmagasabb embere címét ismét Pao Snisun viseli, mert Stadnik nem volt hajlandó beleegyezni, hogy az új szabályok szerint is megmérjék magasságát. A mérést mások is megkérdőjelezték, mivel a Guinness hivatalosan sosem mérte meg Stadnikot, csak az ukrán rekordok könyve. Augusztus 24-e, 1991 óta az Ukrán Köztársaság nemzeti ünnepe. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 4 főre szeretnénk elkészíteni. 400 g kolbász, 2 evőkanál zsír, 4 fej vörös hagyma, 3 gerezd fokhagyma, 6 darab tévé paprika, 1 darab hegyes erős paprika, 4 darab paradicsom, 1 evőkanál fűszer paprika, só, bors, 200 g koktél paradicsom. A tálaláshoz pedig 1 darab tévé paprika, 1 csokor schnitzeling.

A következőkben az elkészítését osztom meg önökkel. Első lépésként felkarikázzuk a kolbászt, és egy nagyobb lábasban, kevés zsíron elkezdjük pirítani. Amikor már kisült belőle a zsír, kiszedjük egy tányérra, hogy később visszatehessük a kész lecsóba. Ugyanebben a zsiradékban aranybarnára pirítjuk a finomra vágott vörös hagymát, majd hozzáadjuk az úzott fokhagymát, a vastag csíkokra vágott tévépaprikát, és ízlés szerint a hegyes erőset is, hogyha csípősen szeretnék elkészíteni. Együtt pároljuk, amíg a paprika kissé összeesik, majd beletesszük a felkockázott paradicsomot is. Amikor a zöldségek levet engednek, ha úgy érezzük, nyugodtan önthetünk hozzá egy kevés vizet is. Megszórjuk fűszerpaprikával, sózzuk, borsózzuk, majd visszatesszük a lepirított kolbászt, és az egészet összeforraljuk. Lefedve, közepes lángon főzzük, amíg szaftos, de nem túl leveses állagot kapunk. Majd mielőtt lekapcsolnánk, hozzákeverjük a felvágott koktélparadicsomokat. Tárnyérokba szedjük, és megszórjuk frissen felkockázott tévépaprikával, vagy akár hegyes erőssel, és aprított snitlinggel.

Lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 4 főre szeretnénk elkészíteni a kolbászos lecsót. 400 g kolbász, 2 evőkanál zsír, 4 fej vörös hagyma, 3 gerezd fokhagyma, 6 darab tévépaprika, 1 darab hegyes erős paprika, 4 darab paradicsom, 1 evőkanál fűszerpaprika, só, bors, 200 g koktél paradicsom, a tálaláshoz pedig 1 darab tévépaprika és 1 csokor snédling. Hogyha ezt a receptet szeretnék elkészíteni, akkor a pontos leírását megtalálhatják a streetkitchen.hu weboldalon. Jó főzést és jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk egy friss, új recepttel. A következő percekben névnaposainkat köszöntjük.
3: Augusztus 24-én Bertalan, Albert, Alíz, Taksony, Alberta és Alícia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Bertalan arámeus, görög-latin eredetű bibliai név, jelentése Ptolemaiosz fia. Az Albert germán eredetű név az Adalbert férfi név rövidülése. A magyar Béla névvel mesterségesen azonosították. Jelentése nemes, fényes, híres. Az Alíz héber, germán, francia, angol eredetű. Az Alice névből származik, mely az Adelheid, Alexandra, Aloisa, Elizabeth nevek önállósult francia és angol becézője. Jelentése nemes, harcos, bölcs. A Taksony török eredetű régi magyar név, Árpád fejedelem unokájának, a negyedik magyar nagyfejedelemnek, az összes árpádházi király ősének a neve volt. Jelentése jól lakott, elégedett, vad, kegyetlen, féktelen, szilaj. Az Alberta német eredetű név, az Albert férfi név női párja. Jelentése nemes, fényes. Az Alícia francia és spanyol eredetű név, más kutatás szerint francia és angol Alice, magyarul Alice latinosított formája. Köszöntünk tehát augusztus 24-én minden Bertalan, Albert, Alice, Taksony, Alberta és Alícia nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: Névnaposainkat köszöntöttük fel Szabó Balázs bandája Bájoló című dalával. Isten éltesse őket!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat hétfő reggeli ébresztő információs magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ebben az órában híreket mondok, utána felcsendül a jó hír. Ezután ismét Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig adásunkat áhítattal zárjuk. Ha tehetik, tartsanak velem. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon keresztül. Elérhetnek az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most pedig híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Közvéleménykutatást rendeznek a közalkalmazotti bértörvényről. Már 61,4%-os a GDP arányos államadóság. Növekedésnek indul a Duna vízhozama. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott egy határon túli magyar templom. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig

Következzenek a részletek. A Solidaritate a Sanitare szakszervezeti szövetség országos közvéleménykutatást indított az egészségügyi dolgozók között arra nézve, hogy az új közalkalmazotti bértörvényt el kellene fogadni, vagy sem. A tegnap kiadott közlemény szerint a szövetség felkérte az alkalmazottakat a bértörvénytervezet legújabb augusztus 20-án közzétett variánsát alapul véve elemezzék, hogy a törvény bevezetésével nőne, csökkenne, vagy stagnálna a fizetésük, és ezt osszák meg az online űrlapon. A szövetség a felkérést mintegy 60 ezer egészségügyi dolgozónak küldte el elektronikus formában, számolt be az Agile Press. A közvéleménykutatás eredményeit továbbítják a politikai pártoknak, és a szakszervezet az eredmények alapján dönt álláspontjáról, a törvénytervezetet illetően. Ezzel párhuzamosan a szövetség kampányt folytat a törvényhozók meggyőzésére, a tervezet módosításainak szükségességéről. Ezek közé tartozik, hogy az egészségügyi alkalmazottak esetében a bérpótlékok felső határát ne 20, hanem 30%-ban szabják meg. A pénzügyminisztérium tegnap közzétett adatai szerint a külföldi államadóság a GDP 30,8%-ának megfelelő 5.990,946 milliárd lejre nőtt májusban, az előző havi 592,836 milliárd lejről. Ebből 593,117 milliárd lej a kormányzati szektor, 6,83 milliárd lej az önkormányzati tartozás volt, írja az Agile Press. A külföldi államadóság nagy részét, 471 milliárd lejt államkötvények jelentették. 2026 májusában a kormányzati adósságállomány az áprilisi 1171 milliárd lejről 1194 milliárd lejre nőtt. Az Országos Statisztikai Intézet július 9-i adatait alapul véve GDP arányosan az államadóság az áprilisi 60,2%-ról 61,4%-ra nőtt májusban. A közép- és hosszú távú államadóság az áprilisi 1113 milliárd lejről 1139 milliárd lejre nőtt, a rövid lejáratú pedig 58,43 milliárd lejről 54,3 milliárd lejre csökkent. Az adósság nagy részét, vagyis 956,417 milliárd lejt államkötvények jelentették. A hitelfelvétel 214,713 milliárd lej volt. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, vagyis báziásnál a következő három napban várhatóan másodpercenként 1300 köbméter körül stagnál, majd enyhén nő és a hétvégére eléri az 1555 köbmétert másodpercenként, közölte tegnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Agile Press. Vaskapu alatt a vízhozam stagnálni fog, csak a hét második felében nő enyhén, a Gruja korábbi a szakaszon. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott tegnap a prágai magyar katolikus plébánia, adta hírül az MTI. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékba származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi Szent Mise elején adták át, megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekjéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tiszteletet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi, és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zolt,

0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk. A délutáni órákban részben napos, felhős idő lesz. Csapadék nem valószínű. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez a Szecsel Press és MTI hírügynökségek, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton. A szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Isten mondja, de mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. Ézsaiás próféta könyve 48. részének 6. verse.

0: Amikor a halottak feltámadásáról hallottak az athéniak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Cselekedetek könyve 17. részének 32. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió.

0: árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
2: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
1: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Most Krédó hitépítő műsorunk következik, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
5: Krédó.
6: A megtartó hit műsora.
7: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Márk evangélium a 4. fejezetének a 35-től 41-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Molnár Virág, a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer példázatok, igaz történetek, biblia igazságok megvilágítására című könyvből, Távol a szakadéktól című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Molnár Virág lelkész vagyok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket ma is a mezőkovácsházi református gyülekezetből. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 4. fejezetében, a 35. verstől kezdődően a 41. versig levő igeszakaszból a következőképpen. Ugyanazon a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk Jézus: menjünk át a túlsó partra. Ők pedig otthagyva a sokaságot csatlakoztak hozzá, minthogy ő már a hajóban volt, de más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Jézus pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor tanítványai felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Amen. Kedves testvérek, gyerekkorom egyik legkellemetlenebb emléke az, amikor elvesztem Pesten a metró aluljáróban. Ez úgy történt, hogy a nagymamám fogta a kezemet, de valahogy elsodródtam mellőle a tömegben, és amikor bezáródtak az ajtók, akkor mama már ott volt a szerelvényen, én pedig egyedül maradtam a peronon. Az elveszettségnek és a magamra hagyatottságnak a szörnyű érzése évekig kísértett, miközben nem is értettem, hogy hogyan is veszhettem el. A nagymamámmal többször felelevenítettük az eseményeket, újra és újra végig gondolva, hogy miként ment végbe ez az eseménysor. Egy későbbi beszélgetés közben jöttem rá, hogy azért maradtam egyedül a peronon, mert amikor megszólalt a metróban a hang, hogy kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak, én ilyettemben elengedtem a nagymamám kezét. Bőven lett volna időm beszállni, de a tolongó tömeg annyira elvonta a figyelmemet a céltól, a beszállásról, hogy egyszerűen elszakadtam attól a személytől, aki vigyázott rám. Pontosabban úgy történt, hogy kirántottam a kezemet, ilyettemben az ő kezéből. És lényegében ez történt Jézus tanítványaival is, amikor szélvihar támadt és a hullámok már becsaptak a hajóba, és ők megijedtek. Ott volt Jézus, a szemükkel is látták, hogy ott alszik, de a félelmeik felülkerekedtek a hitükön. Ezért volt részükről a felkiáltás: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Miről árulkodott ez a mondat? Arról, amit én is tettem. Kirántották a kezüket annak a kezéből, aki akkor is vigyázott rájuk, akkor is tartotta őket, amikor ők a szélre és a hullámokra figyeltek, és csak azt látták, hogy Jézus testileg alszik. Jézus kérdése rávilágított a tanítványok problémájának a gyökerére, amikor megkérdezte tőlük: miért féltek ennyire? Miért nem hisztek? Miért gondoljátok, hogy nem segítek? Miért gondolták? Tegyük most fel úgy a kérdést, hogy mi miért gondoljuk ezt. A mi gondolatainkon is sokszor átfut a különböző nehézségek közepette, hogy nem figyel ránk az Úr. De miért gondoljuk ezt? Mert kivesszük a kezünket az ő kezéből, aki pedig elengedi a biztonságot, a védelmet, a megváltást jelentő isteni kezet, az ne csodálkozzon, ha elveszettnek érzi magát.
annak, hogy ez ne így legyen, egyetlen ellenszere van, mégpedig az, ha szorosan fogjuk az Úr kezét. Nem az ijegységünk tárgyára figyelünk, hanem arra az Úrra, aki értünk, miattunk és helyettünk, még a halál felett is győzelmet aratott, hogy bűnbocsánatunk és örök életünk legyen. Amen.

0: A Márk evangélium a 4. fejezetének 35-től 41-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk az elmúlt percekben Isten igéje, Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsházai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságuk megvilágítására című könyvből, Távol a szakadéktól című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.
1: Távol a szakadéktól. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Pál apostol Timoteushoz írt első levele, 6. részének 11. verse. A régi időkben, amikor még nem volt vasút, autó és repülőgép, lóval és kocsival közlekedtek az emberek. Ebben az időben keresett egy uraság megbízható és szakavatott kocsist. Egyre másra jelentkeztek a tapasztalt kocsisok, akik jó bizonyítványt tudtak felmutatni. Mindegyik meg akarta kapni ezt a kiemelkedő állást ebben az úriházban, és nem egy közülük dicsekedett is azzal, hogy milyen jól és biztosan tud hajtani. Végül mindegyiküknek feltették ugyanazt a kérdést, amitől függött, hogy alkalmazzák-e őket vagy sem. Bár mindegyik kocsis dicsekedett kocsihajtási tudományával, egyiküket sem alkalmazták. Az uraság azt kérdezte tőlük, hogy milyen közel tudnak elhajtani egy szakadék mellett. Mindegyik azt mondta, hogy ő olyan ügyes és annyira szilárdan és biztosan kézben tartja a lovakat, hogy a lehető legközelebb el tud hajtani a szakadék mellett. Sőt, egyikük úgy vélte, hogy akár fél méterrel a szakadék mellett is el tud hajtani. De egyiküket sem vették fel, bár mindegyikük nagyon alapos ember volt, akik tudtak bánni a lovakkal, és a kocsit húzó lovakat biztosan tudták kantáron vezetni. Azután mégiscsak nagyon gyorsan megoldódott a talány, amikor az utolsó jelentkező kocsist azonnal és örömmel alkalmazták. Amikor tőle megkérdezte az uraság, hogy milyen közel tudna elhajtani egy szakadék mellett, egészen felháborodottan mondta: egy szakadékhoz közel kell elhajtanom? De hát miért? Ez túlságosan veszélyes. Nem, soha. Egyáltalán nem hajtok közel egy szakadékhoz, ez nálam szóba sem jöhet. Minden szakadéktól a lehető legtávolabb hajtok el, a lehető legtávolabb. Önre van szükségünk. Ön a megfelelő ember számunkra, azonnal alkalmazzuk, mondták az úriház lakói. Nem akarunk balesetet szenvedni, mi is szeretjük és értékesnek tartjuk az életünket, hiszen nem akarjuk árván itthagyni gyermekeinket ebben a világban. Isten hozta nálunk. Ettől az embertől valami nagyon fontos dolgot tanulhatunk. Ha már a földi életben is úgy van, hogy a lehető legtávolabb maradunk egy szakadéktól, mennyivel inkább meg kellene szívlelnünk ezt a hit életben, és a lehető legtávolabb maradnunk a bűn szakadékától. A bűnnel nem lehet játszani. Már a példabeszédek 14. részének 34. versében ezt olvassuk. A bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek. És ez mindig és mindenütt így van. A bűnnek csak egyetlen célja van, hogy bennünket elpusztítson és a halálba rántson. Mert a bűn hatása mindig az Istentől való elszakadás és az ember önrombolása. A bűn az ördöghöz köt, és rabszolgává teszi az embert. Hosszú távon megátalkodottsághoz és megkeményedéshez vezet. A bűneset borzalmas következménye mutatja, milyen veszélyes túlságosan közel menni a szakadékhoz. Isten világosan eltiltotta az embert, az intés egyértelmű volt. Az emberek azonban bementek a veszélyes területre, ott sétálgattak a kísértés területén, és bűnbe estek. Az emberiség a mai napig szenved ettől a szakadékba zuhanástól. Kezdetben a bűn behízelgően jön, és mindent olyan ártalmatlannak és jelentéktelennek állít be. A hívő ember nem akar vétkezni, de ha hagyja magát elcsábítani, kísértésbe és bűnbe esik. Ha nem veszi komolyan a bűnt, és nem bánja meg azonnal, és nem tisztítja meg magát, megkeményedik. A világ iránti szereted gyakran viszi tévútra Isten gyermekeit. Nem akarnak ugyan durván vétkezni, de úgy vélik, Mindenről tudniuk kell, mindenütt ott kell lenniük, és mindenhez hozzá kell szólniuk. Ezért is gondolja sok hívő, hogy feltétlenül kell otthon televíziójának lennie. Közben egyáltalán nem veszik észre, hogyan lesznek tisztátalanná és szennyezik be önmagukat, hogyan lesznek langyossá, lustává és imádság nélkülivé. Országunkban vagy 50 tévécsatornát lehet fogni, amelyek évről évre egyre bűnösebbek és utálatosabbak lesznek. Egyre jobban dicsőítik a paráznaságot és a mesztelenséget, az erőszakot és a gyilkosságot. A lehető legtávolabb kellene maradnunk a bűnnek ettől a szakadékától, és egyáltalán nem kellene eltűrnünk a televíziót a házban. A régi korban élő kocsis alapelvét egészen újonnan meg kellene szívlelnünk. Minél távolabb a szakadéktól.
0: Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítása című könyvből Távol a szakadéktól című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat hétfő reggeli Ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következő percekben hírösszefoglalónkat hallhatják, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig felcsendül a napáhítata. Most rövid híreinket hallhatják.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban.

0: Közvéleménykutatást rendeznek a közalkalmazotti bértörvényről. Már 61,4%-os a GDP arányos államadóság. Növekedésnek indul a Duna vízhozama. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott egy határon túli magyar templom. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. A Solidaritate a Sanitare szakszervezeti szövetség országos közvéleménykutatást indított, az egészségügyi dolgozók között arra nézve, hogy az új közalkalmazotti bértörvényt el kellene fogadni, vagy sem. A tegnap kiadott közlemény szerint a szövetség felkérte az alkalmazottakat, a bértörvény tervezet legújabb augusztus 20-án közzétett variánsát alapul véve elemezzék, hogy a törvény bevezetésével nőne, csökkenne, vagy stagnálna a fizetésük, és ezt osszák meg az online űrlapon. A szövetség a felkérést mintegy 60 ezer egészségügyi dolgozónak küldte el elektronikus formában, számolt be az Agile Press. A közvéleménykutatás eredményeit továbbítják a politikai pártoknak, és a szakszervezet az eredmények alapján dönt álláspontjáról, a törvénytervezetet illetően. A pénzügyminisztérium tegnap közzétett adatai szerint a külföldi államadóság a GDP 30,8%-ának megfelelő 5.990,946 milliárd lejre nőtt májusban, az előző havi 592,836 milliárd lejről. Ebből 593,117 milliárd lej a kormányzati szektor, 6,83 milliárd lej az önkormányzati tartozás volt, írja az Agile Press. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, vagyis Báziásnál, a következő három napban várhatóan másodpercenként 1300 köbméter körül stagnál, majd enyhén nő és a hétvégére eléri az 1555 köbmétert másodpercenként, közölte tegnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad, a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Agile Press. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott tegnap a prágai magyar katolikus plébánia, adta hírül az MTI. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékba származnak. Gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmise elején adták át, megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk. A délutáni órákban részben napos, felhős idő lesz. Csapadék nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Agile Press és MTI hírügynökségek, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most aktuális összeállításunk következik. Tárt kapukkal a holnap felé, az egyház otthonteremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit, és színes programkínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor. Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tusai Szilárd diakóniai referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdezte Pilbát Kincső, az egyházról, mint otthonról.
1: Tárt kapukkal a holnap felé az egyház otthonteremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit,

0: és színes programkínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor, ahol Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tussai Szilárd diakónai referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük az egyházról, mint otthonról.
1: A püspök úr mikor érzi magát otthon az egyházban?
2: Hát leginkább akkor, amikor egy rendes református igehirdetést hallok, amely a klasszikus reformátori tanítás szerint arról szól, hogy Isten mit tett értünk, illetve az embernek milyen felelőssége van ezért. De az otthonérzéshez hozzátartozik az is, hogy amikor egy olyan gyülekezetet látok, amely élő gyülekezet és élő közösség van benne.
1: Milyen szerepe lehet a református egyháznak, hogy az emberek otthonnak lássák?
2: Hát a református egyháznak befogadónak kell lenni abban az értelemben, hogy ahogy Krisztus elküldte a tanítványait, hogy tegyetek tanítványukká minden népeket, az egyháznak is ezt kell tennie, de ez nem azt jelenti, hogy feladhat bármit is abból, amit Krisztus tanított nekünk és a hitvallásokban megfogalmaztak a reformátorok.
1: Hogyan tud a fiataloknak otthon teremteni az egyház?
2: Fiatalok mindig az egyik legérdekesebb generáció, amely az egyház foglalkozik, hiszen a fiatalokban nagyon sokszor benne van a lázadás és a kételynek a gondolat, amivel az égvilágon semmi gond nincs, ez hozzátartozik a fiatal léthez. De nyitottnak kell lenni a fiatalok irányában, meg kell hallgatni a kérésüket. Én ezt úgy is mondom, mint lelkipásztor, de úgy is, mint aki tanított 10 éven keresztül középiskolában és a 25 éven keresztül a teológián, hogy ez a komolyság, ez a hitelesség és az őszinte odafigyelés nagyon-nagyon sok fiatal számára magát a megbecsülést és a nyitottságot jelenti.
1: És azoknak, akik zártnak látják az egyház kapuit, hogyan tudja az egyház kinyitni ezeket a kapukat?
2: Akik úgy látják, hogy zárt az egyház kapu, én azt üzenem azoknak, hogy jöjjenek el és nézzék meg, hogy az ajtók nyitva vannak.
1: A ragaszkodás mellett mi az, amiben az egyház mégis nyitni tud, újat tud mutatni?
2: Én abban látom ennek a jelentőségét, hogy az egyháznak mindig érzékenynek kell lennie a társadalmi változások irányába, hiszen a társadalmi változások, legyen az bármilyen, akár gazdasági, akár ideológiai, azok mind érintik azokat az embereket, akik ma részesei egy társadalomnak. És hogy ezek újabb és újabb kérdéseket vetnek fel, és az egyháznak valamiféle választ kell ezekre a kérdésekre találnia, ezzel segítve az embert eligazodni ebben a világban.
1: Igen, ebben a világban éppen itt is említődött, hogy a kaotikus világban hogyan tud az egyház békét, otthont nyújtani, mutatni?
2: Hát az egyház önmagában sajnos nem elegendő ahhoz, hogy egy háborúnak véget tudjon vetni. Az, amit meg tud tenni az egyház, az két következő dolog. Az egyik az, hogy békére inteni és a béke fontosságára felhívni a társadalom figyelmét. A másik pedig, hogy segíteni, támogatni mindazokat, akik a háború következtében szenvednek. Az elmúlt 4,5 évben az orosz-ukrán háború kapcsán az erdélyi református egyház, romániai magyar református egyház számtalan gyűjtést indított, lelkészek a saját fizetésükből pedig rendszeresen felajánlanak egy bizonyos összeget azok számára, akik Kárpátalján most éppen szolgálatot végeznek, és a gyülekezeti gyűjtésekből gyógyszert, pelenkát, olyasmit visznek oda a kollégák, munkatársak, amelyre ott most égető szükség van, és amely számukra most elérhetetlen.
1: Milyen egyházat szeretne látni a püspök úr 10 év múlva?
2: 10 év múlva olyan egyházat, amely Krisztus evangéliumát prédikálja, és amely azt a hitelességet képviseli, ami szükséges ahhoz, hogy különböző társadalmi csoportok számára az egyház, mint hiteles intézmény legyen. De a hitelesség azt is jelenti, hogy hiteles az önmagához, hiteles a Bibliához, hiteles a hitvallásokhoz, de hiteles az emberek előtt is.
1: És mit üzen annak a fiatalnak, aki nem Erdélyben képzeli el a jövőjét?
2: Elsősorban azt, hogy jöjjön haza és nézze meg, hogy itt is van lehetőség, és itt is ki lehet alakítani azt az életformát, azt az élethelyzetet, ami nem feltétlenül anyagi vonzatról szól, hanem inkább arról, hogy az ember megtalálja a számításait, és egy olyan közösségben él, amelybe beleszületett, és amelynek minden rezdülését érzi és érti.
3: Aktuális összeállításunkat hallhatták, melyben Kolumbán Vilmos József püspököt kérdezte Pilbát Kincső az egyházról, mint otthonról.

Mai áhítatunk címe Döntéshozatal. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Lukács evangéliuma 10. fejezetének 42. verse. Mai áhítatunk szerzője Akemi Kawashima, Japánban élő testvérünk. Óvodában dolgozom, s egy napon a nevelőkkel Mária és Márta történetét játszottuk el. Miközben ezt a jelenetet olvastuk a Szentírásban, a Mária választotta kifejezés visszhangzott a szívemben. Mélyen átéreztem ezt. Mária nehéz döntést hozott. Biztosan szívesen segített volna a nővérének az ételek elkészítésében a vendégek számára. Az akkori hagyományok szerint értelmetlen, érthetetlen volt, hogy maradt a helyén ülve, talán sejtette is, hogy mások kritizálni fogják a viselkedését, mégis azt választotta, hogy Jézus mellett marad. Márta a maga módján szerette volna Jézust szolgálni, semmi kétség, hogy ő maga is közel akart lenni hozzá, de a vendéglátó felelősségét is érezte. Annak eredményeként, amit a nővérek választottak, csak egyiküknek lett békessége, Máriának. Minden nap hozunk nagy vagy kisebb döntéseket. De keresztényként döntéseinknek nem szabad büszkeségen vagy társadalmi elvárásokon alapulnia. Azt kell választanunk, hogy Jézussal legyünk, mert ez az örök élet útja.

Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretünk téged. Hadd legyünk veled mindig, szürke hétköznapjainkon is. Amen. Ha ingadozom is, mindig Jézus közelségét választom. Vallja ezt Akami Kawashima, Japánban élő testvérünk. Ma imádkozzunk, hogy a hitünk legyen az első helyen.

Ezzel hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunk a végéhez érkezett. Adással legközelebb 12 órakor várja Önöket a déli magazin műsorunkba Janicskó Mihály Noémi kollégám. Én Kölcsei Ferenc magyar költő gondolatával búcsúzom Önöktől, aki 1838-ban ugyanezen a napon hunyt el, azaz augusztus 24-én, és így szól. Az erény nyugalmával párosult akarat az, mely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, sárítja el a gonoszat. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, kellemes hétkezdést kívánok, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Közvéleménykutatást rendeznek a közalkalmazotti bértörvényről. Már 61,4%-os a GDP arányos államadóság. Növekedésnek indul a Duna vízhozama. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott egy határon túli magyar templom. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. A Solidaritatea Sanitaire szakszervezeti szövetség országos közvéleménykutatást indított az egészség

ügyi dolgozók között arra nézve, hogy az új közalkalmazotti bértörvényt el kellene fogadni, vagy sem. A tegnap kiadott közlemény szerint a szövetség felkérte az alkalmazottakat a bértörvénytervezet legújabb augusztus 20-án közzétett variánsát alapul véve elemezzék, hogy a törvény bevezetésével nőne, csökkenne, vagy stagnálna a fizetésük, és ezt osszák meg az online űrlapon. A szövetség a felkérést mintegy 60 ezer egészségügyi dolgozónak küldte el elektronikus formában, számolt be az Agile Press. A közvéleménykutatás eredményeit továbbítják a politikai pártoknak, és a szakszervezet az eredmények alapján dönt álláspontjáról, a törvénytervezetet illetően. Ezzel párhuzamosan a szövetség kampányt folytat a törvényhozók meggyőzésére, a tervezet módosításainak szükségességéről. Ezek közé tartozik, hogy az egészségügyi alkalmazottak esetében a bérpótlékok felső határát ne 20, hanem 30%-ban szabják meg. A pénzügyminisztérium tegnap közzétett adatai szerint a külföldi államadóság a GDP 30,8%-ának megfelelő 5.990,946 milliárd lejre nőtt májusban, az előző havi 592,836 milliárd lejről. Ebből 593,117 milliárd lej a kormányzati szektor, 6,83 milliárd lej az önkormányzati tartozás volt, írja az Agile Press. A külföldi államadóság nagy részét, 471 milliárd lejt államkötvények jelentették. 2026 májusában a kormányzati adósságállomány az áprilisi 1171 milliárd lejről 1194 milliárd lejre nőtt. Az Országos Statisztikai Intézet július 9-i adatait alapul véve GDP arányosan az államadóság az áprilisi 60,2%-ról 61,4%-ra nőtt májusban. A közép- és hosszú távú államadóság az áprilisi 1113 milliárd lejről 1139 milliárd lejre nőtt, a rövid lejáratú pedig 58,43 milliárd lejről 54,3 milliárd lejre csökkent. Az adósság nagy részét, vagyis 956,417 milliárd lejt államkötvények jelentették. A hitelfelvétel 214,713 milliárd lej volt. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, vagyis báziásnál a következő három napban várhatóan másodpercenként 1300 köbméter körül stagnál, majd enyhén nő és a hétvégére eléri az 1555 köbmétert másodpercenként, közölte tegnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Agile Press. Vaskapu alatt a vízhozam stagnálni fog, csak a hét második felében nő enyhén, a Gruja korábbi a szakaszon. Szent Istvánhoz kötődő erekéket kapott tegnap a prágai magyar katolikus plébánia, adta hírül az MTI. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékba származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi Szent Mise elején adták át, megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi, és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán,

0: Jelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk. A délutáni órákban részben napos, felhős idő lesz. Csapadék nem valószínű. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez a Szecsel Press és MTI hírügynökségek, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton. A szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Isten mondja, de mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. Ézsaiás próféta könyve 48. részének 6. verse.

0: Amikor a halottak feltámadásáról hallottak az athéniak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Cselekedetek könyve 17. részének 32. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.

0: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perseit. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
1: Gombolózón állék zenében. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
2: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Keresztény pedagógiai konferencia.
4: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem.
3: Steng zenekar a 11. mér a világzenei csűrfesztiválon.
5: A zenekarból ketten vagyunk táncosok, de szerintem Soma és Előd nevében is mondhatom, hogy táncos fejjel gondolkodnak, mikor zenélnek, szóval a zenekarunknak az a célja, hogy az emberek kedvet érezzenek ahhoz, hogy felálljanak táncolni. A zenekar nevében is a Steng energikus, erőteljes, dinamikust jelent, aminek megpróbálunk eleget tenni, és ez magában foglalja azt, hogy alapvetően mi tánc kíséretet muzsikálunk. Ez szép és jó, hogy vannak koncerteink, de alapvetően tánc kíséret vagyunk, úgyhogy azt reméljük, hogy azok az emberek, akik meghallgatnak minket, valahogy ebből tudnak táplálkozni, és mondjuk kedvet éreznek, hogy ne csak üljenek egy padon, hanem felálljanak és táncoljanak.
3: A Viski Folk műhely.
6: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánctábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom, színes volt a paletta.
3: Mátyus Melinda a Válcs irányt Ike Fesztiválon.
7: Bonyolult kérdés, úgyhogy én azt mondom, hogy azt üzenem, hogy olvassák el a kötetet. Vásárolják meg, és olvassák el a kötetet. Mert hiszem azt, hogy ez nem egy női kötet, hanem ez a hívő embernek elsősorban a problémáiról, küzdelmeiről, releváns kérdéseiről szól a szép irodalomnak a nyelvén.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A nevelés ma talán nagyobb kihívás, mint valaha. Hogyan segíthet az érzelmi intelligencia a gyermekek fejlődésében? Miért kulcsfontosságúak a kapcsolataink a nevelői munkában? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága által szervezett keresztény pedagógus szakmai napon, amelynek Beregszász adott otthont. A rendezvény főelőadója Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutató volt, aki az érzelmi intelligencia szerepéről és a kapcsolatok erejéről tartott előadást. A következő percekben vele beszélgetünk, aki kérdez, Rajkó Balázs.
8: Az elmúlt szombaton, 9 órai kezdettel a Beregszászi Református templomban volt egy nagyon érdekes előadás, amit ön tartott, mint neveléskutató, Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága szervezésében, és engem az érdekelne elsősorban, hogy a hatékony nevelés kulcsa az érzelmi intelligencia. Ezt külön-külön én ezt a két fogalmat tudom értelmezni, de ez hogyan kapcsolódik egymáshoz valójában?
4: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem. És az érzelmi intelligencia tulajdonképpen egy nagyon, nagyon érdekes tartó vagy alkalmazó készség. Tehát azt jelenti, hogy amit tudunk, azt csak akkor tudjuk alkalmazni, hogyha az érzelmi intelligencia is megfelelően fejlett. De itt ugye van egy olyan kérdés, hogy igen, de ez hogyan fejleszthető, meg egyáltalán fejleszthető-e, és nagyon fejleszthető egész életünkön át, sokkal jobban, mint az IQ, tehát nincs egy olyan mennyiségi határa, hogy ezt tudjuk, hogy az IQ-nak van egy bizonyos korlátja, egy mennyiségi határa, mindenki valamennyit kap, azt ki tudjuk bontogatni, de az érzelmi intelligencia egész életünkön át fejleszthető, csak hogy nem ugyanúgy, mint az IQ, tehát magyarázattal nem, tehát információ közléssel nem. Itt persze nyilván felmerül a kérdés, hogy ja, hát és mi is tartozik ebbe az érzelmi intelligenciába? Rendkívül sok minden, tehát a motiválás, a kreativitás, a humor, a rugalmas gondolkodás, a probléma megoldó képesség, a haragkezelés, a konfliktus kezelés, az empátia, az együttműködés, vezetés, irányítás, alkalmazkodás, tolerancia, tehát rengeteg minden, amire úgy gondoljuk, hogy hát jó, majd jön valahogy, meg megérik, meg majd közben, de ezt ugyanúgy fejleszteni kell, mint mit tudom én, mint a logikus gondolkodás, tehát senki nem ül le a fenekére, és gondolja azt, hogy majd a gyerek majd, nem tudom én, gyököt von egyszer csak. És ezek ugyanígy mennek, hogy nem megy magától, tehát ezzel foglalkozni kell, és akkor ilyenkor sorba szoktuk venni, hogy mik ezek, és hogy hogyan lehet ugye fejleszteni. Na most, ahogy mondtam, nem lehet úgy fejleszteni, ahogy az IQ-t fejlesztjük, úgyhogy mindig nekiállunk, és jól beszélünk a fejével, megmondjuk neki, stb. Hát ez így nem megy. Tehát érzékeljük is, hogy mondjuk, akár százszor is elmondjuk, és amikor helyzetbe kerül, akkor nem csinálja. És hogy ez miért van? Hát ez azért van, mert másképp kell nevelni. És mi ez a másképp? Ugye ezt is kicsit kifejtettük, hát csak is valós élményekkel, tapasztalatokkal és érzelmi azonosulással tud menni. Tehát mi az érzelmi azonosulás? Hát hogy csinálja a tanárnéni, hogy csinálja apa, hogy csinálja. Tehát minta. Minta, de a mintába beleszámít például a mese, a dráma, a színház, ugye ezek a művészeti élmények is, és ezek akkor nagyon-nagyon szorosan hozzá kellene, hogy tartozzanak a neveléshez. Ami sajnos azért kiszorul, és azt látjuk, benne voltam több ilyen kutatásban, hogy sajnos az iskola rendszerünk is, majdhogy nem 90-valahány százalékban az IQ fejlesztésére hát koncentrál. És ezért ezt látjuk, most már nemzetközi vizsgálatok is mutatják, hogy jó, elmegy az iskolába, viszonylag lehet, hogy jó bizonyítványokkal jön ki, és az életben nem működik. Mert ez egy olyan alkalmazó készség, hogy amit tudunk, azt az érzelmi intelligencia dönti el, hogy tudjuk-e alkalmazni, és, vagy nem. És hogyha azzal nem foglalkoztunk, akkor sajnos ez olyan pici marad, olyan kis csírába marad, és nem boldogul vele az ember, és hiába van nagyon jó. Tehát okos lehet, de intelligens nem. Hát nagyjából erről szólt az első menet. Szóval miután ez mintán is ugye növekszik, és rendkívül, te azt is megmutattam, hogy milyen érdekes az majd a következő előadásban is, hogy a kapcsolati minta mennyire nagyon sokat jelent, és milyen erős hatással van ugye a beépülésre. Tehát már egész kicsi korban ugye egyetlen az odafordulás, a válaszkészség, az, hogy elfogadható vagyok, szerethető vagyok, akkor is, hogyha bekísértem, akkor is, hogyha fogzolg, akkor is, hogyha nem aludtam, újra kezdek, de utána akár a határoknak a megszabása, tehát hogy tényleg vannak keretek, és azon belül legyen szabadság, tehát ez egészen kicsi gyerekkortól kezdve, persze, hogy életkornak megfelelően, nyilván más és más a módszere, de miután ez kapcsolatokon nevelődik, és mintán, és megélt tapasztalatokon, hát azért attól kezdve, hogy éli a tapasztalatokat, attól kezdve ez már is dolgozik, és írja ezeket az idegrendszeri pályákat, amit azt aztán egész életünkben használunk, illetve hát javítgatunk, meg növelünk, meg fényezünk.
8: Érdekes dolgot mondott, vagy szerintem érdekes dolgot, hogy bizonyos kereteken belül szabadon hagyni a gyermeket. Ez mit jelent? Ha szabadságról van szó, akkor ezt miért kell mégis korlátok közé tenni?
4: Tehát azt jelenti, hogy ez a fegyelmezés, vagy a vezetés, vagy az irányítás kérdése, ami nekünk nincs nevelés. Tehát nincsen motiváció, nincsen tudásfelhasználás, tehát az énnek meg kell tapasztalni, tapasztalni a korlátait is. Ez azt jelenti, hogy mindig azt a kis példát szoktam hozni, hogy ha mit tudom én, kiültetsz egy kis palántácskát, akkor amellé mindig mellé tesszük a kis karót, és nem azért, mert a karótól várjuk azt, hogy majd hoz paradicsomot, hanem azért, mert különben elterül az a palánta, mint a több, és nem lesz belőle se több, se paradicsom. Tehát vigyázni kell arra, hogy a gyümölcsözőség érdekében megkapja azokat a határokat. Egyébként egy kisgyereknek a határok biztonságot jelentenek erről. Tehát szoktak félni is a szülők, hogy jaj, mert akkor most lekorlátozom, és akkor nem lesz szabad. De most mutatok egy kicsi példát, azt mondom, hogy életkornak megfelelően, tehát azt mondom egy óvodásnak, hogy megvannak a határok, de azon belül van szabadság. Tehát azt mondom, hogy reggel, nem tudom én, eldöntheted, hogy piros vagy kék zoknit veszel-e fel, de azt nem, hogy zoknit veszel el. Tehát vannak olyan dolgok, amiben nem dönt, amiben vezetést kap, és vannak olyan dolgok, ami azon belül szabadsága van. Tehát, és ez ugyanúgy az életkorral növekszik. Tehát vannak keretek, vannak olyanok, amelyekben ő nem tud dönteni. Például azért a képernyő itt nagyon erősen beleszól ebbe a helyzetbe, és itt a gyerekek nem képesek arra, hogy majd ő önállóan lekapcsolja meg. Tehát nem, nincs is fékrendszere az idegrendszerének. Tehát ezt tanítani kell, ez vezetés. De az biztonságot is jelent, és ma már, ez egy nagyon érdekes dolog van, hogy amikor elengedem ezeket a biztonságot is jelentő korlátokat, aminek persze neki megy és vitatkozik vele, főleg a serdülő, stb. De hogyha ezeket elengedem, akkor nem azt éli át a gyermek, hogy jaj, de jó fej volt az apukám vagy az anyukám, hanem azt, hogy nem törődött velem. És azért ez nagyon nagy fájdalom, és utána ő akar mindenkit irányítani, hát messze vezet ez, másik előadás témája a fegyelmezés, de hát ilyenekről is szó.
8: A második téma rejtett erőforrásunk a kapcsolat. Itt már félig meddig érintette a témát a neveléssel kapcsolatban, hogy mi is ez az erőforrás, amit kapcsolatnak hívunk, vagy ez a kapcsolat, amit erőforrásnak nevezhetünk?
4: Hát mindenképpen az emberi valós kapcsolódásunk, és azért ezt is tanulni kell, ez is készség, bár sejt szinten mindenki hordozza, tehát az első sejtünk már ugye kapcsolódásból jött létre, és ezt is kiemeltük, hogy nem versenyből. Ez nagyon érdekes, az utóbbi kutatások, ahogy megmutatják, hogy az emberi életnek az első sejtje az nem úgy jön létre, hogy a legerősebb és a leggyorsabb fémivar sejt betörés az övéje a győzelem, hanem mind a két sejtet, a női és a férfi ivarsejteken is egy ilyen fehérje receptorok vannak, az izumó és a junó, és ezek egymást keresik. És a mai napig nem tudtuk, tehát nem jött rá a tudomány, de egy nagyon gyönyörű történésnek az eredménye az emberi élet új első sejtje, hogy az a két sejt, amelyik képes illeszkedni egymáshoz, ezek összekapcsolódnak, és ebből lesz, de nem tudjuk, hogy a leggyorsabb, a legerősebb, a legnagyobb, a legkövérebb, nem tudjuk. Tehát ez a két sejt, tehát egy ilyen kapcsolódási vágyból jön létre az első sejtünk, és ez sokszorozódik, tehát ezért is mondjuk magunkat társas lénynek, az ember ugye alapszükséglet a társ, tehát nem tudunk a társ nélkül élni. Azért ezt ne felejtsük el, egy nagyon individuális világban élünk, hogy majd én egyedül, és meg én, de nem tudunk a másik nélkül élni, és ez egy nagyon nagy vágyunk, hogy kapcsolódni tudjunk, hogy jól tudjunk kapcsolódni. És hát ebbe, ugye, mert ez sokszorozódik, az összes sejtünkbe benne van az, hogy kapcsolódj, mert kapcsolódni jó, és a kapcsolatból élet van. És ez úgy, hát ezt érezzük, ösztön szinten dolgozik is. Csak hogy ez egy kis csíra szintén, ezt fel kell nevelni, ez egy készség csíra, tehát hogyha nem neveljük, akkor ez nem fog sikerülni a kapcsolódó képesség. Sőt, ennek van egy kiterjesztettebb része, a közösségbe kapcsolódás. Tehát nem elég kettesen kapcsolódni tudni, hanem a közösségbe is kell tudni. Most ez messzire vezet, de ezt nevezzük, ezt az életre valóságot, ezt a terhelhetőséget, és igen, rezilienciának, ugye rugalmasságnak, és ennek az alapja a kapcsolódó képesség. És ugye ezt néztük egy kicsit végig, hogy a mai világban azért ez a kapcsolati képességnek a gyakorló terepe, ami ugye érzelmi intelligencia készség, tehát rengeteg élménnyel és tapasztalattal kellene lepecsételni, megfejleszteni. Ez ugye, ez visszaszorult, tehát egyedül, de már a boltba se kell a boltos nénivel beszélni, mert automata pénztár van, és mindenkinek van egy képernyője, és azon intézi el a nem tudom mit, tehát nagyon-nagyon kevésre szorítkozott az emberi kapcsolatoknak a gyakorlata, és hát ezért azt is lehet mondani, hogy ez a képesség és ez a készség, ez csökken és sorvad. Pedig ez lenne az az erőforrás, azt mutatja most már minden kutatás, nagyon érdekes kutatásokat, ilyen boldogságérzetet is mutattak, ugye, hogy attól jobban tudunk teljesíteni, ha jól érezzük magunkat, stb. És ezeknek a boldogság kutatásoknak is az volt az eredménye, hogy nem a hírnév, nem a pénz, nem a komfortérzés, nem a wellness, nem a koleszterin szint, nem az egészség szint, hanem minden esetben a magas tápértékű kapcsolatok. Tehát azok a kapcsolatok, amelyek valóban számíthatsz, és ő is számíthat rád. Tehát ezek voltak a védőhálói az egész emberi életünk során. Tehát fiataloknak, idősebbeknek, betegeknek, krízisben lévőknek, rendben lévőknek nagyon-nagyon különös ez, és ezért néztünk arra rá, hogy ezeket a kapcsolatokat hogyan tudjuk tehát építeni, vigyázni rá, ápolni, megtanítani, gyakorolni. Hát ilyen.
3: Az elmúlt percekben Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettünk.

0: Erdély. A 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon számos színvonalas világzenei és népzenei koncertet élvezhetett a közönség. Ezek közül az egyik meghívott a Steng zenekar volt. A zenekar célja az autentikus népzene hiteles, mégis lendületes és energikus megszólaltatása. A tagok a klasszikus két hegedű brácsa bőgő felállást követik, de alkalmanként harmonikával vagy cimbalommal is kiegészülnek. Tagjaik különböző tájakról érkeztek. Sokszínűségük közös alapja Budapest, amely végül összehozta őket. A zenekar három tagját, Szabó Marcelt, Magyar Somát és Kónya Elődöt kérdeztük munkásságukról, valamint az idei Csűrfesztiválról. A riporter Palkó Hanna.
1: Miért különleges a ti zenekarotok más zenekarokhoz képest?
2: Hát azt nem tudom, hogy különlegesebb bármelyik másik zenekarnál, de az biztos, hogy egy elég szedett-vedett társaság vagyunk. Négyen vagyunk négy különböző országból. Kónya Előd az egyik primásunk, aki Erdélyből, Romániából származik. Magyar Soma a másik primásunk, aki az USA-ban született, aztán átköltözött Kanadába, és 3 éve van Budapesten. Juhász Sándor a bőgősünk és mindenesünk, aki Szlovákiából, Felvidékről van. Én vagyok az egyetlen kis magyarországi, Szabó Marci vagyok, és hát Budapest hozott minket össze. Sándorral mi kollégák voltunk a Nemzeti Tánc Együttesben, Előd 4 éve van Budapesten, és szerencsére elég korán találkoztunk, és elkezdtünk együtt muzsikálni. Soma a legfiatalabb tagja a zenekarnak, mind a találkozás szempontjából, mind pedig korosztályban, akivel körülbelül 1,5 éve muzsikálunk együtt. De Budapest az, ami összehozott bennünket.
1: Tehát a zenekarotok jellemzője az ugye a sokszínűség, ahogy elhangzott, mivel a tagjai több országból érkeztek. Mit gondolsz, Soma, hogy mit ad ez hozzá a közös zenéléshez?
3: Hát ugye, hogy 6 hónapja ismertük meg egymást, vagyis én hozzácsatlakoztam. Ez így nagyon érdekes, mert a táncház mozgalomban mi más körökbe mozogtunk, más zenéket ismertünk, hallgattunk, és hogy amikor így összejöttünk, mindenki tudta hozni, amit tudott, és meg lehetett tanítani egymásnak, amit szeretünk, és így nagyon bővült a tudásunk, és így ez nagyon, nagyon jó, és szerintem ritka dolog. Legtöbb zenekar így együtt nőnek fel, vagy csak egy ember hozza az ötleteket, és így tök jó, hogy én is tudtam mutatni nekik, ilyen küldeni át gyűjtéseket, és ők is nekem. És ugye a repertoárt nagyon bővítettük.
1: Marci, hogy érzitek magatokat itt a Méra Világzenei Csűrfesztiválon?
2: Nekem személy szerint Méra a legszorosabb kapcsolódási pontom Erdélye. Meg szerintem a zenekarnak a, talán mindenki nevébe beszélhetek, a legfontosabb tájegység az Kalotaszeg. Ezen belül Mérában vannak nagyon jó barátaink, nagyon jó kapcsolataink, többek közt Varga Zoltán a fesztivál szervezőjével. Budapestre is gyakran járnak, van egy baráti társaságunk Pesten, akiknek a fele mérai vagy párciumi Erdélyből, tehát elég vegyes. Most nyáron például a nyárszói táborban gyakorlatilag, hát Somát leszámítva, ő járt Erdélyt 2 hónapig, de rajta kívül mindenki ott volt ebből a társaságból. Úgyhogy mi ide azt mondhatom, hogy hazajárunk félig meddig.
1: Előd. A Méra Világzenei Csűrfesztivál közönsége nagyon nyitott a népzenére, ezt valószínűleg ti is érzékeltétek, mert nagyon lelkes volt a közönség. Mit jelent nektek az, hogy itt léphettek fel, mint művészek?
4: Hát, amint Marci is mondta, Marcinak is, Sándornak is, meg igazából az összes zenekari tagnak elég szoros kapcsolatai vannak mérajakkal, vagy kalodaszegiekkel, és igazából én talán legelőször, amikor bekerültem mondjuk így kamaszfejjel a táncház mozgalomba, akkor a kalodaszegiekkel ismerkedtem meg legelőször, úgyhogy én személy szerint már nagyon vártam, hogy egyszer mondjuk mérai zenét játszhassunk Mérában, de szerintem ezzel a zenekar összes tagja így van, mert a mérai az különös kedvencünk, de egyébként ez picit szerintem véletlenszerű is, hogy négy különböző helyről egymásra találtunk, de igazából nagyon sok olyan zene van, ami nem tudjuk, hogy miért, de ugyanazt tetszik nekünk. Szóval visszatérve a kérdésre, igazából nekem is ez egy ilyen második erdélyi otthonom, úgyhogy én szerintem a mérajak és köztünk is remélem, hogy ezáltal még inkább megerősödött ez a kapcsolat.
1: Van-e olyan tájegység vagy dallamvilág, amely különösen közel áll a zenekarhoz, és a koncerten is hallhat belőle a közönség?
4: Hát igen, amint már szerintem többször is említettem, Méra az egyik legnagyobb kedvencünk. Ezen belül is Antal Ferenc öregárusnak a zenéje, és most úgy adódott, hogy például egy olyan gyűjtésről is játszottunk dallamokat, ugyanazon a helyen, ahol ezt a gyűjtést ezelőtt 70 évvel vagy 60 évvel megrendezték, és nekem ez elég megható élmény volt. De a Mérain kívül amúgy nekem személy szerint a magyar lapádi, magyar becei zenék, azok is kedvenceim, nekem azok otthoni zenék, de az egyéb közös kedvenceinkhez tartozik például a Szászcsávási zene, Gömöri, Vágaromközi zene, Nagysajói, azt nagyon szeretjük, Budatelki, Péter Laki, úgyhogy nagyjából ezeket a zenéket szeretjük. Erdély és igazából Felvidék is, nem csak Sándor miatt, hanem tudtom szerint Marci is nagyon sokat járt Felvidékre zenélni, még mielőtt megalapítottuk volna a zenekarunkat. Úgyhogy igazából igen, ezek a nagy kedvenceink egyelőre.
1: Soma, akkor most átadom neked a mikrofont, te mit szólsz ehhez a kérdéshez?
3: Hát valóban igaz, amit előtt mondott, ezek a kedvenceink, de az a jó, hogy olyan körökben mozgunk, hogy mindig tudunk hallani egy másfajta zenét, vagy hallgatok egy másik gyűjtést, mert hogy tényleg szeretjük ezt, és akarunk tanulni mindig többet. És hogy például egy ilyen koncerten is, akár az, hogy egy Budatelkit játszottunk. Volt sok fiatal zenész a közönségbe, és lehet, hogy most emiatt bele fognak szeretni a Budatelkibe, és kb. Ilyen szokott lenni. Én is egy pár éve a Táncház találkozóba, az arénába Budapesten hallottam először a Budatelki zenét, és azóta beleszerettem, és hogy ez ilyen nagyon szép dolog, hogy lehet hallani koncertben, és így beleszeretni több primás játékában is, hogy nem ragaszkodunk ezekhez a tájegységekhez.
1: És egy utolsó lezáró kérdés, mit reméltek, milyen élménnyel mennek majd haza azok, akik először hallják a Steng zenekart a Csűr Fesztiválon?
2: A zenekarból ketten vagyunk táncosok, de szerintem Soma és Előd nevébe is mondhatom, hogy táncos fejjel gondolkodnak, mikor zenélnek, szóval a zenekarunknak az a célja, hogy az emberek kedvet érezzenek ahhoz, hogy felálljanak táncolni. A zenekar nevében is a Steng energikus, erőteljes, dinamikust jelent, aminek megpróbálunk eleget tenni, és ez magában foglalja azt, hogy alapvetően mi tánc kíséretet muzsikálunk. Ez szép és jó, hogy vannak koncerteink, de alapvetően tánc kíséret vagyunk. Úgyhogy azt reméljük, hogy azok az emberek, akik meghallgatnak minket, valahogy ebből tudnak táplálkozni, és mondjuk kedvet éreznek, hogy ne csak üljenek egy padon, hanem felálljanak és táncoljanak.
0: A Steng zenekar is fellépett a 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Kárpátalja. A Viski fogműhely egy kárpátaljai kulturális és hagyományőrző műhely, amelyet Becske Adrien vezet. Az intézmény rendszeresen tart népzenei, néptánc és kézműves foglalkozásokat, ahol közel 80 helyi gyermekkel és fiatallal ismertetik meg a népi hagyományokat. Június elején zajlott a Viski népzene és néptánc tábor, amelyet minden évben megszerveznek. A fogműhelyről és a táborokról Becske Adriennel, a Viski fogműhely vezetőjével beszélget Birta Zoltán.
1: Nagyon izgalmas hetek és napok zajlanak a Viski Folk műhelynek az életében. Rengeteg zenélés, rengeteg mosoly, rengeteg program és különféle megközelítésben telnek a nyár első hetei. Tábor, aztán kirándulás, éppen most pedig az újabb nagyszabású tábor, de menjünk sorban időrendi időszakban. Mik voltak ezek a programok, mik kell tudni a Viski Folk műhely nyár elejé néptánc és népzenetáboráról?
2: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom. Nagyon nagy volt a zenei, színes volt a paletta, és ehhez csatlakoztak még két tánccsoport, a Szivárvány tánccsoport, Haladó és Kicsik csapata. A kicsi Szatmárit tanultak, a nagyok Magyar Bődit, és a helyi oktatók oktatták őket, a zenészeket pedig zömébe erdélyi oktatók és anyaországi oktatók, ott válaszúti muzsika volt a palettán, és rába közi, tehát egész héten zajlottak ezek a foglalkozások, délután a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartottunk a Viski tájházba, a többi foglalkozáshoz pedig a helyi magyar iskolába zajlottak, esténként táncházzal zárt, és akinek még maradt ereje és kedve, ahol már a családtagok is, felnőttek is jöhettek, az a Viskétterembe volt egy ilyen kis folkocsmának nevezett kis összejövetel, ahol is az erdélyi oktatók különféle muzsikával szórakoztatták az egybegyülteket. És akkor ezt az egész hetet egy záró műsorral fejeztük be, ahol a gyerekek bemutathatták, hogy mit tanultak a hét folyamán, és mire felszusszantunk volna és levegőt vettünk volna, másnap már indultunk egy biciklitúrás, ottalvó, sajáni kirándulás, hiszen egész évben tényleg mindenhová hoztuk, nyúztuk őket órákra, fellépésekre, és ez volt a jól megérdemelt pihenés, ahol lovagolhattak a gyerekek, a Viski Jótékonysági Alapítványnak a jóvoltából. Medencézhettek, bográcshoztunk, sátorba aludtunk, tehát tényleg én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, azzal együtt, hogy fárasztó, nagyon feltöltő alkalmak voltak, hiszen ilyenkor együtt vannak, mással foglalkoznak, mint ami körülvesz minket a hétköznapokba. Úgy gondolom, egy kicsit sikerült mindenkinek kiszakadni, tanulni és feltöltődni. És mire magunkhoz tértünk volna, addigra már itt találtuk magunkat Sátoraljaújhelyen, ugye, ahol az ismert körülmények miatt itt kell megtartsuk a kárpátaljai népzene és néptánc tábort, ami idén jubilál. 30. alkalommal kerül megrendezésre. Lesz két külön műsor a táboron belül, azaz egyik a Szóla Fülemüle népzenei és néptánc versenyen díjazottak gálája, és az Átalmennék én a Tiszán díjazottak gálája, amit aztán egy 20. jubileumi Pál István szalonna és bandája koncerttel fűszereznek meg a szervezők.
1: Maradjunk kezdetben a ti közösségeteknél, a Viski Folk műhely egész évben közösségben tartja a viskis vonzás körzetében lévő gyermekeket. Mesélj magatokról, mesélj arról, hogy közel 80 gyermekről, mi az évi munkátok, amit mindenképpen érdemes mutatni a hallgatóknak?
2: Hát én úgy gondolom, hogy azon felül, hogy mi oktatunk és a gyerekeket próbáljuk közösségbe tartani. Tehát, hogy mindenféle programokat szervezünk nekik azon kívül, hogy az oktatási anyag is zajlik. Tehát évközben is különböző táncházakat szervezünk nekik, másféle kirándulásokat is, például a Tiszát voltunk takarítani, egy kezdeményezhez csatlakoztunk, különböző fesztiválokon lépünk fel, de én úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb célja ennek a műhelynek az, hogy ezeket a gyerekeket közösségbe tartja. Tehát, hogy oké, hogy megtanulják azt, amit mi kérünk tőlük, és tényleg kedvükből csinálják, mert azt látjuk sokszor, amikor már nem is kell, hogy zenéljenek, tehát nem kötelező, akkor ők összeállnak kis bandákba, és akkor mindenki húzza, amit tud. És a végén összeáll egy jó kis muzsikálás. Meg például most, ahogy jöttünk ide a táborba, a buszon énekelték. Azt énekelték a gyerekek, amit a Viski táborba tanultak. Hát ilyenkor látjuk azt, hogy annak a munkának van eredménye és haszna, mert ilyen észrevétlenül lehet, hogy a gyerek észre sem veszi, hogy ez belé ivódik, és ő ezt már tovább viszi. Sokszor évközben bosszankodunk velük, de hát szerintem ez a pedagógus lét, ez már csak ilyen, és én személy szerint többször mondom, hogy kész, adom vissza a diplomámat, én ezt már nem tudom, hogy csinálni, mert különbözőképpen próbálok hozzájuk állni, és mindenféle technikát kipróbáltatnak velem, hogy tudok eljutni hozzájuk, és azt mondom, hogy így a végére, amire összeáll az összkép, akkor látom, hogy van értelme. Bármikor benne vagyunk, akkor én személy szerint elég sokszor el vagyok keseredve, de a végére mindig felemelő az, amikor látom, hogy boldogok, hogy muzsikálnak, hogy énekelnek, hogy táncolnak, ilyenkor érzem azt, hogy mégis van remény.
1: Tiszavidékén 80 gyermek magyar muzsikát játszik egy héten keresztül, ez egy óriási eredmény, és kérlek, mesélj a közösségnek a segítőiről, említetted, hogy erdélyi zenekar húzta talpalából, illetve a képzéseknek a részében is segítettek sokan, mesélj róluk.
2: Az idei alkalommal már úgy próbáltuk alakítani a tábori oktatók névsorát és résztvevői listáját, hogy minél több helyi oktatót tudjunk bevonni, hiszen a Hagyományok Háza a Kárpátaljai Hálózatának is köszönhetően rengeteg képzés és van évközben is, akár a táncpedagógusok részére, úgy, mint a népzené pedagógusok részére. Ezt kiaknázandó döntöttünk úgy, hogy a helyi oktatók tanítják a táncot, az egyik Váradi Enikő és Orosz Péter, akik ugye a Rezeda Folkműhely vezetői is, a kicsiket pedig a helyi oktató Jőrös Takács Dóra és Takács Ákos oktatták, tehát ők évközben is, ők az oktatói a Folkműhelybe a táncosoknak. Egész évben járnak hozzánk Nevetlen faluból a Csetneki Ferenc és Kurendás Szilvia előző furuját oktat, Szilvia pedig cimbalmot, tehát heti rendszerességgel teszik meg azt a 160 kilométer oda-vissza utat, hogy a Folkműhelybe is legyen furuja és cimbalom oktatás. Ezért a furuja oktatót is, a Csetneki Ferencet kértük fel, hogy vezesse az oktatást a Folkműhelybe. A citera oktatónk pedig, a Hetzel Katalin, ő pedig a növendékem volt, tehát a brácsás növendékem volt, most is brácsázik a Viski Fricskák zenekarba, és ő, tehát amikor úgy alakult, hogy nem volt citera oktatónk, akkor én emlékeztem, hogy ő régebben citerázott, és megkérdeztem, hogy lenne kedve elvállalni a citera oktatást. Nagyon szívesen és nagyon nagy örömmel mondott igent, neki az oktatója és mentora a Budapesti Hagyományok Házából Berta Alexandra, akivel heti szinten konzultálnak, kis videókat küld neki Alexandra, így segíti az ő munkáját is, és elég szép eredménnyel szerepeltek most a Szól a Fülemüle népzenei és néptánc versenyen, hiszen a saját kategóriájukba, a nagyobb kategóriájába kiemelt első arany helyezést hoztak el. Tehát ez is már egy pozitív hozadéka annak, hogy van ez a folkműhely, és zajlik az oktatás, és a rendszeres oktatás, ez nagyon fontos, hogy nem csak néha, vagy ritkán, hanem folyamatosan és rendszeresen. Itt említeném, aki persze nem volt még oktató, de szeretném megemlíteni, Jőrös Ádám volt tanítványomat, és ugye aki Petrécs Dániel tanítványa is, és számtalan erdélyi és anyaországi mentora volt. Tényleg sokan tettünk hozzá ahhoz, hogy ő most pillanatnyilag a Nyíregyházi művész szakgimnáziumba a népi hegedű szakon tanul. Tehát nagyon jó volt a záró műsoron is megmutatni, hogy honnan, hová lehet eljutni. Hiszen vannak a kezdő hegedűsök, akik gyakorlatilag a süs felnappal kezdik, és így kezdte Ádám is, és akkor most itt a záró műsoron külön egyéni blokként egy kalotaszegi összeállítást játszott, hogy tényleg, hogy hová lehet ez alatt a 8-9 év alatt eljutni. Nagyon sok idő, tudom, de rendszeres gyakorlatilag gyakorlással és foglalkozással, és hogyha oda teszi magát valaki, akkor ennek van eredménye, és ugye aztán választhatja ezt magának akár pedagógus létként, tehát hogy a folytathatja majd a munkánkat. És szokott is hazajárni, és amikor otthon van, mindig jön, és mindig megkérdezi, hogy segíthet-e valamiben, és behívom órára, és oda-vissza mentoráljuk egymást, de leginkább én, hogy akkor hogy néz ki az, hogy valaki tud játszani, de hogy lehet, hogy kell azt meg is tanítani, hogy valaki tudjon játszani. Tehát ez is egy ilyen nagyon pozitív hozadéka a folkműhelyes létnek. És hogy visszakanyarodva az oktatókhoz, a népi éneket Pál Eszter oktatta, ugye, aki alsó díjasként, tehát mondtuk is a gyerekeknek, hogy húzzák ki magukat, mert azért nem mindenkit oktat Kossuth díjas népi ének oktató. A harmonikásokat pedig édesapja, ugye, Pál Lajos bácsi, aki nagy lelkesedéssel jön, és még mindig tanítja a viski harmonikásokat nagy lendülettel, és innen is kívánok neki még nagyon-nagyon sok egészséget, és türelmet, és hosszú életet, mert ő is, és Pál Katinén is rengeteget tettek abba bele, hogy ez a viski tábor létrejöjjön, és akár nem szeretném elfelejteni, és szeretném kihangsúlyozni Ötvös Sándornak is a nevét, aki az egésznek a megálmodója volt, és kitalálója ezelőtt 18 évvel, és nagy szívfájdalma, hogy itt már hosszú évek óta nem lehet ott ezen a népzenei táboron, de mindig mindent megtesz, amit tőle telik, amit meg tud tenni ugye Magyarországról, akár Pál István szalonna, és aki, hogyha kell hangszert küld, hogyha kell, akkor zenei anyagba mentorálja a csapatot, és ilyen, ez egy nagyon-nagyon nagy összefogás, és egy nagyon nagy munka, hogy ez így működjön. És ugye az ismert körülmények között nem mindenki mer most jönni az országunkba. Az erdélyi oktatók, vonós hangszerek oktatók ez alól kivétel, ők már az első napoktól, ahogy most már lassan 5 éve, hogy tart ez a helyzet már, tehát ők járnak a viski táborba népi vonós hangszereket oktatni. Kallós Zoltán alapítvány népzenészei, tanárai, nem mindenki, de van, aki ott tanít, van, aki a Tokos bandának a primása, vagy a Sábert nevét említeném, akik ugye valamelyik évben, már nem tudom, mikor megnyerték a Felszállott a páva népzenei versenyt, és ő az, aki minden évben összefogja az ő csapatát. Tehát nekem nagyon könnyű dolgom van, mert őt felhívom, megmondom a dátumot, elmondom, hogy kikre van szükségem, és onnantól kezdve ő szervezi össze azt a csapatot, akivel majd jönnek, és nagyon nagy lelkesedéssel tanítják a gyerekeket, akár itt a hegedűsök is 3 csoportban voltak, 3 különböző szinten, aztán esténként a táncházat játsszák, és aztán majd a folkocsmát. Óriási lehetőség ez a miski lakosoknak, hogy ilyen zenészek jönnek, és próbálják meg színesebbé tenni a szürke hétköznapokat.
0: Az elmúlt percekben Becske Adriennel, a Viski Folkműhely vezetőjével beszélgettünk.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Közvélemény kutatást rendeznek a közalkalmazotti bértörvényről. Már 61,4%-os a GDP arányos államadóság. Növekedésnek indul a Duna vízhozama. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott egy határon túli magyar templom. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. A Solidaritate a Sanitare szakszervezeti szövetség országos közvéleménykutatást indított, az egészségügyi dolgozók között arra nézve, hogy az új közalkalmazotti bértörvényt el kellene fogadni, vagy sem. A tegnap kiadott közlemény szerint a szövetség felkérte az alkalmazottakat, a bértörvénytervezet legújabb augusztus 20-án közzétett variánsát alapul véve elemezzék, hogy a törvény bevezetésével nőne, csökkenne, vagy stagnálna a fizetésük, és ezt osszák meg az online űrlapon. A szövetség a felkérést mintegy 60 ezer egészségügyi dolgozónak küldte el elektronikus formában, számolt be az Agile Press. A közvélemény kutatás eredményeit továbbítják a politikai pártoknak, és a szakszervezet az eredmények alapján dönt álláspontjáról, a törvénytervezetet illetően. Ezzel párhuzamosan a szövetség kampányt folytat a törvényhozók meggyőzésére,

0: kérdésére a tervezet módosításainak szükségességéről. Ezek közé tartozik, hogy az egészségügyi alkalmazottak esetében a bérpótlékok felső határát ne 20, hanem 30%-ban szabják meg. A pénzügyminisztérium tegnap közzétett adatai szerint a külföldi államadóság a GDP 30,8%-ának megfelelő 5.990,946 milliárd lejre nőtt májusban, az előző havi 592,836 milliárd lejről. Ebből 593,117 milliárd lej a kormányzati szektor, 6,83 milliárd lej az önkormányzati tartozás volt, írja az Agile Press. A külföldi államadóság nagy részét, 471 milliárd lejt államkötvények jelentették. 2026 májusában a kormányzati adósságállomány az áprilisi 1171 milliárd lejről 1194 milliárd lejre nőtt. Az Országos Statisztikai Intézet július 9-i adatait alapul véve GDP arányosan, az államadóság az áprilisi 60,2%-ról 61,4%-ra nőtt májusban. A közép- és hosszú távú államadóság az áprilisi 1113 milliárd lejről 1139 milliárd lejre nőtt, a rövid lejáratú pedig 58,43 milliárd lejről 54,3 milliárd lejre csökkent. Az adósság nagy részét, vagyis 956,417 milliárd lejt államkötvények jelentették. A hitelfelvétel 214,713 milliárd lej volt. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, vagyis Báziásnál a következő három napban várhatóan másodpercenként 1300 köbméter körül stagnál, majd enyhén nő és a hétvégére eléri az 1555 köbmétert másodpercenként, közölte tegnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Agile Press. Vaskapu alatt a vízhozam stagnálni fog, csak a hét második felében nő enyhén, a Grúja korábbi a szakaszon. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott tegnap a prágai magyar katolikus plébánia, adta hírül az MTI. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékba származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi Szent Mise elején adták át, megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekjéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi, és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán, amikor megköszönte az ajándékot. A prágai magyar katolikus személyi plébánia a cseh főváros belvárosában álló Szent Henrik és Kunigunda templom, amely egyben a prágai szlovák katolikus személyi plébánia, valamint a körzetben élő cseh katolikus plébániájának székhelye is. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 49 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk. A délutáni órákban részben napos, felhős idő lesz. Csapadék nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet.

Isten mondja, de mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. Ézsaiás próféta könyve 48. részének 6. verse.

0: Amikor a halottak feltámadásáról hallottak az athéniak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Cselekedetek könyve, 17. részének 32. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
7: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
8: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De...

0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Kedves hallgatóinkat! Petrás Gabriella gasztronómiai újságírónő, levelezésük és naplóik tanulmányozása, valamint a kortársak és barátok visszaemlékezései alapján több zeneszerző kedvenc fogásait azonosította, amelyek mellé mai műsorunkban egy-egy kompozíciójukat is kínáljuk kóstolásra kedves hallgatóink számára. Johann Sebastian Bach szerette a füstölt sonkát, a szardíniát, a csukahalat, a marhahúst, a sült bárányt, a spenótot és a zöld borsót. Kedvelte a kandírozott citromszeleteket, és nagy kávé imádó volt, amiről a kávékantáta is tanúskodik.

Elhangzott Bach kávékantátájából az Ei, wie schmeckt der Kaffee süße kezdetű ária Emma Kirkby előadásában. Közreműködött az Academy of Ancient Music zenei vezető Christopher Hogwood. ABC sorrendben haladva Bartók Béla kedvence egy családi recept szerint készült diós kalács volt. Amerikában, Los Angelesben megkedvelt az avokádót és a Waldorf salátát is, ami almából, zöld salátából, cellerből, ananászból, nyers paradicsomból és majonézből állt.

Zemplini Kornél előadásában hallottuk a Gyermekeknek ciklus 15. darabját. Ludwig van Beethoven a

tojásban gazdag erőlevest és a parmezános makaronit szerette. A húsoknak nem volt nagy rajongója, a halakat viszont szerette. Egyik kedvence a sárga tőkehal volt burgonyával.

Beethoven hat ekoszézet Wilhelm Kempf előadásában hallottuk. Frédéric Chopin következik, akinek kedvence a zrazi nevű lengyel étel volt. A tojásos, zöldséges töltelékkel gazdagított marhahúsnál csak a zenét szerette jobban a szerző, írja Petrás Gabriella.

Chopin 19-es számú S-dur prelüdjét Ivo Pogorelich előadásában hallottuk. Kodály Zoltán a tojásos lecsóért volt oda, a hagymát szalonnán megpirította, majd szeletelt paprikát és paradicsomot dobott rá, besűrítette tojással és krumplis gombóccal fogyasztotta. A pulyka mellett kaprospaprikás mártással és zöldséges rizssel kedvelte.

Zembléni Kornél előadásában hangzott el Kodály Zoltán Székely keserves című zongora darabja. Liszt Ferenc az egyik legegyszerűbb étel a rántotta mellett tette le a voksát, bármikor képes volt megenni belőle egy jókora adagot. Favoritjai közé tartozott a mandulás bundába csomagolt pulyka mell, amit reszelt sajttal koronázott meg.

Liszt Desdur transzcendens etüdjének első változatát hallottuk William Wolfram előadásában. Wolfgang Amadeus Mozart kedvenc

étele a sült kappan és a fácán sült volt. Kedvelte a májgombóc levest, a rákot és a marhanyelvet, de a káposztát és a galambot is.

Az Ibolya, vagyis a Das Veilchen című dalt Elisabeth Schwarzkopf adta elő, zongorán kísért Walter Gieseking. Giacomo Puccini diákként minestronéval, azaz levessel töltötte meg korgó gyomrát, mert másra nem volt pénze. Amikor aztán már nem kellett spórolnia, sült fácánt, fogolyhúst és angolnás tésztát falatozott, a fokhagymáért pedig továbbra is rajongott. Luciano Pavarotti előadásában hallgatjuk meg a Nessun Dorma kezdetű áriát, utolsó, befejezetlen operájából, a Turandotból. Az 1994-es három tenorkoncerten vezényel Zubin Méta.

Verdi a parmai szakácsművészet nagy rajongója volt, és a főzéshez saját zöldségeit használta. Kedvenc levese a tarhonyás krumpli leves volt, amit pirított szalonnával, hagymával és sajttal készített. Imádta a parmai sonkát, a parmezánt, de szerette a szószokat és az édességeket is, amilyen a mandulás gyümölcskenyér, azaz a panettone. A Traviata című opera Bordalát az első felvonásból Luciano Pavarotti és Joel Sutherland adja elő. A londoni opera kórusát és a nemzeti filharmonikusok zenekarát Richard Bonynge vezényli.

0: Verdi brindizijével emeltük kocintásra poharainkat a műsorban felsorolt finomságok leöblítésére. A Zenélő Köntös mai kiadása ezzel véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélő Köntös.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Közvéleménykutatást rendeznek a közalkalmazotti bértörvényről. Már 61,4%-os a GDP arányos államadóság. Növekedésnek indul a Duna vízhozama. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott egy határon túli magyar templom. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. A Solidaritatea Sanitaire szakszervezeti szövetség országos közvéleménykutatást indított, az egészségügyi dolgozók között arra nézve, hogy az új közalkalmazotti bértörvényt el kellene fogadni, vagy sem. A tegnap kiadott közlemény szerint a szövetség felkérte az alkalmazottakat a bértörvénytervezet legújabb augusztus 20-án közzétett variánsát alapul véve elemezzék, hogy a törvény bevezetésével nőne, csökkenne vagy stagnálna a fizetésük, és ezt osszák meg az online űrlapon. A szövetség a felkérést mintegy 60 ezer egészségügyi dolgozónak küldte el elektronikus formában, számolt be az Agile Press. A közvéleménykutatás eredményeit továbbítják a politikai pártoknak, és a szakszervezet az eredmények alapján dönt álláspontjáról, a törvénytervezetet illetően. Ezzel párhuzamosan a szövetség kampányt folytat a törvényhozók meggyőzésére, a tervezet módosításainak szükségességéről. Ezek közé tartozik, hogy az egészségügyi alkalmazottak esetében a bérpótlékok felső határát ne 20, hanem 30%-ban szabják meg. A pénzügyminisztérium tegnap közzétett adatai szerint a külföldi államadóság a GDP 30,8%-ának megfelelő 5.990,946 milliárd lejre nőtt májusban, az előző havi 592,836 milliárd lejről. Ebből 593,117 milliárd lej a kormányzati szektor, 6,83 milliárd lej az önkormányzati tartozás volt, írja az Agile Press. A külföldi államadóság nagy részét, 471 milliárd lejt államkötvények jelentették. 2026 májusában a kormányzati adósságállomány az áprilisi 1171 milliárd lejről 1194 milliárd lejre nőtt. Az Országos Statisztikai Intézet július 9-i adatait alapul véve GDP arányosan az államadóság az áprilisi 60,2%-ról 61,4%-ra nőtt májusban. A közép- és hosszú távú államadóság az áprilisi 1113 milliárd lejről 1139 milliárd lejre nőtt, a rövid lejáratú pedig 58,43 milliárd lejről 54,3 milliárd lejre csökkent. Az adósság nagy részét, vagyis 956,417 milliárd lejt államkötvények jelentették. A hitelfelvétel 214,713 milliárd lej volt. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, vagyis Báziásnál a következő három napban várhatóan másodpercenként 1300 köbméter körül stagnál, majd enyhén nő és a hétvégére eléri az 1555 köbmétert másodpercenként, közölte tegnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Agile Press. Vaskapu alatt a vízhozam stagnálni fog, csak a hét második felében nő enyhén, a Grúja korábbi a szakaszon. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott tegnap a prágai magyar katolikus plébánia, adta hírül az MTI. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékba származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmise elején adták át, megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi, és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán, amikor megköszönte az ajándékot. A prágai magyar katolikus személyi plébánia a cseh főváros belvárosában álló Szent Henrik és Kunigunda templom, amely egyben a prágai szlovák katolikus személyi plébánia, valamint a körzetben élő cseh katolikus plébániájának székhelye is. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 49 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk. A délutáni órákban részben napos, felhős idő lesz,

Isten mondja, de mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. Ézsaiás próféta könyve 48. részének 6. verse.

0: Amikor a halottak feltámadásáról hallottak az athéniak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Cselekedetek könyve, 17. részének 32. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok.

0: Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
2: Vasárnapi beszélgetés.
3: Békesség Istentől köszöntöm Önöket a vasárnapi beszélgetésben. Az én nevem Herván Dániel, és mai adásunkban a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál legszebb pillanatait idézzük fel. Jó zenékkel és Palkó Hanna helyszíni interjúival. Kezdésnek fogadják a Szász Csávási bandától a Mahalát.

0: július 30-ától augusztus 2-ig tartott a 11. Méra Világzenei Zsűrfesztivál. Következő összeállításunkban Kis Gabriella népi iparművésszel a kalotaszegi pártákról, Vince Pistuk a hunor táncossal a Mérai Cifra néptánc együttesről, valamint Balázs Botond önkéntessel a szervezésről beszélget Palkó Hanna.
1: Mi is pontosan a kalotaszegi párta, és miért olyan különleges?
2: Kalotaszegi pártát a leány a falvakban mindig konfirmálásra kapja. Ez a szüzesség jelképe és a fejét övező gyöngyös pánt gyakorlatilag. Miért különleges? Hát azért, mert gyakorlatilag ilyet máshol nem láthatunk. Ez a népművészetnek az egyik mesteri darabja. Gyönyörűen el van készítve, egy kiforrott, nagyon szép alkotás, és gyönyörűvé teszi a lányokat.
1: Honnan indult az ön érdeklődése a párták iránt? Az előadáson azt láttam, hogy nagyon nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel beszél a pártákról. Honnan indult ez?
2: Sok évig néptáncoltam, és a néptánc kapcsán elkerültem Kalotaszegre, mert hát Kalotaszeg egy olyan ikonikus tájegység, amit látni kell minden táncosnak, és akkor már én gyöngyöt fűztem otthon Magyarországon, és maga a gyöngy az, ami megragadott itt. Természetesen a viselet is és a tánc is, de maga a gyöngy kultúra egy olyan hatalmas tárházát mutatta meg akár a technikai tudásnak, akár a díszítménymódnak, akár a mintakincsnek, amire én azt gondoltam, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Szakirodalmakban nem volt felelhető ez a kincs, ez a mintakincs, ezért én úgy gondoltam, hogy muszáj ezt felgyűjteni, és más érdeklődők számára is hozzáférhetővé tenni.
1: Mit tudhattak meg azok, akik ellátogattak erre az előadásra, így nagy vonalakban, és voltak-e olyan érdekességek is, amelyeket kevesen ismernek?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Számomra is volt a gyűjtés során olyan meglepő pillanat, meglepő információ, amit előtte nem tudtam. Egy ilyen gyűjtés, ez mindig tartogat meglepetéseket az ember számára. Láthattuk az előadásban, hogy már az 1900-as évek, 1800-as évek végén a pártáknak a gyöngyei, a párták már az archívképeken felelhetőek, megtalálhatóak, tehát a viselet részei voltak. Én ezt először nem gondoltam, hogy ennyire régre nyúlik vissza a pártának a története. Azonban a szerencsére, mivel vannak archívképeink, illetve múzeumban őrzött tárgyaink, ezeket mind fel lehetett kutatni, be lehetett azonosítani. Az előadás gyakorlatilag a második kiadványnak a leírását tartalmazta, tehát az archív leírásoktól kezdve kezdtem el a pártáknak a történetét feldolgozni. Az évek során a falvakban történt változásokat mutattam be, illetve a mai napig viselt pártáknak a jellegzetességeit villantottam fel egy-két kép erejéig az előadásban. Erről is szól a kiadvány, de azt gondolom, hogy a kiadványban vannak olyan információk, ami a párta készítőknek, akik autodidakta módon akár, vagy hozzáértőként szeretnének eredeti pártát készíteni, nagy segítség lehet számukra.
1: Mennyi időbe telik elkészíteni egy ilyen gyöngyös pártát?
2: A párta készítő asszonyok, illetve a családjaik, akikkel interjút készítettem, azt mondták, hogy egy hónap alatt azért két párta el tudott készülni. Azért a mai világban munka mellett, illetve egyéb más elfoglaltság mellett azt gondolom, hogy ez egy bátor vállalás lenne. Ha én készítenék most egy pártát, azért 2-3 hónapot biztos, hogy szánnék rá. Azért a pontos elkészítés, meg az, hogy nem vagyunk hozzászokva folyamatosan ehhez az ülőmunkához, ez a gyöngyfűzéshez, mert ez is igénybe veszi azért a hátat, a kezet, a szemet. Mindig időt kell hagyni a pihenésre, úgyhogy egy ilyen 2-3 hónap szerintem szükséges egy megfelelő párta elkészítéséhez.
1: Miért fontos, hogy egy olyan rendezvényen, mint a Méra Világzenei Csűrfesztivál ne csak a zenével, hanem a népviselettel is megismerkedhessenek a látogatók, mit gondol?
2: Hát a népművészet része elsősorban, tehát tárgyi anyanyelvünk, a viselet, az ékszer, hogyan viselték a tudást, tehát hogy ezt ugyanúgy a zene mellé, a tánc mellé hozzá kell tenni azoknak, akik ezekkel foglalkoznak, mert úgy lesz teljes. Tehát, hogy egy kalotaszegi táncot előadni olyan viseletben, ami nem ide jellemző, azt gondolom, hogy egy nagyon modern hozzáállás lehet. Azonban, hogyha tudjuk, hogy mik az idevaló minták, díszítmények, és úgy öltözünk fel, és úgy táncoljuk el, akkor egy sokkal autentikusabb élményt kaphat a néző.
1: Az elmúlt percekben Kis Gabriella népi iparművésszel beszélgettünk a kalotaszegi pártákról. A következőkben Vince Pistuk a hunort kérdezem, aki a Mérai Cifra néptánc együttes táncosa. Szerinted mi az, ami összetartja a mérai táncos közösséget?
3: Hát az, ami összetartja, az igazából az, hogy mi barátok vagyunk. Nem csak táncos társak, hanem nagyon régi barátságok fűznek minket össze táncegyüttesen belül, és sok időt töltünk egymással. Nagyon sokat vagyunk együtt, nagyon sok közös programot szervezünk, és nagyon sok időt töltünk egymásra, és rendes, tisztességes barátságok vannak az együttesen belül.
1: A néptánc csoportnak van-e különös szerepe a fesztiválon? Ők is segítenek a szervezésben, vagy ők úgymond csak a fellépéssel, amit nem lehet csaknak nevezni?
3: Hát természetesen, hogyha bármiben tudunk segíteni, ugye Zoltánéknak, akkor segítünk. Legyen az egy skalák a munka, a csűrnek a felújítása, vagy bárminek a megszerelése, ugye, mivel fesztivál előtt is már próbáltunk a színpadon, ugye, az előadásra, nagyon sokszor megjártuk, hogy egy pár léc eltörött, szóval időközben még azokat helyettesíteni kellett, hogy tudjunk próbálni, és ugye majd a fesztiválon fellépni, de mellette akármiben, amiben csak segíteni tudunk, ott vagyunk, nem vagyunk direkt módon szervezői, vagy önkéntesei, vagy segítői a fesztiválnak, de amiben csak tudunk, segítünk nekik.
1: A Mérai Cifra Lelkek című előadásotokon látszott, hogy mennyire igényesen meg lett tervezve, és elő lett adva, és szeretném megkérdezni, hogy így a hallgatók is belelássanak, hogy körülbelül mennyit készültetek erre az előadásra, amíg ilyen szintű profizmussal elő tudtátok adni. Úgy látszott így külső szemlélőként, hogy ez már így a véretekben benne van, hogy mi miután jön.
3: Hát az egész projekt az nagyjából egy évvel ezelőtt indult, akkor született meg az ötlet, és akkor fogalmazódott meg, hogy ez meg fog történni. Mi nem azt jelenti, hogy egy éven keresztül erre próbáltunk és erre készültünk, hanem csak ugye akkor, amikor mindenkinek az idejéből kitelt, mert ugye nem vagyunk hivatásos együttes, hanem ezt önszorgalomból tesszük. És ugye az egy év alatt nagyon sok időnk van az előadásban, nagyon sokat próbáltunk, nagyon sok időt szántunk erre, mindenki amennyit csak tudott, és ez még csak a második előadásunk volt, szóval az első volt a előadásnak a bemutatója az operában, ezelőtt nagyjából egy hónappal. Szóval azt nem mondanám, hogy már a vérünkben van, majd esetleg a 14. előadás után, mert az év végéig 14 előadásunk lesz, azután talán majd mondhatjuk, de tény és való, hogy az elmúlt időszakban elég sokat próbáltunk és készültünk erre a fesztiválra, és érződött a csapaton az, hogy sokkal kényelmesebbek vagyunk már a koreográfiában.
1: Ez látszott is. Te hogy érzed magad, mint résztvevő akkor a fesztiválon, és félig ugye előadó is?
3: Én nagyon jól érzem magam, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy volt olyan év, amikor kihagytam volna a fesztivált, már a kezdetek óta, hogyha igen, akkor is csak egy pár nappal. Én nagyon jól érzem magam, nagyon hangulatos, nagyon családias, nekem ugye legtöbb barátom itt van, a úgymond kis táncos családom is itt van, és velük érzem jól magam, velük tudok szórakozni, elengedni magam, szóval én ide mondhatom azt, hogy úgy járok, mint haza.
1: És egy utolsó kérdés, említetted, hogy mennyiszer részt vettél már ezen a fesztiválon. Szerinted, vagy te hogy látod, hogy mi az, ami visszahozza ide a résztvevőket évről évre? Én nagyon sok embertől hallottam, hogy már évek óta visszajárnak, akár külföldiek is.
3: Szerintem a leginkább a helynek a varázsa az, ami megfogja az embereket, szóval ez az egész koncepció a csűrrel, és nem egy megszokott ilyen nagy fesztiválos hangulat, hanem ahogy már elmondtam az előbb is, egy ilyen családias kis hangulatot ad ez az egész csűr, és az egész fesztiválnak a helyszíne. Ugyanúgy, mindegy, láthatjuk, nagyon sokan jönnek családdal, gyerekekkel, és persze a fellépők is, a programok. Zoltánék nagyon jól összerakják az egész fesztiválnak a programját, szóval valószínű, hogy emiatt is nagyon szeretik az emberek, de az, hogy kik járnak vissza igazából erre a fesztiválra, és ugye mondhat, hogy nagyon sokan visszajárnak, személy szerint is nagyon sok emberrel van, amikor csak itt a fesztiválon találkozok, szóval van úgy, hogy évközben nem is látjuk egymást, de ez a fesztivál az a biztos pont, ahol mindig összegyűlünk, és akkor évről évre tudunk találkozni.
1: Az elmúlt percekben Vince Pistuka Hunorral, a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosával beszélgettem a Mérai Táncos Közösség jelenlétéről és jelentőségéről. A következőkben Balázs Botond önkéntest kérdezem a Méra Világzenei Csűrfesztivállal kapcsolatban. A fesztivál igényes szervezése a részletekben is látszik. Mennyi munkátok van ebben, és mióta szervezitek az eseményt?
4: Szerdán érkeztek az önkéntesek, azelőtt persze a szűkebb szervezői csapat előszervez, és igazából mi csak tényleg a végső simításokat végezzük el a fesztivál elején, illetve hétfőn összepakoljuk a kellékeket, rendet csinálunk, és így adjuk át a fesztivál területét. Tehát az önkéntesi munka is lényegében a szervezést, illetően az utolsó simítások elvégzése, és inkább a fesztivál közbeni munka az, ami meghatározó.
1: A Mérai Fiatalság is besegít a szervezésbe?
4: Tudom, hogy idén nincsen helyi fiatal, de Erdély szerte, tehát tényleg Székelyföldtől Párciumig mindenhonnan jelentkeznek önkéntesek.
1: Milyen érzés úgymond szervezőként is részt venni ezen a fesztiválon? Neked, te hogy éled meg?
4: A fesztivál méretéből adódóan ez ugye egy kis családias, tehát nagyon családias a hangulat, és az egész fesztivál szemlélete és a főszervezők szemlélete is lényegében abban merül ki, hogy ők egy olyan fesztivál szerettek volna szervezni, és mi is ebben segítkezünk, hogy ez megvalósuljon. Hát egy igényesebb, nem egy nagy tömegrendezvényt szeretnének kreálni ebből az egészből, hanem egy igényesebb kis jó hangulatú eseményt. És önkéntesként meg pontosan e véget nagyon jó látni a munkánk gyümölcsét, tehát nagyon jó részt venni, vagy kivennünk a részünket ebből az egészből, mert hogy így kicsit magunkénak is érezhetjük az egészet. Illetve nem teher a munka, tehát egyikünknek sem. És azért nap végén érzi az ember, hogy dolgozott, viszont ki tudjuk venni a részünket a fesztiválból is, és a fesztivál hangulatát, mint résztvevő is meg tudjuk tapasztalni önkéntesekként.
5: Mi az szerinted, ami évről évre visszahozza ide a résztvevőket Mérába?
4: Szerintem az, amit az előbb is elmondtam, hogy ez a családias közeg, maga a helyszín, az is szerintem nagyon igényesen lett létrehozva. És ide tényleg csak olyan ember jön el, akit érdekel a world music, akit érdekel a fesztiválnak a tematikája is, és én úgy gondolom, hogy ez egy igényesebb kört céloz meg. Ez egy kikötött szabály, hogy nem haladhatja meg az 1000 főt a fesztiválon résztvevők száma, és pontosan emiatt a méretéből adódóan a nem tömegrendezvény is, ez egyedisége az, ami visszahozza ide az embereket évről évre, és az, ami vonzóvá teszi.

0: az elmúlt percekben ifjabb Fodor Sándor Neti egy Román Rend című nótáját hallhatták. A zenét követően hallgassuk is meg Palko Anna interjúját András Varga Katalinnal.
1: Kedves Kata, mitől különleges szerinted a mérai zene és tánc Kalotaszegen belül?
2: Mira Kalotaszegen belül a Nádasmente egyik meghatározó települése, és nem is véletlen, hogy Cifra Kalotaszegnek is nevezik-e vidéket. A falu tárgyi kultúrája, népviselete, zenéje és tánca is rendkívül gazdagnak és sokszínűnek mondható. Számomra talán ezeknek az értékeknek az egysége teszi igazán különlegessé Méret.
1: Ugye nálatok nagyon aktív a tánc, az énekoktatás, tánccsoportotok is van, és az lenne a kérdésem hozzád, mint együttes vezetőhöz, hogy hogyan sikerül ma is ilyen jól megszólítsátok a fiatalokat, hogy bekapcsolódjanak a táncba és a zenébe?
2: Egyértelműen az első az a közösség. Én úgy gondolom, hogy a közös táncnak, a közös éneklésnek, a közös zenének ma is tud lenni közösségformáló és közösség megtartó ereje. Szerintem egy jó csapathoz tartozni a mai fiatalok számára vonzó. Én is ilyen közegben nőttem fel, szóval gyerekkorom óta természetes része az életemnek a népzene, a néptánc, a népi kultúra, és nem utolsó sorban pedig nekem mindig ez volt a legfőbb szórakozási forma is. Talán ezt látom.
1: Ugye nemrég rendeztétek meg ti a Méra Világzenei Csűrfesztivált, és ott is nagyon látszott, hogy a szervező közösségnek is mennyire nagy az összetartó ereje, mennyire lelkesen készítettétek fel a tánccsoportot, valamint ti is mennyire lelkesen voltatok végig jelen ezen az eseményen, együtt szórakoztatok, együtt dolgoztatok. Ez nagyon jól látszott, és nagyon jó volt ezt látni, megtapasztalni résztvevőként is. És ennek apropóján szeretném megkérdezni, hogy mit jelent a mérai közösségnek, hogy évről évre itt rendezitek meg a Világzenei Csűrfesztivált?
2: Hát igen, szerintem a mérai közösség és a mérai fesztiválozók nagyon jó összhangban tudnak lenni, meg persze a szervezők, mert a kérdésre talán a méraiak tudnának a legőszintébben válaszolni. Hát szerintem az idei fesztivál különösen sokat jelentett a számunkra, a mérai közösség számára, mert nagy öröm volt, hogy hazahozhattuk a Méra Cifra Lelkek című előadásunkat, amelyet ugye a mérai csűrszínpadon bemutathattunk a kolozsvári opera után. Az előadásban hát körülbelül 75 helyi gyerek és fiatal vett részt, ami úgy önmagában szerintem egy nagyon felemelő élmény volt az egész közösség számára.
1: A közönség számára is nagyon felemelő volt, mondhatom.
2: Ennek örülök.
1: Nagyon-nagyon szép volt látni. Mit gondolsz, mi az, amit a fesztivál a helyieknek ad, és mit visznek haza belőle a látogatók?
2: Hú, hát ez nehéz kérdés. Amúgy a férjem szokta mondani nagyon gyakran, hogy a világot megmutatni Kalotaszegnek, és Kalotaszeget a világnak. Szerintem ez egy nagyon jó motto. Nagyon jól összefoglalja a fesztivál lényegét. Lényegében azt jelenti, hogy a helyiek vagy a környékbeliek betekintést nyerhetnek más kultúrákba, a látogatók pedig megismerhetik Kalotaszeg gazdag hagyományait, és talán mondhatom, hogy élő népi kultúráját.
1: Ha már az élő népi kultúráról van szó, mit gondolsz, hogy mennyire élnek ma is a mérai népzenei és néptáncos hagyományok nálatok a mindennapokban?
2: Hát célunk és egyben hivatásunk is az, hogy ezeket a hagyományokat a mai kor igényeihez alkalmazva, alakítva tovább éltessük. Jelenleg mintegy 130 gyerek és fiatal táncol Mérában, ami önmagában is jól mutatja, hogy egy aktív élőközösségről beszélünk. A heti rendszerességű táncpróbák mellett minden hónapban tartunk táncházakat, kézműves foglalkozásokat, nyáron tánctáborokat szervezünk, ahol a népzene, a néptánc mellett a résztvevők kipróbálhatják a szövést, bútorfestést, gyöngyözést, viseletkészítést, hát is még hosszan sorolhatnám.
1: És mit gondolsz, hogy mennyire változott a mérai tánc és zenei élet az elmúlt években, és mi az, ami ugyanaz maradt?
2: Én az elmúlt 5 évre tudok igazán visszatekinteni, mióta táncot tanítok. Ez idő alatt a tánccsoport folyamatosan gyarapodott. Az előbb említett nagyszabású előadásunk is fontos mérföldkő volt a közösségünk életében, de a zenei életben is szintén pozitív változások történtek. Az adatközlő zenészek mellett egyre több fiatal muzsikus is megjelent, és sokan vannak, akik így a tánc mellett valamilyen hangszeren is játszanak.
1: És végül egy utolsó lezáró kérdés. Ha valaki a fesztiválon kedvet kapott a néptánchoz vagy a népzenéhez, biztosan, hogy volt ilyen, ahogy én láttam, hogyan tudja elkezdeni? Van erre esetleg lehetőség Mérában is nálatok?
2: Természetesen a fesztivál ideje alatt például minden délután kezdő néptáncoktatást tartunk élő zenére, ahol Bortás Barnabással segítünk ebben, segítünk elsajátítani az alapokat, az alaplépéseket, és így az érdeklődők, a résztvevők az esti táncházban akár már bátran csatlakozhatnak.

0: Az elmúlt percekben interjút hallhattak András Varga Katalina, valamint meghallgathatták a Magyar Vanda Kecskeméti Kaszárnya című dalát. A fesztivál egyik kiemelt fellépője a Steng zenekar volt, akik az autentikus népzenét szólaltatják meg energikusan. A nemzetközi felállású formáció tagjait, Szabó Marcelt, Magyar Somát és Kónya Elődöt Palkó Hanna kérdezte.
1: Miért különleges a ti zenekarotok más zenekarokhoz képest?
2: Hát azt nem tudom, hogy különlegesebb bármelyik másik zenekarnál, de az biztos, hogy egy elég szedett-vedett társaság vagyunk. Négyen vagyunk négy különböző országból. Kónya Előd az egyik primásunk, aki Erdélyből, Romániából származik. Magyar Soma a másik primásunk, aki az USA-ban született, aztán átköltözött Kanadába, és 3 éve van Budapesten. Juhász Sándor a bőgősünk és mindenesünk, aki Szlovákiából, Felvidékről van. Én vagyok az egyetlen kis magyarországi, Szabó Marci vagyok, és hát Budapest hozott minket össze. Sándorral mi kollégák voltunk a Nemzeti Tánc Együttesben, Előd 4 éve van Budapesten, és szerencsére elég korán találkoztunk, és elkezdtünk együtt muzsikálni. Soma a legfiatalabb tagja a zenekarnak, mind a találkozás szempontjából, mind pedig korosztályban, akivel körülbelül 1,5 éve muzsikálunk együtt. De Budapest az, ami összehozott bennünket.
1: Tehát a zenekarotok jellemzője az ugye a sokszínűség, ahogy elhangzott, mivel a tagjai több országból érkeztek. Mit gondolsz, Soma, hogy mit ad ez hozzá a közös zenéléshez?
3: Hát ugye, hogy 6 hónapja ismertük meg egymást, vagyis én hozzácsatlakoztam. Ez így nagyon érdekes, mert a táncház mozgalomban mi más körökbe mozogtunk, más zenéket ismertünk, hallgattunk, és hogy amikor így összejöttünk, mindenki tudta hozni, amit tudott, és meg lehetett tanítani egymásnak, amit szeretünk, és így nagyon bővült a tudásunk, és így ez nagyon, nagyon jó, és szerintem ritka dolog. Legtöbb zenekar így együtt nőnek fel, vagy csak egy ember hozza az ötleteket, és így tök jó, hogy én is tudtam mutatni nekik, ilyen küldeni át gyűjtéseket, és ők is nekem. És ugye a repertoárt nagyon bővítettük.
1: Marci, hogy érzitek magatokat itt a Méra Világzenei Csűrfesztiválon?
2: Nekem személy szerint Méra a legszorosabb kapcsolódási pontom Erdélye. Meg szerintem a zenekarnak a, talán mindenki nevébe beszélhetek, a legfontosabb tájegység az Kalotaszeg. Ezen belül Mérában vannak nagyon jó barátaink, nagyon jó kapcsolataink, többek közt Varga Zoltán a fesztivál szervezőjével. Budapestre is gyakran járnak, van egy baráti társaságunk Pesten, akiknek a fele mérai vagy párciumi Erdélyből, tehát elég vegyes. Most nyáron például a nyárszói táborban gyakorlatilag, hát Somát leszámítva, ő járta Erdélyt 2 hónapig, de rajta kívül mindenki ott volt ebből a társaságból, úgyhogy mi ide azt mondhatom, hogy hazajárunk félig meddig.
1: Előd. A Méra Világzenei Csűrfesztivál közönsége nagyon nyitott a népzenére, ezt valószínűleg ti is érzékeltétek, mert nagyon lelkes volt a közönség. Mit jelent nektek az, hogy itt léphettek fel, mint művészek?
4: Hát, amint Marci is mondta, Marcinak is, Sándornak is, meg igazából az összes zenekari tagnak elég szoros kapcsolatai vannak méraiakkal, vagy kalodaszegiekkel, és igazából én talán legelőször, amikor bekerültem mondjuk így kamaszfejjel a táncház mozgalomba, akkor a kalodaszegiekkel ismerkedtem meg legelőször, úgyhogy én személy szerint már nagyon vártam, hogy egyszer mondjuk mérai zenét játszhassunk Mérában, de szerintem ezzel a zenekar összes tagja így van, mert a mérai az különös kedvencünk, de egyébként ez picit szerintem véletlenszerű is, hogy négy különböző helyről egymásra találtunk, de igazából nagyon sok olyan zene van, ami nem tudjuk, hogy miért, de ugyanazt tetszik nekünk. Szóval visszatérve a kérdésre, igazából nekem is ez egy ilyen második erdélyi otthonom, úgyhogy én szerintem a mérajak és köztünk is remélem, hogy ezáltal még inkább megerősödött ez a kapcsolat.
1: Van-e olyan tájegység vagy dallamvilág, amely különösen közel áll a zenekarhoz, és a koncerten is hallhat belőle a közönség?
4: Hát igen, amint már szerintem többször is említettem, Méra az egyik legnagyobb kedvencünk. Ezen belül is Antal Ferenc öregárusnak a zenéje, és most úgy adódott, hogy például egy olyan gyűjtésről is játszottunk dallamokat, ugyanazon a helyen, ahol ezt a gyűjtést ezelőtt 70 évvel vagy 60 évvel megrendezték, és nekem ez elég megható élmény volt. De a Mérain kívül amúgy nekem a személy szerint a magyar lapádi, magyar becei zenék, azok is kedvenceim, nekem azok otthoni zenék, de az egyéb közös kedvenceinkhez tartozik például a Szászcsávási zene, gömöri, vágaromközi zene, nagysajói, azt nagyon szeretjük, budatelki, péterlaki, úgyhogy nagyjából ezeket a zenéket szeretjük, Erdély és igazából Felvidék is, nem csak Sándor miatt, hanem tudtom szerint Marci is nagyon sokat járt Felvidékre zenélni, még mielőtt megalapítottuk volna a zenekarunkat. Úgyhogy igazából igen, ezek a nagy kedvenceink egyelőre.
1: Soma, akkor most átadom neked a mikrofont, te mit szólsz ehhez a kérdéshez?
3: Hát valóban igaz, amit előtt mondott, ezek a kedvenceink, de az a jó, hogy olyan körökben mozgunk, hogy mindig tudunk hallani egy másfajta zenét, vagy hallgatok egy másik gyűjtést, mert hogy tényleg szeretjük ezt, és akarunk tanulni mindig többet. És hogy például egy ilyen koncerten is, akár azt, hogy egy budatelkit játszottunk. Volt sok fiatal zenész a közönségbe, és lehet, hogy most emiatt bele fognak szeretni a budatelkibe, és kb. Ilyen szokott lenni. Én is egy pár éve a táncház találkozóba, az arénába Budapesten hallottam először a budatelki zenét, és azóta beleszerettem, és hogy ez ilyen nagyon szép dolog, hogy lehet hallani koncertben, és így beleszeretni több primás játékában is, hogy nem ragaszkodunk ezekhez a tájegységekhez.
1: És egy utolsó lezáró kérdés, mit reméltek, milyen élménnyel mennek majd haza azok, akik először hallják a Steng zenekart a Csűr Fesztiválon?
2: A zenekarból ketten vagyunk táncosok, de szerintem Soma és Előd nevébe is mondhatom, hogy táncos fejjel gondolkodnak, mikor zenélnek, szóval a zenekarunknak az a célja, hogy az emberek kedvet érezzenek ahhoz, hogy felálljanak táncolni. A zenekar nevében is a Steng energikus, erőteljes, dinamikust jelent, aminek megpróbálunk eleget tenni, és ez magában foglalja azt, hogy alapvetően mi tánc kíséretet muzsikálunk. Ez szép és jó, hogy vannak koncerteink, de alapvetően tánc kíséret vagyunk. Úgyhogy azt reméljük, hogy azok az emberek, akik meghallgatnak minket, valahogy ebből tudnak táplálkozni, és mondjuk kedvet éreznek, hogy ne csak üljenek egy padon, hanem felálljanak és táncoljanak.
5: Legyen és let's dance!

0: Az elmúlt percekben interjút hallhattak a Steng zenekarral, Palkó Hanna jó voltából, valamint a Csókolom zenekar Kalotaszegi legényesét hallhatták. Köszönöm Palkó Hannának a helyszín interjúkat, önöknek pedig a figyelmet. Ez volt a vasárnapi beszélgetés a 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválról. Hermán Dániel voltam, békesség Istentől!
1: Vasárnapi beszélgetés.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Közvéleménykutatást rendeznek a közalkalmazotti bértörvényről. Már 61,4%-os a GDP arányos államadóság. Növekedésnek indul a Duna vízhozama. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott egy határon túli magyar templom. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. A Solidaritatea Sanitaria szakszervezeti szövetség országos közvéleménykutatást indított, az egészségügyi dolgozók között arra nézve, hogy az új közalkalmazotti bértörvényt el kellene fogadni, vagy sem. A tegnap kiadott közlemény szerint a szövetség felkérte az alkalmazottakat a bértörvénytervezet legújabb augusztus 20-án közzétett variánsát alapul véve elemezzék, hogy a törvény bevezetésével nőne, csökkenne, vagy stagnálna a fizetésük, és ezt osszák meg az online űrlapon. A szövetség a felkérést mintegy 60 ezer egészségügyi dolgozónak küldte el elektronikus formában, számolt be az Agile Press. A közvéleménykutatás eredményeit továbbítják a politikai pártoknak, és a szakszervezet az eredmények alapján dönt álláspontjáról, a törvénytervezetet illetően. Ezzel párhuzamosan a szövetség kampányt folytat a törvényhozók meggyőzésére, a tervezet módosításainak szükségességéről. Ezek közé tartozik, hogy az egészségügyi alkalmazottak esetében a bérpótlékok felső határát ne 20, hanem 30%-ban szabják meg. A pénzügyminisztérium tegnap közzétett adatai szerint a külföldi államadóság a GDP 30,8%-ának megfelelő 5.990,946 milliárd lejre nőtt májusban, az előző havi 592,836 milliárd lejről. Ebből 593,117 milliárd lej a kormányzati szektor, 6,83 milliárd lej az önkormányzati tartozás volt, írja az Agile Press. A külföldi államadóság nagy részét, 471 milliárd lejt államkötvények jelentették. 2026 májusában a kormányzati adósságállomány az áprilisi 1171 milliárd lejről 1194 milliárd lejre nőtt. Az Országos Statisztikai Intézet július 9-i adatait alapul véve GDP arányosan az államadóság az áprilisi 60,2%-ról 61,4%-ra nőtt májusban. A közép- és hosszú távú államadóság az áprilisi 1113 milliárd lejről 1139 milliárd lejre nőtt, a rövid lejáratú pedig 58,43 milliárd lejről 54,3 milliárd lejre csökkent. Az adósság nagy részét, vagyis 956,417 milliárd lejt államkötvények jelentették. A hitelfelvétel 214,713 milliárd lej volt. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, vagyis Báziásnál a következő három napban várhatóan másodpercenként 1300 köbméter körül stagnál, majd enyhén nő és a hétvégére eléri az 1555 köbmétert másodpercenként, közölte tegnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Agile Press. Vaskapu alatt a vízhozam stagnálni fog, csak a hét második felében nő enyhén, a Grúja korábbi a szakaszon. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott tegnap a prágai magyar katolikus plébánia, adta hírül az MTI. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékba származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi Szent Mise elején adták át, megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi, és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán, amikor megköszönte az ajándékot. A prágai magyar katolikus személyi plébánia a cseh főváros belvárosában álló Szent Henrik és Kunigunda templom, amely egyben a prágai szlovák katolikus személyi plébánia, valamint a körzetben élő cseh katolikus plébániájának székhelye is. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 49 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma napos, meleg időre számíthatunk. A délutáni órákban részben napos, felhős idő lesz. Csapadék nem valószínű. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez a Szecsel Press és MTI hírügynökségek, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés. Az időjárás jelentés a morges.

0: Amikor a halottak feltámadásáról hallottak az athéniak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Cselekedetek könyve, 17. részének 32. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re, hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
7: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
8: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
7: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit augusztus 24-én hétfő déli magazin műsorunkban Kölcsey Ferenc magyar költő gondolatával, aki 1838-ban ezen a napon hunyt el. Az erény nyugalmával párosult akarat az, mely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, s hárítja el a gonoszat. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok.

Most pedig tekintsük át, hogy mivel várjuk hallgatóinkat a következőkben, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Hamarosan a nap áhítatát hallgatjuk meg, majd látogató rovatunkat sugározzuk, amelyben a stressz témájával foglalkozunk. 13 órakor hírek következnek, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunk kezdődik, amelyben a tobozokról szóló mesét hallgatjuk meg. Ezt követően kalendáriumot lapozunk, és ünneplő hallgatóinkat köszöntjük. Majd a Beregszászod megszervezett keresztjén pedagógus szakmai napba tekintünk be, amely során arról is szó volt, hogy az érzelmi intelligencia hogyan segíthet a gyermekek fejlődésében. 14 órakor ismét híreket mondunk, 14 óra 15 perckor kezdődő vensovatunkban Kölcsey Ferencre emlékezve Vanitatum Vanitas című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig keresztjén élet felekezetközi műsorunkat ajánlom figyelmükbe Szecsődi Árpád szerkesztésében. A mai rovatban az áhítatot követően az evangéliumi könyvkiadó újdonságait ismerhetjük meg. Az új szövetségi fogalmi szótár Kegyelmi Ajándék című részét pedig Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa olvassa fel. Ezzel várjuk tehát hallgatóinkat a következőkben egészen 15 óráig, amennyiben tehetik, maradjanak velünk. Hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon keresztül is, ahol visszahallgathatják interjúinkat, műsorainkat. Telefonszámunk változatlan 0264 44 19 68, vagy írhatnak is nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímre, vagy a közösségi médiában is megtalálnak. Ha személyesen keresnének fel, akkor a Konstanca utca 1-3 szám alá várjuk hallgatóinkat. A következő percekben pedig a nap áhítata szól, amelyet ma Szabó Anita tolmácsol.

Mai áhítatunk címe Döntéshozatal. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Lukács evangéliuma 10. fejezetének 42. verse. Mai áhítatunk szerzője Akemi Kawashima, Japánban élő testvérünk. Óvodában dolgozom, s egy napon a nevelőkkel Mária és Márta történetét játszottuk el. Miközben ezt a jelenetet olvastuk a Szentírásban, a Mária választotta kifejezés visszhangzott a szívemben. Mélyen átéreztem ezt. Mária nehéz döntést hozott. Biztosan szívesen segített volna a nővérének az ételek elkészítésében a vendégek számára. Az akkori hagyományok szerint értelmetlen, érthetetlen volt, hogy maradt a helyén ülve, talán sejtette is, hogy mások kritizálni fogják a viselkedését, mégis azt választotta, hogy Jézus mellett marad. Márta a maga módján szerette volna Jézust szolgálni, semmi kétség, hogy ő maga is közel akart lenni hozzá, de a vendéglátó felelősségét is érezte. Annak eredményeként, amit a nővérek választottak, csak egyiküknek lett békessége, Máriának. Minden nap hozunk nagy vagy kisebb döntéseket. De keresztényként döntéseinknek nem szabad büszkeségen vagy társadalmi elvárásokon alapulnia. Azt kell választanunk, hogy Jézussal legyünk, mert ez az örök élet útja.

Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretünk téged. Hadd legyünk veled mindig, szürke hétköznapjainkon is. Amen. Ha ingadozom is, mindig Jézus közelségét választom. Vallja ezt Akami Kawashima, Japánban élő testvérünk. Ma imádkozzunk, hogy a hitünk legyen az első helyen.

Az áhítat után a Dynamis együttes énekelte a Ne félj, mert megváltottalak című dalt. A következő percekben pedig Ruzsa Magdit hallgatjuk, arról énekel, hogy tárt ki a szíved.

0: Rózsa Magdalénát hallgattuk az elmúlt percekben, a következőkben pedig a Kárpát-medencei Református Rádió közös egészség és életmód magazinját a látogató csugározzuk. Mai témánk a stressz, a szerkesztő pedig Szabó Anita. A 2018. augusztus 27-i rovatot hallgatjuk meg.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják. Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája a stressz. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet az Agnus Rádió készített. Ezt követi egy bizonyságtétel, amelyet az Európa Rádió szerkesztett. Majd szakértői tájékoztatóval folytatjuk műsorunkat a Beregszászi Púzus Rádió jóvoltából. Végül igei tanítással zárjuk műsorunkat, amelyet szintén a Beregszászi Púzus Rádió készített. Most következzen egy általános tájékoztató. A stressz különböző ingerek hatására az emberi szervezetben bekövetkező válaszreakció. A stressz betegséget napjaink népbetegségének tartják, azonban már évezredekkel ezelőtt is ismert volt. Ilyen válaszreakciók alakultak ki őseink mindennapjaiban az élelem megszerzése kapcsán előforduló vészhelyzetek esetén. Mielőtt a szervezetünk válaszát vizsgálnánk a stresszfaktorokra, tudnunk kell, hogy a stressznek két fajtáját különíthetjük el. Megkülönböztethetünk pozitív és negatív stressz hatásokat. A pozitív stressz serkentőleg hat, segít a vészhelyzet elhárításában, és ezt követően rövid időn belül visszatér a szervezet a normális szintre. A negatív stressz inkább lelki folyamatokon nyugszik, általában egy élethelyzet idézi elő. Ezek a hatások különböző testi és érzelmi tünetek kialakulásához vezetnek, úgy mint kézremegés, verejtékezés. Fenyegető szituációban a szervezetben fokozódik az úgynevezett stresszhormonok, az adrenalin és noradrenalin termelése. A fokozott stresszhormon szint mozgósítja a szervezetet. A vérnyomás emelkedik, fokozódik a szívverés, a gyomor és a bőr erei összehúzódnak, és csökkentik az odajutó vér mennyiségét, biztosítva a szív megnövekedett munkájához a tápanyagot. A stressz helyzetekben az adrenalin és a noradrenalin mellett egy szteroid hormon, a kortizol termelődése is fokozódik, amely hatására cukor és zsír szabadul fel a szervezet raktáraiból, energiát biztosítva az agy és az izomzat fokozott munkájához. A stressz folyamata három szakaszra osztható. Az első a veszélyhelyzet riadó, mely a szervezetet fokozott állapotba helyezi. Második, az ellenállás a kialakult helyzet megoldására mozgósítja a testet. A harmadik, kimerülés stádiumában a nyugalmi egyensúly már nem tud visszatérni, állandósul a fokozott készültség állapota. Minden reakció azt a célt szolgálja, hogy felkészüljön a test, a szervek és izmok a vészhelyzet elhárítására. A rohanó mindennapokban a szervezet stressz válasza sok esetben már olyankor is aktiválódik, amikor nem vészhelyzet elhárítása a cél, és a fokozott feszültség valójában nem is segíti a helyzet megoldását. Ilyenkor a test kilendül a nyugalmi egyensúlyából, fokozottan reagál a külső ingerekre, és folyamatosan az egyensúly helyreállítására törekszik, ami a stresszes állapot állandósulásához vezet. A stressz tünetei az ingerlékenység, a fáradtság, a gyakori fejfájás és az alvászavar. Ha a szervezet nem képes megbirkózni az adott élethelyzettel, testi és lelki szinten is számolni kell a káros hatások kialakulásával. A káros stressz hatások a szív- és érrendszert érintik leginkább. A stressz helyzetre bekövetkező vérnyomás emelkedés, a szívfrekvencia fokozódása egy magasabb szinten stabilizálja a szív munkáját, és magas vérnyomást okoz. A fokozott verejtékezés a só- és vízháztartás egyensúlyát befolyásolja, a tápcsatornától elvont vérmennyiség pedig tartós fennállás esetén vérellátási zavart okozva fokozza a fekély kialakulási hajlamot, rontja az emésztést. A test erőforrásainak kimerülése gyengíti az immunrendszert és esendővé teszi a szervezetet a fertőzésekkel szemben. A stressz helyzeteket elkerülni szinte lehetetlen, az életünk velejárója. A negatív stressz hatások csökkentése legyen a célunk. Találjuk meg a számunkra leghatékonyabb kikapcsolódási lehetőséget, relaxáció, hosszú séták a természetben, masszázs a káros következmények elkerülés érdekében. Következzen egy bizonyságtétel az Európa Rádiótól. Dr. Nagy Péterné Klára gyógyszerészként dolgozik, és mind a mindennapokban, mind a munkahelyén gyakran találkozik stressz helyzetekkel. De párja, családja és mély Isten hite erőt ad neki, hiszen az Úr Jézus kegyelme folyamatosan áramlik az életünkben. A jó stresszkezelési gyakorlatokról és hitéletéről mesél nekünk őszintén Szirák Sára interjúja.
2: A munkája során említette, hogy gyógyszerész milyen stressz helyzetekkel találkozik.
3: Hát a stressz helyzetek azok elkezdődnek reggel az ébredéssel, amikor megszólal a vekker. Aztán utána, hogy tudunk összekészülni, időben elindulni, időben bejönni a munkahelyre, mindenki a családból, két gyermekünk van, és hogy ők is odaérjenek az iskolába időben, minden ott legyen, ahol lenni kell. Aztán oda bent folytatódik, sok mindent hoz a nap, megérkezik-e a gyógyszer, időben megérkezik, van-e, amit a beteg keres, pontosan küldi a nagy kereskedő, ha nincsen, mert hiányzik, elfogadja a helyettesítőt, szóval egy csomó olyan dolog a mindennapi életben, aminél az embernek szembesülni kell azzal, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogy szeretnénk.
2: És hogyha nem csak a munkára gondolunk, hanem akár a magánéletre, amit már érintettünk, de hogyha mégis erről esetleg mesélni, hogy az élete során melyek voltak azok a stresszesebb helyzetek, amelyeket kezelni kellett, melyek voltak azok?
3: Hát nem stresszmentes az életünk, bár olyan igazi nagy megrázkódtatás, megpróbáltatásról nem tudok beszámolni eddig még, de hát sok minden volt. Szerintem vannak olyan stressz helyzetek, amiket el is lehet kerülni. És itt azért szeretnék a párválasztásra kitérni, mert azért nem mindegy, hogy az ember ki mellett éli az életét. Valamelyik nap beszélgettünk ugye gyerekekkel, párválasztás kapcsán előkerült, hogy az értékrendek, azok, ha valaki bekerül egy közösségbe vagy valahova, azok valamilyen módon ütköznek. Ha valakinek van egy keresztény értékrendje, ami a teljes íráson, a Biblián alapul, akkor ez valahogy mindenkinek tüske lesz, aki nem ezt az értékrendet képviseli, és ezt valahogy megpróbálja tépni, cibálni, belerondítani, vagy bármi. És az embernek, aki kereszténynek vallja magát, ő neki az a feladata, hogy ezt az értékrendet, ahol van, úgy képviselje, ahogy ezt tudja. Tehát semmiképpen ne az legyen, hogy ő simul a másikhoz, és felad bizonyos dolgokat, hanem én azt gondolom, hogy olvassuk a Bibliában is, hogy de te maradj meg mindazokban. És azt mondtam, hogy azt nem bírtam volna elviselni, hogyha nekem a házasságban kellene ezeket a konfliktusokat, vagy értékrendi problémákat megvívni napról napra. És azzal, hogy a párválasztásban mertem Istenre hagyatkozni, tulajdonképpen egy csomó olyan stressz helyzetet elkerültem, ami szerintem sok mindenkinek ott lehet az életében, hogyha hazamegy, és azzal kell szembesülnie, hogy meg kéne győzni a férjemet, feleségemet, mindegy, hogy hát most inkább ne ide menjünk, hanem oda menjünk, vagy hát vasárnap délelőtt van, akkor hozzátartozik az életünkhöz az Isten tisztelet. Reggelenként az igeolvasás, esténként az igeolvasás, elcsendesedés, gyerekek nevelésében. Ez egy nagyon fontos dolog. Hát nem volt problémamentes az életünk. Azért néztünk szembe nehézségekkel, nem akarok senkit ijeszgetni, tehát nem a házasságunkban voltak problémák, hanem gyermekkérdésben azért nem volt egyszerű, de Isten az ő igéjével jött, segített, bátorított, biztatott, és olyan lehetetlen dolgokban is megerősített, amikor más azt várta volna, hogy esetleg lázadunk, vagy megkeményedünk, és tudtunk úgy ott állni mások mellett, hogy vigasztalva, vagy együtt örülni az ő örömüknek.
2: És hogyha meg kellene fogalmaznia, hogy az ön személyes életében a Isten hit, vagy akár egy gyülekezethez, vagy ehhez a közösséghez való tartozás élménye mit jelent? Nem csak a stressz helyzetekben, hanem a mindennapokban azt hogyan tenné meg?
3: Én úgy szoktam összefoglalni, hogy amikor Jézus Krisztusra rábíztam az életemet, akkor gazdája lett az életemnek. Tehát nem egy olyan véletlenszerű dolgok irányítják az életemet, hanem tudhatom, hogy egy olyan úr tartja a kezében mindent, ami velem kapcsolatos, aki erős, aki bölcs, és aki nagyon-nagyon szeret. És bölcsen szeret, tehát nem ilyen majom szeretettel, hanem ő jól tudja, jól látja, hogy mi használ nekem. És azt gondolom, hogy az Isten képünk az, ami igazában segíthet ezekben a dolgokban. Tehát miért mondja ki nehezen az ember azt, hogy legyen meg a te akaratod? Én azt gondolom, hogy emögött is az van, hogy milyen az Isten képem, hogy mi formálja, hogy mi alakítja. Mert hogyha én tudom azt, hogy egy olyan valaki hordoz és tart szemmel, és segít nekem, és pásztorolgat, akinek nem mindegy, hogy én mit csinálok, vagy mi lesz velem, vagy hova kerül az életem, akkor sokkal könnyebben kimondja azt az ember, hogy legyen meg a te akaratod, legyen úgy, ahogy te szeretnéd.
2: Hogyha valaki önhöz fordulna tanácsért, hogy hogyan kerülje el a stressz helyzeteket, vagy hogyan csökkenthetné, akkor mit tanácsolna, mit javasolna neki?
3: Hát az egyik az lenne, hogy kezdje el olvasni a Bibliáját elejétől végig. Én hiszem is vallom, hogy a teljes írás az Istennek tévedhetetlen kijelentése, és igazából ezen keresztül ismerhetjük meg az örökkévaló Istent, aki elrejtőzködő, de kijelentette magát. És látható módon pedig Jézus Krisztusban jelent meg, és ő benne mutatta meg, hogy mennyire szeret bennünket, hogy mennyire fontosak vagyunk neki. Nagyon kedvességem a római levélből, hogy az Isten a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Tehát amikor semmi szeretnivaló nem volt rólunk, mert Istenről azért tudni kell, hogy ő haragszik a bűnre. Tehát ő nem elkeni meg, jó, nem nézek oda, vagy már nem is olyan nagy dolog az. Az halálosan komoly dolog. Tehát az, hogy mi nem ezüstön vagy aranyon váltattunk meg, és hogy nem egy hiába való életet kell élni, ahogy ezt is olvashatjuk. Ez egy olyan hatalmas nagy dolog, hogyha valaki ezzel a szeretettel találkozik, egy igazságos, tehát egy igazságos Istennel, aki nem lép túl azon, hogy én hogy viselkedem, egyáltalán, hogy bűnben születtem. Tehát még mielőtt bármi jót vagy rosszat tudtam volna tenni az atyáinktól örökölt hiába való, tehát amit Ádámék elkövettek, annak a következményeit mi is hordozzuk, és hogy erre Isten azzal válaszolt, hogy az ő legkedvesebbjét, az egyetlen egyét elküldte értünk, és nem csak úgy, hogy egy diadalmenet, hanem hogy egy megszégyenítő kínhalára. Én nekem ez az, ami nagyon segít, és ezt tudnám tanácsolni, hogy ezt az Istent keresse, és próbálja megismerni.
2: Ön is egy gyógyító segítő szakmát választott magának, hogyha meg kellene fogalmazni, hogy milyen egy jó gyógyszerész, vagy melyek azok a célkitűzések, amelyeket a munkájába kitűzött, és el szeretne érni a mindennapokba, vagy hosszú távon, akkor mik lennének azok?
3: Hát nyilván empátiával, azzal, hogy megértem a beteget, hogy ő egy beteg ember, ő másképp érez, másképp gondolkodik. Nagyon sokan magányosak is, tehát egyedül vannak, nincs, aki segítsen nekik. És hát tehát a lehetőségekhez képest, hogy továbbítsam azt a szeretetet, amit én is érdemtelenül kaptam. Talán így tudnám összefoglalni, hogy ezt közvetíteni ő feléjük.
2: Van-e esetleg olyan emlékezetes élmény, esemény, emlék, amelyet szívesen felidézne?
3: Egyetemista voltam, még Szegeden jártam egyetemre, és ott az egyik vizsgáztatónkról az a hír járta, hogy ha esik a hó, akkor nagyon sok embert megbuktat, az utolsó ember pedig akár esik, akár nem, akkor is megbuktatja. Reggel felkeltem, széthúztam a függönyt, láttam, hogy Szeged hófehér. És hát úgy elmosolyodtam, hogy hát Úr Jézus, te ennek is ura vagy, és köszönöm, hogy nekem nem kell ennek alá kerülni, és elmentem. 7:30-ra értem oda, a folyosón már nem találtam senkit, benyitottam a terembe, és láttam, hogy már írják a beugrót. Integettek, hogy nyugodtan bemehetek, nem késtem el, nincsen semmi baj, de ezzel egyértelművé vált előttem, hogy én leszek az utolsó. mindenki nagyon félt, hogy nehogy az utolsó helyre kerüljön, mert akkor az biztos bukás. És hát ezt is elmondtam egy rövid sóhajtásban az Úr Jézusnak, hogy hát Uram, te tudod, és annyira kedves, kegyelmes volt hozzám az én Uram, hogy egyrészt nem kellett magam felettébb stresszelni ezek miatt, másrészt pedig nagyon kedvesen megáldotta a tanulásomat, és nem kellett erősíteni a szabályt. Egy igehirdetésből egy rövid részlet, hogy az evangélium azt mondja el, hogy Isten rendelt és küldött számunkra, megmentésünkre valakit. Az evangélium szíve az, hogy van valakink a mennyben. Van számunkra valaki, aki ismer és tudja a mi dolgainkat. Van valakink, akinek fontos a mi örök sorsunk. Van valaki, aki szánalomra indul gyarlóságunkon. Van valaki, aki szeretett, és önmagát adta értünk, hogy kiszabadítson minket a bűnünk hatalmából, ítéletéből, veszedelmünkből. Van valakink, akit mi nem értettünk, de ő pontosan értette a mi helyzetünket. Van valakink, akit mi kereszthalálosan megtagadtunk, de aki nem tagadta meg az övéit. Van valakink, aki teljesen ember, bűntelen ember, és egyszer s mint teljesen Isten is. Van valakink, aki halálával Isten ítéletét rólunk elvette, atyai szívét hozzánk fordította, a mi kemény szívünket pedig mennyei atyánkhoz fordítja, és azt akarja, hogy ne legyünk hitetlenek, hanem hívők.
1: Dr. Nagy Péterné Klára gyógyszerészként dolgozik, és mind a mindennapokban, mind a munkahelyén gyakran találkozik stressz helyzetekkel. De párja, családja és mély Isten hite erőt ad neki, hiszen az Úr Jézus kegyelme folyamatosan áramlik az életünkben. A jó stresszkezelési gyakorlatokról és hitéletéről mesélt nekünk az elmúlt percekben, Szirák Sára interjúját hallották. Most jöjjön egy szakértői tájékoztató, amelyet a Perekszászi Pulzus Rádió készített. Gogola István pszichológus szakértői tájékoztatója a stresszről és annak típusairól. Aki kérdez, Birta Zoltán.
4: Iskola kezdés előtt állunk néhány nappal, és mondhatnánk, hogy is, hogy gyakorlatilag az elmúlt hónapok, a szabadságolás és a talán lájtosabb munkavégzés sok esetben csökkentette a hétköznapi stressz hatást. Itt az iskola előtt, szeptember előtt néhány nappal úgy a gyermekek, mint a szülők azt gondolom nagyon komoly stresszben vannak, hogy vajon milyen lesz, és persze megint megváltozik az élet, újra állandósulnak dolgok, amely megint csak a stressz növekedésével jár majd. Mit kell tudni a stressz fogalmáról, miről is beszélünk?
5: Hát a stressz az alapvetően egy válaszreakció a külvilágban történő eseményekre. Talán ez a legegyszerűbb megfogalmazása. Minden, ami történik a külvilágban, stresszt okoz, bár a hétköznapi embernek a fejében, hogyha avval a szóval szembesül, vagy fogalommal szembesül, hogy stressz, akkor nem az jut eszébe, hogy minden, hanem csak a rossz. Tehát, hogy a stressz az a szükséges rossz. Valamikor konfliktológiából olvastam egy nagyszerű idézetet, konfliktusokkal kapcsolatban egy tudós ember azt írja, hogy mióta ember az ember, azóta van az életében konfliktus. Ha az ön életében nincsen konfliktus, nézze meg, van-e pulzusa. És hát ebből fakadóan én egy kicsit tovább gondoltam ezt az egészet a stressznek a fogalom körében, és azt mondtam, hogy mióta ember az ember, azóta van stressz. Ha az ön életében nincsen stressz, nézze meg, van-e pulzusa. Mindig, minden egyes pillanatban stresszben vagyunk, bár tény az, hogy egyébként kétféle stressz van, és ez Selye János nagyszerű stresszkutató, stresszelmélet megalkotója, Nobel-díjjal kitüntetett tudós ember mondta azt, hogy egyébként van eustressz, tehát jó stressz, és van distressz, tehát a rossz, a megbetegítő stressz. Például valaki nyer egy nagyszerű tárgyi ajándékot, boldog állapotba kerül, stressz, valaki elveszít valami értékes tárgyat, nehéz állapotba, szorongásba kerül, szintén stressz. A szervezet szempontjából ugyanaz történik, az érzelmi hozzáállásunk az változik. Tehát akár jó dolog ér bennünket, akár rossz dolog ér bennünket, ugyanarról beszélgetünk, stressz. Érdekes, hogy a stressz önmagában megmozgatja a testünket, úgynevezett humorális úton, tehát a belső szabályozás, a belső folyadéktereknek az útján hormonok segítségével elkezdi mobilizálni a szervezetet, mert hogy a stressznek egyébként, mint válaszreakciónak három szakasza van, az egyik a vészjelzés, hogy valamit csinálni kell. A szervezet érzékeli a stresszort, tehát azt a tényezőt, ami kiváltja bennünk magát ezt a válaszreakciót, és megmozgat bennünket, nevezzük így odabent, bár kívülről is érezzük azt a, hát hogyha jó dolog történik, pozitív feszültséget, ha rossz dolog történik, pedig a negatív feszültséget. Mi történik? Mellékvese által adrenalin lökődik be a vérkeringésünkbe, felpörgeti a pulzusunkat, kicsit feljebb tornázza a vérnyomásunkat, kicsit szaporább lesz a légzésünk, megfeszülnek az izmaink, magasabb lesz egy kicsit a vérnek a cukorszintje, kitágul a pupillánk, egyre komolyabban kezdünk el odafigyelni minden egyes apró mozzanatra, mint hogyha lelassulna az idő, vagy akár az ellenkezője felgyorsul. Emésztésünk kicsit leáll, vagy pedig, hogyha kényelmetlenem vagy kellemetlenem a stressz, épp az, hogy beindul, tehát hogy mindenféle változás indul el a szervezetünkben. Ehhez hozzá vannak rendelve az érzelmi változások is, mint említettem, szituációtól függően érzünk boldogságot, vagy akár elég komoly félelmet is stresszornak a jellegétől függően. A második szakasz az már nevezük így a védekezésnek a pozíciója, tehát az elsőnél megtörténik egy vészreakció, a másodiknál pedig elkezdünk védekezni. Viszont a védekezés elég komoly erőket emészt fel a szervezetünkbe, amiben kifáradhatunk, és ekkor következik el a harmadik stádium a stressznek, ami az elgyengülés, vagy egy kifáradás, mert hogy nem sikerült megküzdeni a stresszel, és emiatt padlóra kerülhet az ember. És talán emiatt van az, hogy az embereknek a nagy százaléka, hogyha stresszt hallja, akkor inkább egy negatív dologgal köti össze. Betegségeket lát, félelmeket lát, kellemetlen helyzeteket lát, és hát ezek az úgynevezett nem szeretem pillanatok. Pedig valójában az örömteli pillanatok is stresszt okoznak, tehát mivel változik valami, és ez a szervezetünknek, illetve saját magunk életének az alkalmazkodását kicsit kiborítja, kicsit ki kell mozdulni a komfortzónából, ezért mindenképpen stresszt élünk meg. Így egy békés szünidőben 3 hónapja pihenő diák számára a szeptember 1-e vagy ilyen, vagy olyan, de stresszt fog okozni, tehát hogyha kicsit nyugtalanabbul alszik, vagy már nincs olyan étvágya, és már arra gondol, hogy az ellenőrzőjét valaki el fogja kérni, vagy azért, mert nagyszerű jegyet szeretne adni, vagy azért, mert el akarja marasztalni, mindenképpen a stressz állapotába kerül. Ha kamaszkorról van szó, akkor például érdekes, hogy a kamaszkori változásoknál a pattanások, azok úgy ellepik az embert, és amikor békésen, nyugodtan a szünidőben van, kellemes napsütésnél ott elmúlnak a pattanások, és ahogy jön a feszültség, ahogy jön egy vizsgaidőszak, úgy előkerülnek. Kérdés, hogy az ember hogyan küzd meg ezekkel a stresszorokkal, stressz helyzetekkel.
4: Felnőtt korban tapasztaljuk, hogy a túlzott stressz az teljesen kimeríti a szervezetet, hogyan lehet védekezni, vagy hogyan lehet szabályozni a túlzott, talán fárasztó és kimerítő stressznek az érzését, mire kell figyelni, milyen életmódot kell folytatnunk, hogy mégsem teperjen le bennünket a folyamatosan erős impulzusú negatív stresszhatás.
5: Érdekes, hogy a megküzdésnek többféle stratégiája van, és most itt szeretném aláhúzni azt, hogy valaki úgy tud megküzdeni a stresszel, hogy nem betegszik bele, valaki pedig kicsit másképp oldja fel, mert például egy alkoholfogyasztás, az csökkenti a szorongást, csökkenti úgymond a stresszt, de romboló hatással van, tehát van a pozitív és negatív megoldási sémák. Pozitívnál Bagdi Emőkénél olvastam egy nagyszerű írást, ő pszichofitnessnek nevezi a stresszel való megküzdést, olyan gyakorlati útmutatást ad, 5 pontban, illetve 5 módszer segítségével, ami egy, nem kerül pénzbe, mert hogy ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ér a stressz, és elmegyek, veszek valamilyen szorongásgátlót, vagy elkezdek gyógyszereket szedni, mondjuk azt, hogy lelki eredetű megküzdési problémákra tablettákat szedegetni, viszont a pszichofitnessbe pont ez az érdekes, vagy pont ez a lényeges, hogy nem kerül semmibe. Odafigyelés kell, tudatosság kell, de egyébként nem anyagi múlik. Az 5 módszer, kacagás, kocogás, lazítás, érintés és segítség. Bármelyiket kezdjük el sorra venni. Szerintem felnőtt és tudatosan élő ember nem tudja azt mondani, hogy naponta azt a 15-20 perc kacagást nem tudná elérni, vagy pedig legalább rámosolyogni a tükörre, már hogyha más nincs körülötte, mert hogy bizonyított tény, hogy ha az ember rossz kedvében, nevezzük így egy nagyon stresszes állapotában, hajlandó arra, hogy a nevető mimikáját, mint olyat magára vegyen, mint egy állarcot, tehát nincs jó kedve, csak mosolyog, akkor fél percen belül elindulnak azok a pozitív folyamatok, ami egyébként a boldogság, a nevetés hatására, vagy a mosolygás hatására, tehát egy örömteli pillanatnak hatására már ott lennének. Tehát ha csak erre hajlandóak vagyunk, vagy hajlandóak vagyunk fogadni a másik ember mosolyát, akkor már tettünk valamit azért, hogy a szervezetünkben lévő egyébként negatív hatást kifejtő stressz hormonokat csökkentsük, és boldogság hormonokat, endorfinokat vegyünk, anélkül, hogy mondjuk kábítószerkereskedőhöz kellene menni. Tehát saját magunk védekező rendszere megvan. Tehát kacagás. Kocogás, mint ahogy azt már szerintem mindenkivel egészségtanórákon tanítják 6-7 éves kora óta, sőt, talán már az óvodában is, bár óvodában azt hiszem nem is kell annyira a mozgást, nevezük így a kocogást tanítani, annyira hát elkezdett a 21. század embere inkább helyhez kötött életmódot folytatni. Nem azt mondom, hogy növényi alakult át, mert hogy gyökerek nincsenek a talpán, de valahogy oda gyökereztünk az íróasztalaink elé, vagy a számítógépeink elé, mert akár fizikai munkát kifejtő embert, akár irodában dolgozó embert nézünk, valahogy a szórakozása, mint olyan, tehát a kikapcsolódása, mint olyan, eléggé passzív. És most ez alatt nem az alvást értem, hanem egy számítógép, egy közösségi oldal 2-3 órán keresztül gyakorlatilag a székbe teperi bele az embert. Na most a stressz reakció, mint olyan, az viszont felpörgeti a szervezetet. Tehát az adrenalin egy olyan feszült, vagy egy olyan aktív állapotot idéz elő a szervezetben, amire Seje János azt mondja, hogy jön a megküzdés, üss vagy fuss. Tehát vagy arra aktivizál, hogy túl nagy a stresszor, szaladj el, vagy arra aktivizál, hogy meg tudsz küzdeni a stresszorra, szedd szét. Viszont ha az ember íróasztal mögött, vagy számítógép mögött van folyamatosan ebben a stresszkeltő helyzetben, tehát a krónikus és visszatérő stresszben, akkor a belső mutatók fel vannak pörögve. Tehát mondjuk azt, hogy a motor az túráztatva van, de nem engedjük ki. Tehát, hogy valami ott ég, és nem dolgozzuk ki magunkból. Tehát a kocogás, mint olyan, ritmikusan végzett, vagy folyamatosan végzett mozgással töltött időszak, az viszont, hát nevezzük így neves egyszerűsége, kidolgoznánk saját magunkból a feszültséget, és oda bent aztán nem okoznának szívérendszeri problémákat, emésztőrendszeri problémákat, daganatos megbetegedéseket, immunrendszernek a problémáit nem okozná. Tehát mozogni kellene, mozgásra vagyunk egyébként megteremtve. Tehát ez nagyon fontos. Lazítás egy másik érdekes dolog, ki hogyan lazít. Beépítjük egyáltalán a napi rendünkbe, a heti rendünkbe, vagy az éves rendünkbe azt a fajta lazítást, ami tényleg a feszültséget kioldja. Direkte lazítani, tehát már olyan szempontból, hogy azt mondom, hogy valaki szorong és rászólok, hogy figyelj, lazíts már, hát nem feltétlenül megy, tehát ennek a technikáját is el lehet külön sajátítani, csak észre kell saját magunkba venni azt, hogy jé, egyébként tényleg ott van a feszültség is. Hogyan fogunk lazítani. Az a hobbink lesz, az egy favágás lesz, az egy kertészkedés lesz, az egy kirándulás lesz, kinek mi, de mindenképpen azt mondom, hogy egy test és lelki feltöltődés legyen. Keressük meg, és a napi rendünkbe, a heti rendünkbe intaksuk be, hiszen jól tudjuk felnőtt emberként, hogy amit betervezünk, abból sem tudunk 100%-ot megvalósítani, ha pedig be sem tervezzük, akkor valószínűleg még kevesebb marad belőle. A következő az érintés. Pusztán emberi érintésről van szó. Egy hátba veregetés, egy ölelés közelebbi embereknél, ez mondjuk az, hogy megszokott dolog, bár ahogy nézzük a 21. század emberét, mondjuk az, hogy kézfogásra redukálódik le, ha házastársi vagy tehát élettársi kapcsolatokat, ha nem számolok, vagy családon belüli kapcsolatokat, hogyha nem veszek figyelembe, esetleg még ott van a masszázs. Erre is vannak nagyon érdekes kísérletek, hogy hogyan lehet az embert megérinteni, és most értsük azt, amikor ember találkozik a világban érdekes dolgokkal, akkor azt mondjuk, hogy ez engem úgy megérintett. Érdekes, hogy a bőrünk az fejlődésüken tekintve olyan, mint a külső idegrendszerünk. Tehát az idegrendszerünk érzékel mindent, és a bőrünk a legnagyobb szervünk, bár nem szoktunk itt tekinteni rá. Tehát fontos ez a fajta érintés is, hogy ott legyen. És az ötödik dolog az a segítség, a szolgálata mindennapokban, amire hát a mostani világnak a filozófiája alapján azt mondja, hogy nem fogok segíteni, mert avval én kopok. Aztán, tehát hogy elkopnak a külső és belső erőforrásaim, tehát a segítség az, mintha nekem kerülne valamibe. Viszont érdekes állat és emberi kísérletek is vannak, hogy aki hajlandó segíteni, aki hajlandó megosztani saját magát másokkal, azok sokkal jobb állapotba kerülnek a segítségnyújtás után, a szolgálat után, mint ahogy voltak előtte. Tehát, hogy látszólag egy paradox matematika, hiszen ha van valami, és ketté osztom, akkor csak a fele marad. Viszont a szolgálatnál az az érdekes, hogy ha van valami, és megosztom másikkal, akkor megduplázódik. Nem csak neki, hanem nekem is.
1: Gogola István pszichológus szakértői tájékoztatóját hallották a stresszről és annak típusairól. Birta Zoltán beszélgetett vele. Igei tanítással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Csernyiga Gyula, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészének igei tanítása következik a stresszről.
6: Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Csernyiga Gyula vagyok, Beregszászi beosztott lelkipásztor. És a mai napon, most következő percekben a stresszről lesz szó. Valamennyien úgy gondolom, hogy ismerjük a fogalmat legtöbbször, nem is csak elméletben, hanem az életünknek bizony számos területére rányomja a bélyegét a stressz, ott van, jelen van, és nagyon sokszor komoly kihívást is jelent, mert állandó feszültségben vagyunk, állandó feszültségek között élünk, és hol itt, hol ott kell bizonyítani, hol itt, hol ott kell valamit teljesíteni, biztosítani a saját magunk helyét, helyzetét, nagyon sokszor a munkahelyen, a családban egyszerre, egyaránt. És az is előfordul, hogy keresztény emberként még a szolgálat is. A szolgálat végzése is okozhat stresszt, mert keveseljük. Kevésnek ítéljük meg, vagy mások jelzik felénk azt, hogy hát azért lehetne ezt jobban csinálni, lehetne többet dolgozni, lehetne többet szolgálni az Úrnak, hiszen mégiscsak az Istennek szolgálunk, mégiscsak egy jó úgyért küzdünk, és mindezek ellenére, hogy sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy utolér a fáradtság, a fásultság, és nyomásnak, tehernek érezzük azt, amit teszünk, amit tehetünk, még akkor is, hogyha az Isten tetszésére szolgálhat. És emellett még ott vannak azok a dolgok, amiket sokkal kevésbé vezérelnek ilyen nemes érzések. Sokkal kevésbé vezérelnek olyan gondolatok, olyan lelkület, ami az Isten szemében nemes és jó. Sokkal kevesebbszer lehet észrevenni a jövő embernek a hálaadásából fakadó válaszait, cselekedeteit. Egyszerűen csak van, amit meg kell tenni, van, amit el kell végezni, muszáj, meg kell csinálni. A stressz egészségügyi következményeiről jó magam keveset tudhatok, annyit azért bárki leszűrhet a világi médiából is, hogy nem egy pozitív jelenség. Nem hat ránk pozitívan. Nem hat pozitívan az emberre, hogyha huzamosabb ideig stressz alatt van, és ezt is érezhetjük magunkon. Érezhetjük a mi viselkedésünkön, a kedély állapotunkon. Sokkal több veszekedés, félreértés, acsarkodás, elhallgatott sérelem, vagy éppen nagyon is a felszínre kerülő sérelem, tüske, ami kikezdi ilyenkor a kapcsolatainkat. És ennek a lelki vonzata, a pszichés vonzata talán még nagyobb mélységeket rejt. És most ne a pszichikai következményekre gondoljunk, hanem tekintsünk úgy az emberre, mint lélekkel rendelkező teremtményre, mint test és lélek együtteséből álló teremtményre. És a lélek helye, a lélek miben léte ugyan nincs pontosan körülhatárolva a Bibliában, de nagyon sokszor jelenti a lélek az emberi életnek az egészségét, a teljességét, és legtöbbször talán a szív, a lelki tevékenységeknek a szintere. A szívből indulnak ki a gondolatok, és oda raktározzuk el a kincseinket, mindazt, ami értékes a számunkra, ami kedves a mi számunkra. Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek, mondja Jézus Lukács evangéliumában, amivel meg van rakva, ami kitölti a szívünket. Értsük alatt a mi lelki életünket, ami kitölti a mi lelki életünket, érzéseinket, gondolatainkat, mindazt, amit a mindennapok forgatagából a nap végéhez érve magunkkal tudunk vinni, el tudjuk raktározni magunknak, amit esténként valahogy úgy magunkkal viszünk, tovább viszünk, velünk marad, és betölti a mi gondolatainkat, érzéseinket. Nagyon sokszor ez határoz meg mindent az életünkben, ez tölti ki az életünket. Ez határozza meg a kedélyünket, a hangulatunkat, azt, ahogyan szólunk egymáshoz, a családban is és a munkahelyen is. És a stresszben az a félelmetes, hogy nagyon könnyen felkavarja és összezavarja a gondolatainkat, az érzéseinket, és nem ad módot a pihenésre, állandó készenlétre sarkal, és azt veszük észre, hogy a legegyszerűbb dolgokat sem tudjuk már örömmel elvégezni, és a legegyszerűbb sikereknek, a legkisebb sikereknek, vagy a nagy sikereknek sem tudunk már igazán örülni, mert azt látjuk, hogy mi minden feladat van még. Áldás békességgel köszöntöttem a hallgatókat, így szokás nálunk reformátusoknál, Királyhágó melléken és Erdélyben a békesség Istentől köszöntési formula az elterjedt, De mind a kettőből ott van az Isten békessége. Ott van az Isten békességének a kívánása, amely jó sok mindenben támasza a keresztény embernek. A stressz romboló hatása ellen az Isten békességével tudunk védekezni. Ha ez a békesség tölti be a szívünket, ha ez a békesség ott van a szívünkben, akkor nem marad hely a kínzó gondolatoknak, a félelmeknek, a bizonytalanságnak. János evangéliumában a 14. részben, a 27. versben Jézus így tanítja a tanítványait: békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Valójában ebbe tudunk belekapaszkodni. Ezt a békességet kell kérnünk. Látnunk kell, hogy ez a békesség nem olyan, mint a világ békessége. Nem pusztán a harcnak a hiánya, a háborúskodás hiánya. Bár sokszor valljuk be, hogy már ez is nagy áldás lenne, ha nem lenne annyi harc, nem lenne annyi küzdelem körülöttünk, és nem lenne részünk annyi sok harcban és küzdelemben. Jézus azt mondja, hogy én nem úgy adom, ahogy a világ adja, mert ez más békesség. Ez a békesség az Istentől jön, és ez a békesség velünk van a harcok, a küzdelmek közepette is. Akkor is, amikor egyik nap a másik után, egyik percről a másikra újabb és újabb kihívások, elvárások, akadályok tornyosulnak elétünk, megtorpanunk, talán olykor meg is ijedünk, félünk, de az Isten békessége ott lehet velünk. Arra biztat Jézus: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen, én veletek vagyok, és az én békességemet adom nektek. Ez a keresztény ember kiváltsága, és ez a mi kiváltságunk is, kedves testvérek, a bizalom az Istenben megtalált békesség, ami nem a harcok hiányát jelenti, és nem is azt jelenti, hogy olykor nem fogy el a mi erőnk, de jelenti azt, hogy az Isten akkor is ott van velünk. Hogy az Isten a mi harcainkban is ott van velünk, az Isten a mi erőtlenségünkben is ott van velünk, és tőle kérhetünk erőt, tőle várhatunk útmutatást. A stressz tulajdonképpen a diabolos, a szétdobáló, és ennek a munkája a földön. Megpróbálhatunk különböző jó tanácsokkal enyhíteni a világ fejedelmének a törekvésén, ahogyan mindent szét akar dobálni, mindent le akar rombolni. És úgy gondolom, hogy kell is nagyon sok bölcs gondolatot figyelembe vennünk, tanulni, de a stresszt az Isten békessége oszlatja el. Ez az a kincs, ami az Isten ajándéka, és hadd legyen ott a mi szívünkben, hadd formálja ez a mi életünket, hadd tudjuk ennek a fényében, ennek a bizonyosságával, ennek a bizalmával, ennek az erejével élni a mi mindennapjainkat. Kívánom, hogy így legyen. Ámen.
1: Csernyiga Gyula a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészének ikei tanítását hallották. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánk a stressz volt. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Én megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264 441 968-as telefonszámon és az agnus@agnusradio.ru e-mail címre. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották.
0: Az elmúlt percekben a 2018. augusztus 27-én sugárzott látogató rovatunkat ismételtük meg. Nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is Kölcsey Ferenc magyar költő gondolatával. Az erény nyugalmával párosult akarat az, amely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, sárítja el a gonoszat. Ez a mai nap gondolata, Injenics Komihely Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel, aztán majd mesekosár rovatunkkal várjuk hallgatóinkat. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Buzoljánó a településekre bejáró medvékről ezt nyilatkozta: az egyetlen megoldás a közvetlen beavatkozás, vagyis a lelövésük. Radarjelek riasztották ma reggel a védelmi erőket. Szeszélyes időjárás vár minket a hét elején. Idén is keresik a kincses város kiválóságait. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Diana Buzoiano ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint a településekre behatoló veszélyes medvék esetében az egyetlen megoldás a közvetlen beavatkozás, vagyis a lelövésük. A tárcavezető a TVR Infónak nyilatkozva beszélt a medvekérdésről. Emlékeztetett, a polgármestereknek már van lehetőségük közvetlenül beavatkozni azon medvék esetében, amelyek behatolnak a település területére és veszélyt jelentenek a közösségekre. A törvényt már úgy módosították, hogy beavatkozhatnak bármely medve esetében, amely behatol a település területére. Már nincs szükség arra a fokozatos beavatkozásra, amely a korábbi jogszabályokban feltétel volt. A település területére behatoló medvék esetében nem tehetünk mást, mert veszélyesek. El kell ismernünk, hogy ezek általában habituált medvék, akikben már nincs meg a természetes félelem az emberektől, és veszélyt jelentenek a közösségekre. Idézte Buzoiano nyilatkozatát a News.ro hírügynökség. A Román Védelmi Minisztérium radarrendszere ma reggel szakaszos jeleket észtelt a Moldovai Köztársaság légterében, Káhul térségében. A gyanús jelek egyike később átlépte a határt, és a Galac megyei Târgu-Bujor zónájában is megjelent, ami miatt azonnali katonai és lakosságvédelmi intézkedéseket rendeltek el. A Borcsei 86-os légibázisról két F-16-os harci repülőgépet riasztottak a légtér ellenőrzésére. A küldetéshez egy jár 330 szokát típusú helikopter is csatlakozott a terület átfésülésére. A Védelmi Minisztérium szerint egyelőre nem találtak arra utaló nyomot, hogy a ma reggel észlelt drón Románia területére zuhant volna. A légiriasztást 8 óra 52 perckor lefújták, a román légierő két F-16-os vadászgépe pedig visszatért a Borcsai 86-os légibázisra, közölte a minisztérium. Miközben az ország déli és délnyugati megyeiben tombol a hőség, Erdélyben és a hegyvidéki területeken a felhőszakadások és a viharoké lesz a főszerep. A meteorológusok szerint a következő napokban drasztikus időjárási kontrasztra kell készülni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint ma és holnap a déli régiókban 36-37 fokig emelkedik a hőmérséklet. A magas páratartalom miatt a hőérzet eléri a kritikus 80-as értéket, idézi az előrejelzést a news.ro. A hőséggel párhuzamosan az erdélyi területeket, a Kárpátok vonulatát heves légköri instabilitás éri el. A meteorológiai előrejelzés alapján a zivataros zóna fokozatosan terjeszkedik ki az ország belső vidékei felé. A háromnapos időszakban az erdélyi és hegyvidéki körzetekben villámlásokra, hirtelen széllökésekre, valamint néhol jégesőre kell számítani. A felhőszakadások során rövid idő alatt 15-20 liter csapadék is hullhat négyzetméterenként, de helyenként a felhalmozódott víz mennyisége meghaladhatja a 35-40 litert négyzetméterenként. A Kolozs megyei ifjúsági fórum idén ismét 6 kategóriában keresi Kolozsvár kiválóságait, akik tehetségükkel, szakmai tudásukkal, példamutatásukkal valódi értéket teremtenek. A jelöléseket szeptember 7-e és 26-a között várják. A kolozsvári Magyar Napokon közelebbről is megismerhette a közönség a kincses város kiválóságai tavalyi díjazottjait, akik munkájukról, inspiráló történeteikről és mindennapi motivációikról meséltek. Az ifjúsági udvarban tartott beszélgetésen a Kolozs megyei ifjúsági fórum bejelentette, idén is várják a jelöléseket 6 kategóriában. Olyan emberek jelölhetők, akik kedvességükkel, tehetségükkel vagy szakmai tudásukkal értéket teremtenek, inspirálnak és egy élhetőbb, színesebb várost építenek mindannyiunk számára, anélkül, hogy reflektorfényt keresnének. Tájékoztatnak közleményükben a pályázat kiírói. Sport, oktatás, művészet, szolgáltatás, vállalkozó, illetve az élet és biztonság kategóriában lehet jelölni a város kiválóságait. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,49 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
7: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos időre tiszta égboltra kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 26 fokot mérnek. Híreink, ez az AgilePress hírügynökség, a masszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
8: Jó hír.
9: Isten mondja, de mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. Ézsaiás próféta könyve 48. részének 6. verse.

0: Amikor a halottak feltámadásáról hallottak az athéniak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Cselekedetek könyve, 17. részének 32. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
3: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Hírekkel majd 14 órakor is várjuk hallgatóinkat, most pedig a kicsik figyelmére is számítunk. Remélem, gyerekek, itt vagytok már, rádió közelben is figyeltek. Ugyanis ma a tobozokról mesélünk nektek, illetve lesz gyermekzene, Grillus Vilmos és az Alma együttes is zenél, úgyhogy jó szórakozást kívánok.
5: Mesekosár.

Tobozok. Csahos, a kiskutya, a kutyaolban heverészett, és azt figyelte, hogyan játszik Zselé, a kecskegida, és Döfölő, a kisborjú. Azt játszották, hogy nekifutásból fejjel nekiszaladtak a fenyőfának, és jó erősen meglökték. A rászkódástól pedig lehullottak a tobozok. Aki többet vert le, az győzött. Nem nézhette ezt tovább Csahos. Kimászott a kutyaolból, és

oda ballagott a cimborákhoz. Én is szeretnék veletek játszani, megengeditek? Már hogy ne engednénk meg, mondta Döfölő. Semmi kifogásunk, hagyta helyben Zselé. A kecskegida a következő nekifutásra 5 tobozt vert le. A kisborjú 10-et. Megindult a kiskutya is, és nekifutásból fejjel a fenyőfának rontott. Akkorát koppant a fatörzsén a feje, hogy még a szeme is szikrázott. Júj, de fáj! Szűkölt Csahos. Aztán megtapogatta a fejét, és megkérdezte a barátaitól. Mondjátok, mi nőtt itt a fejemen? Zselé megvizsgálta. Jaj, azt meg teljesen elfelejtettük, hogy neked nincs szarvad. Döfölő megnyalta Csahos fejebúbját, és így szólt. Hát valami olyasmi nőtt a fejeden, mint egy toboz. Igaz, hogy csak egy darab, de ez a te saját tobozod. Igaz, hogy én 10-et vertem le, de az a fenyőfáról jött. Különben is az egész katona dolog. Emiatt igazán ne búsulj.

Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai történet. Holnap újabb mesével várom titeket, illetve ma Grillusz Vilmos és az Alma együttes zenélt. A következő percekben nézzük, hogy milyen érdekességek, évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz, augusztus 24-éhez. A mai kalendáriumot Bolti Zserzeik Annával lapozzuk.

Augusztus 24-e az év 236. szökő évben a 237. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 129 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 79-ben ezen a napon a Vezúv kitörése elpusztította Pompeii városát. 1572-ben volt Szent Bertalan éjszakája Párizsban. Augusztus 23-áról 24-ére virradó éjszakán Medici Katalin francia királyné, anya királyné utasítására legyilkolták a Párizsban tartózkodó hugenották nagy részét. 1842. augusztus 24-én József Nádor elhelyezte a Pest-Budai Széchenyi Lánchíd alapkövét. 1988-ban ezen a napon megszületett az első magyar lombik bébi a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1989-ben az amerikai Voyager 2 űrszonda fényképezte a Neptunusz bolygót és holdjait. Szintén 1989-ben ezen a napon bemutatták az első James Bond filmet, a Magányos ügynököt Magyarországon. 1991-ben Ukrajna elszakadt a Szovjetuniótól és kikiáltotta a függetlenségét. 1995-ben megindult a Microsoft Network internetes szolgáltatás. 2006-ban Prágában a Nemzetközi Csillagászati Unió 26. kongresszusán megszavazták a bolygófogalom új definícióját. Ennek értelmében a Plutót kizárták a bolygók köréből, és törpe bolygónak minősítették át. Most pedig következzenek azok, akiknek a születési évfordulóját ünnepeljük augusztus 24-én. ...1899-ben Buenos Airesben megszületett Georges Louis Borges, argentin költő, elbeszélő, esszéíró, irodalomtörténész, a 20. századi világirodalom egyik legjelentősebb alakja. ...1911-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Barna Viktor, 22-szeres világbajnok, magyar asztali teniszező. 1929-ben látta meg a napvilágot Yasser Arafat, béke Nobel-díjas palesztin politikus, a palesztinai felszabadítási szervezet elnöke. 1948-ban született Jean-Michel Jarre, francia zeneszerző, multi-instrumentalista zeneművész. születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 24-én. ...1943-ban Kentben elhunyt Simone Weil, francia írónő, aktivista, filozófus és misztikus. 1987-ben hunyt el Csorba András, erdélyi magyar színész, főiskolai tanár, színházigazgató, filmszínész. 2014-ben ezen a napon távozott az élők sorából Leonid Ivanovics Stadnik, ukrán férfi, végzettsége szerint állatorvosi sebész. A legmagasabb ember Guinness rekordját tartotta 2007 óta, 259 cm-es magasságával. 2007-ig nem engedte hivatalosan megmérni magát, előtte Pao Snisun volt a hivatalos csúcstartó. Stadnik szokatlan magasságát egy 12 éves korában végrehajtott agyműtét okozta. A szervezete azóta folyamatosan termelte a növekedési hormonokat.
2005 és 2006 tavasza között 2 cm-t nőtt. Az egészségi állapota fokozatosan romlott, a háza oldalába és fákba kellett kapaszkodni a mindennapi teendői intézkedése közben. 2008. augusztus 20-án a Guinness Rekordok könyve főszerkesztője Craig Landy bejelentette, hogy a világ legmagasabb embere címét ismét Paus Nissun viseli, mert Stadnik nem volt hajlandó beleegyezni, hogy az új szabályok szerint is megmérjék magasságát. A mérést mások is megkérdőjelezték, mivel a Guinness hivatalosan sosem mérte meg Stadnikot, csak az ukrán rekordok könyve. Augusztus 24-e, 1991 óta az Ukrán Köztársaság nemzeti ünnepe. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

A mai nap kalendáriumát Boldi Zsárzaik Annával alapoztuk, és maradjunk akkor a jazzes dallamoknál, következzen a Cotton Club Singers Szól a Jazz című dala.

0: A Cotton Club Singer zenélt az elmúlt percekben, most pedig nézzük, hogy kiket köszönhetünk a mai napon, augusztus 24-én. Névnapköszöntő rovatunkat Boldi Zsárzeik Anna szerkesztette.
1: Augusztus 24-én Bertalan, Albert, Alíz, Taksony, Alberta és Alícia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Bertalan a Rámeus görög-latin eredetű bibliai név, jelentése Ptolemaiosz fia. Az Albert germán eredetű név az Adalbert férfi név rövidülése. A magyar Béla névvel mesterségesen azonosították. Jelentése nemes, fényes, híres. Az Alice héber, germán, francia, angol eredetű. Az Alice névből származik, mely az Adelheid, Alexandra, Aloisa, Elizabeth nevek önállósult francia és angol becézője. Jelentése nemes, harcos, bölcs. A Taksony török eredetű régi magyar név, Árpád fejedelem unokájának, a negyedik magyar nagyfejedelemnek, az összes árpádházi király ősének a neve volt. Jelentése jól lakott, elégedett, vad, kegyetlen, féktelen, szilaj. Az Alberta német eredetű név, az Albert férfi név női párja. Jelentése nemes, fényes. Az Alícia francia és spanyol eredetű név, más kutatás szerint francia és angol Alice, magyarul Alice latinosított formája. Köszöntünk tehát augusztus 24-én minden Bertalan, Albert, Alice, Taksony, Alberta és Alícia nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: A mai nap ünnepeltjének szólt a Republik Együttes Varázsolja Szívemmel című dala, Isten éltesse őket. A következő percekben pedig Kárpátaljára látogatunk, ugyanis Beregszászban tartották a keresztjén pedagógus szakmai napot, amelyben többek között arról is szó volt, hogy az érzelmi intelligencia hogyan segíthet a gyermekek fejlődésében.
1: Kárpátalja. A nevelés ma talán nagyobb kihívás, mint valaha. Hogyan segíthet az érzelmi intelligencia a gyermekek fejlődésében? Miért kulcsfontosságúak a kapcsolataink a nevelői munkában? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága által szervezett keresztény pedagógus szakmai napon, amelynek Beregszász adott otthont. A rendezvény főelőadója Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutató volt, aki az érzelmi intelligencia szerepéről és a kapcsolatok erejéről tartott előadást. A következő percekben vele beszélgetünk, aki kérdez, Rajkó Balázs.
2: Az elmúlt szombaton, 9 órai kezdettel a Beregszászi Református templomban volt egy nagyon érdekes előadás, amit ön tartott, mint neveléskutató, Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága szervezésében, és engem az érdekelne elsősorban, hogy a hatékony nevelés kulcsa az érzelmi intelligencia. Ezt külön-külön én ezt a két fogalmat tudom értelmezni, de ez hogyan kapcsolódik egymáshoz valójában?
3: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem. És az érzelmi intelligencia tulajdonképpen egy nagyon, nagyon érdekes tartó vagy alkalmazó készség, tehát azt jelenti, hogy amit tudunk, azt csak akkor tudjuk alkalmazni, hogyha az érzelmi intelligencia is megfelelően fejlett. De itt ugye van egy olyan kérdés, hogy igen, de ez hogyan fejleszthető, meg egyáltalán fejleszthető-e, és nagyon fejleszthető egész életünkön át, sokkal jobban, mint az IQ, tehát nincs egy olyan mennyiségi határa, hogy ezt tudjuk, hogy az IQ-nak van egy bizonyos korlátja, egy mennyiségi határa, mindenki valamennyit kap, azt ki tudjuk pontogatni, de az érzelmi intelligencia egész életünkön át fejleszthető, csak hogy nem ugyanúgy, mint az IQ, tehát magyarázattal nem, tehát információ közléssel nem. Itt persze nyilván felmerül a kérdés, hogy ja, hát és mi is tartozik ebbe az érzelmi intelligenciába, rendkívül sok minden, tehát a motiválás, a kreativitás, a humor, a rugalmas gondolkodás, a probléma megoldó képesség, a haragkezelés, a konfliktuskezelés, az empátia, az együttműködés, vezetés, irányítás, alkalmazkodás, tolerancia, tehát rengeteg minden, amire úgy gondoljuk, hogy hát jó, majd jön valahogy, meg megérik, meg majd közben, de ezt ugyanúgy fejleszteni kell, mint mit tudom én, mint a logikus gondolkodás, tehát senki nem ül le a fenekére, és gondolja azt, hogy majd a gyerek majd, nem tudom én, gyököt von egyszer csak. És ezek ugyanígy mennek, hogy nem megy magától, tehát ezzel foglalkozni kell, és akkor ilyenkor sorba szoktuk venni, hogy mik ezek, és hogy hogyan lehet ugye fejleszteni. Na most, ahogy mondtam, nem lehet úgy fejleszteni, ahogy az IQ-t fejlesztjük, úgyhogy mindig nekiállunk, és jól beszélünk a fejével, megmondjuk neki, stb. Hát ez így nem megy. Tehát érzékeljük is, hogy mondjuk, akár 100-szor is elmondjuk, és amikor helyzetbe kerül, akkor nem csinálja. És hogy ez miért van? Hát ez azért van, mert másképp kell nevelni. És mi ez a másképp? Ugye ezt is kicsit kifejtettük, hát csak is valós élményekkel, tapasztalatokkal, és érzelmi azonosulással tud menni. Tehát mi az érzelmi azonosulás? Hát hogy csinálja a tanárnéni, hogy csinálja apa, hogy csinálja. Tehát minta. Minta, de a mintába beleszámít például a mese, a dráma, a színház, ugye ezek a művészeti élmények is, és ezek akkor nagyon-nagyon szorosan hozzá kellene, hogy tartozzanak a neveléshez. Ami sajnos azért kiszorul, és azt látjuk, mert benne voltam több ilyen kutatásban, hogy sajnos az iskola rendszerünk is, majdhogy nem 90-valahány százalékban az IQ fejlesztésére hát koncentrál. És ezért ezt látjuk, most már nemzetközi vizsgálatok is mutatják, hogy jó, elmegy az iskolába, viszonylag lehet, hogy jó bizonyítványokkal jön ki, és az életben nem működik. Mert ez egy olyan alkalmazó készség, hogy amit tudunk, azt az érzelmi intelligencia dönti el, hogy tudjuk-e alkalmazni, és, vagy nem. És hogyha azzal nem foglalkoztunk, akkor sajnos ez olyan pici marad, olyan kis csírába marad, és nem boldogul vele az ember, és és hiába van nagyon jó, tehát okos lehet, de intelligens nem. Hát nagyjából erről szólt az első menet. Szóval miután ez mintán is ugye növekszik, és rendkívül te azt is megmutattam, hogy milyen érdekes az majd a következő előadásban is, hogy a kapcsolati minta mennyire nagyon sokat jelent, és milyen erős hatással van ugye a beépülésre. Tehát már egész kicsi korban ugye egyetlen az odafordulás, a válaszkészség, az, hogy elfogadható vagyok, szerethető vagyok, akkor is, hogyha bepisírtam, akkor is, hogyha fogzolok, akkor is, hogyha nem aludtam, újra kezdek, de utána akár a határoknak a megszabása, tehát hogy tényleg vannak keretek, és azon belül legyen szabadság, tehát ez egészen kicsi gyerekkortól kezdve, persze, hogy életkornak megfelelően, nyilván más és más a módszere, de miután ez kapcsolatokon nevelődik, és mintán, és megélt tapasztalatokon, hát ezért attól kezdve, hogy éli a tapasztalatokat, attól kezdve ez már is dolgozik, és írja ezeket az idegrendszeri pályákat, amit aztán egész életünkben használunk, illetve hát javítgatunk, meg növelünk, meg fényezünk.
2: Érdekes dolgot mondott, vagy szerintem érdekes dolgot, hogy bizonyos kereteken belül szabadon hagyni a gyermeket. Ez mit jelent? Ha szabadságról van szó, akkor ezt miért kell mégis korlátok közé tenni?
3: Tehát azt jelenti, hogy ez a fegyelmezés, vagy a vezetés, vagy az irányítás kérdése, ami nekünk nincs nevelés. Tehát nincsen motiváció, nincsen tudásfelhasználás, tehát az énnek meg kell tapasztalnia a korlátait is. Ez azt jelenti, hogy mindig azt a kis példát szoktam hozni, hogy ha mit tudom én, kiültetsz egy kis palántácskát, akkor amellé mindig mellé tesszük a kis karót, és nem azért, mert a karótól várjuk azt, hogy majd hoz paradicsomot, hanem azért, mert különben elterül az a palánta, mint a tök, és nem lesz belőle se tök, se paradicsom. Tehát vigyázni kell arra, hogy a gyümölcsözőség érdekében megkapja azokat a határokat. Egyébként egy kisgyereknek a határok biztonságot jelentenek erről, tehát szoktak félni is a szülők, hogy jaj, mert akkor most lekorlátozom, és akkor nem lesz szabad. De most mutatok egy kicsi példát, azt mondom, hogy életkornak megfelelően, tehát azt mondom egy óvodásnak, hogy megvannak a határok, de azon belül van szabadság. Tehát azt mondom, hogy reggel, nem tudom én, eldöntheted, hogy piros vagy kék zoknit veszel-e fel, de azt nem, hogy zoknit veszel el. Tehát vannak olyan dolgok, amiben nem dönt, amiben vezetést kap, és vannak olyan dolgok, ami azon belül szabadsága van. Tehát, és ez ugyanúgy az életkorral növekszik. Tehát vannak keretek, vannak olyanok, amelyekben ő nem tud dönteni. Például azért a képernyő itt nagyon erősen beleszól ebbe a helyzetbe, és itt a gyerekek nem képesek arra, hogy majd önállóan lekapcsolja meg. Tehát nem, nincs is fékrendszere az idegrendszerének, tehát ezt tanítani kell, ez vezetés. De az biztonságot is jelent, és ma már, hát egy nagyon érdekes dolog van, hogy amikor elengedem ezeket a biztonságot is jelentő korlátokat, aminek persze neki megy és vitatkozik vele, főleg a serdülő, stb. De hogyha ezeket elengedem, akkor nem azt éli át a gyermek, hogy jaj, de jó fej volt az apukám vagy az anyukám, hanem azt, hogy nem törődött velem. És azért ez nagyon nagy fájdalom, és utána ő akar mindenkit irányítani, hát messze vezet ez. Másik előadás témája a fegyelmezés, de hát ilyenekről is szó volt.
2: A második téma rejtett erőforrásunk a kapcsolat. Itt már félig meddig érintette a témát a neveléssel kapcsolatban, hogy mi is ez az erőforrás, amit kapcsolatnak hívunk, vagy ez a kapcsolat, amit erőforrásnak nevezhetünk?
3: Hát mindenképpen az emberi valós kapcsolódásunk, és azért ezt is tanulni kell, ez is készség, bár sejt szinten mindenki hordozza, tehát az első sejtünk már ugye kapcsolódásból jött létre, és ezt is kiemeltük, hogy nem versengől. Ez nagyon érdekes, az utóbbi kutatások, ahogy megmutatják, hogy az emberi életnek az első sejtje az nem úgy jön létre, hogy a legerősebb és a leggyorsabb fémivar sejt betörés az övé a győzelem, hanem mind a két sejtet, a női és a férfi ivarsejteken is egy ilyen fehérje receptorok vannak, az izumó és a junó, és ezek egymást keresik. És a mai napig nem tudtuk, tehát nem jött rá a tudomány, de egy nagyon gyönyörű hát, történésnek az eredménye az emberi élet új első sejtje, hogy az a két sejt, amelyik képes illeszkedni egymáshoz, ezek összekapcsolódnak, és ebből lesz, de nem tudjuk, hogy a leggyorsabb, a legerősebb, a legnagyobb, a legkövérebb, nem tudjuk. Tehát ez a két sejt, tehát egy ilyen kapcsolódási vágyból jön létre az első sejtünk, és ez sokszorozódik, tehát ezért is mondjuk magunkat társas lénynek, az ember ugye alapszükséglet a társ, tehát nem tudunk a társ nélkül élni. Azért ezt ne felejtsük el, egy nagyon individuális világban élünk, hogy majd én egyedül és meg én, de nem tudunk a másik nélkül élni, és ez egy nagyon nagy vágyunk, hogy kapcsolódni tudjunk, hogy jól tudjunk kapcsolódni. És hát ebbe, ugye, mert ez sokszorozódik, az összes sejtünkbe benne van az, hogy kapcsolódj, mert kapcsolódni jó, és a kapcsolatból élet van. És ez úgy, hát ezt érezzük, ösztönszinten dolgozik is. Csak hogy ez egy kis csíra szintén, ezt fel kell nevelni, ez egy készség csíra, tehát hogyha nem neveljük, akkor ez nem fog sikerülni a kapcsolódó képesség. Sőt, ennek van egy kiterjesztettebb része, a közösségbe kapcsolódás. Tehát nem elég kettesen kapcsolódni tudni, hanem a közösségbe is kell tudni. Most ez messzire vezet, de ezt nevezzük, ezt az életre valóságot, ezt a terhelhetőséget, és igen, rezilienciának, ugye rugalmasságnak, és ennek az alapja a kapcsolódó képesség. És ugye ezt néztük egy kicsit végig, hogy a mai világban azért ez a kapcsolati képességnek a gyakorló terepe, ami ugye érzelmi intelligencia készség, tehát rengeteg élménnyel és tapasztalattal kellene lepecsételni, megfejleszteni. Ez ugye, ez visszaszorult, tehát egyedül, de már a boltba se kell a boltos nénivel beszélni, mert automata pénztár van, és mindenkinek van egy képernyője, és azon intézi el a nem tudom mit. Tehát nagyon-nagyon kevésre szorítkozott az emberi kapcsolatoknak a gyakorlata, és hát ezért azt is lehet mondani, hogy ez a képesség és ez a készség, ez csökken és sorvad. Pedig ez lenne az az erőforrás, azt mutatja most már minden kutatás, nagyon érdekes kutatásokat, ilyen boldogságérzetet is kutattak, ugye, hogy attól jobban tudunk teljesíteni, ha jól érezzük magunkat, stb. És ezeknek a boldogság kutatásoknak is az volt az eredménye, hogy nem a hírnév, nem a pénz, nem a komfortérzés, nem a wellness, nem a koleszterin szint, nem az egészség szint, hanem minden esetben a magas tápértékű kapcsolatok. Tehát azok a kapcsolatok, amelyek valóban számít, és ő is számíthat rád. Tehát ezek voltak a védőhálói az egész emberi életünk során. Tehát fiataloknak, idősebbeknek, betegeknek, krízisben lévőknek, rendben lévőknek, nagyon-nagyon különös ez, és ezért néztünk arra rá, hogy ezeket a kapcsolatokat hogyan tudjuk tehát építeni, vigyázni rá, ápolni, megtanítani, gyakorolni. Hát ilyen.
1: Az elmúlt percekben Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettünk.
0: A Beregszászi Pulzus Rádió interjúját a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugároztuk, most pedig Zorán énekel, a dal címe Számíthatsz rám.

0: A Talentum együttes dalát hallgattuk az elmúlt percekben, és nagy szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik most kapcsolódnak be hétfő déli magazin műsorunkban augusztus 24-én. A mai nap gondolatát Kölcsei Ferenc magyar költőtől választottuk, aki 1838-ban ezen a napon hunyt el. Az erény nyugalmával párosult akarat az, amely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, sárítja el a gonoszat. Így szól a gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána a versrovatunkban Kölcsei Ferenc alkotását hallgatjuk meg. 14 óra 20 perckor pedig Keresztjén élet felekezetközi műsorunkkal jelentkezik Szercsődi Árpád munkatársunk. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő órában, ha tehetik, akkor tartsanak velünk egészen 15 óráig. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe. Brüsszel 6 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. Buzajánó a településekre bejáró medvékről azt mondta, az egyetlen megoldás a közvetlen beavatkozás, vagyis a lelövésük. Idén is keresik a kincses város kiválóságait. Az előrejelzések szerint ma napos meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Egyelőre ismeretlen okból lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett ma délelőtt. A pilóta katapultált, életben van. Magyar Péter magyar miniszterelnök azt közölte Facebook oldalán, hogy az előzetes jelentés alapján személyi sérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája katapultált és mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet. Hozzátette, a rendelkezésre álló információk szerint senki nem sérült meg, a baleset kivizsgálása folyamatban van. Hozzátette, a vezérkari főnökkel a helyszínre indul, hogy pontos tájékoztatást tudjanak adni a történtekről. A lezuhant Gripen pilótájának állapota stabil, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. A pilótát megfigyelés céljából mentőhelikopterrel szállítják kórházba. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. Az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak, közölte ma a brüsszeli testület. Az Ukrajna függetlenségének napján bejelentett támogatás az Európai Bizottság közlése szerint az ország védelme és az orosz támadásokkal szembeni ellenálló képességének növelése melletti uniós elkötelezettségét erősíti meg. A 6,1 milliárd eurós összeg a 90 milliárd eurós Ukrajna támogatási hitel részét képezi. A bizottság szerint a védelmi képességek megerősítését különösen sürgetővé teszik az egyre intenzívebb orosz balisztikus rakéta és drón támadások. Júliusban 376 rakéta csapást hajtottak végre Ukrajna ellen, tették hozzá. Diana Buzajánó ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint a településekre behatoló veszélyes medvék esetében az egyetlen megoldás a közvetlen beavatkozás, vagyis a lelövésük. A tárcavezető a TVR Infónak nyilatkozva beszélt a medvekérdésről. Emlékeztetett, a polgármestereknek már van lehetőségük közvetlenül beavatkozni azon medvék esetében, amelyek behatolnak a település területére és veszélyt jelentenek a közösségekre. Már nincs szükség arra a fokozatos beavatkozásra, amely a korábbi jogszabályokban feltétel volt. A település területére behatoló medvék esetében nem tehetünk mást, mert veszélyesek. El kell ismernünk, hogy ezek általában habituált medvék, akikben már nincs meg a természetes félelem az emberektől, és veszélyt jelentenek a közösségekre. Idézte Buzajánó nyilatkozatát a news.ro hírügynökség. A Kolozs megyei ifjúsági fórum, a KIFOR, idén ismét 6 kategóriában keresi Kolozsvár kiválóságait, akik tehetségükkel, szakmai tudásukkal, példamutatásukkal valódi értéket teremtenek. A jelöléseket szeptember 7-e és 26-a között várják. A kolozsvári Magyar Napokon közelebbről is megismerhette a közönség a kincses város kiválóságai tavalyi díjazottjait, akik munkájukról, inspiráló történeteikről és mindennapi motivációikról meséltek. Az ifjúsági udvarban tartott beszélgetésen a Kolozs megyei ifjúsági fórum bejelentette, idén is várják a jelöléseket 6 kategóriában. Olyan emberek jelölhetők, akik kedvességükkel, tehetségükkel vagy szakmai tudásukkal értéket teremtenek, inspirálnak, és egy élhetőbb, színesebb várost építenek mindannyiunk számára, anélkül, hogy reflektorfényt keresnének. Tájékoztatnak közleményükben a pályázat kiírói. Sport, oktatás, művészet, szolgáltatás, vállalkozó, illetve az élet és biztonság kategóriában lehet jelölni a város kiválóságait. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,50 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre tiszta égboltra kell számítani. A csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 29 fokot mérnek. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Isten mondja, de mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. Ézsaiás próféta könyve 48. részének 6. verse.

0: Amikor a halottak feltámadásáról hallottak az athéniak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Cselekedetek könyve 17. részének 32. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Reklám.
5: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet

0: vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Hírekkel online műsorunkban is jelentkezünk 17 és 19 órától, friss hírekkel pedig holnap reggel 6 órakor várjuk a velünk ébredőket. A következő percek szóljanak a Líráról. Versovatunkat sugározzuk. Ma a Kölcsei Ferenc Vanitatum Vanitas című versét Avar István adja elő.

Vanitatum vanitas. Itt az írás, forgassátok érettésszel józanon, s benne feltalálhatjátok, mit tanít bölcs Salamon. Miképp széles-e világon minden épül hitványságon, nyár és harmat, tél és hó, mind csak hiába való. Földünk egy kis hangyafészek, egy perc hozta tűnemény, a villám és dörgő vészek csak mély dongás, s bolygó fény. A történet röpülése csak egy sóhajtás lengése, pára minden pompas ég, egy ezred, egy buborék. Sándor csillogó pályája, nyúlvadászat, őszfutás, etelet dúló csordája, patkánycsoport, foltdarázs, Mátyás dicső csatázási, Napóleon hódítási, s waterlói diadal, mint csak kakas viadal. A virtus nagy tűneményi gőz, mit hagymáz lehele, a kebellánk érzeményi vértolulás kínjele, a vég, melyet Szokrát ére, Kátónak kihulló vére, s Zrínyi Miklós szentpora, egy bohóság láncsora. És ti, bölcsek, mit hozátok, ami volna szép s jeles? Mámor bírt a koponyátok, Plátós, Arisztotelesz. Bölcselkedő oktalanság, rendbefűzött tudatlanság, kártyavárs, légállítvány, mindenféle tudomány. Demosztén dörgő nyelvével, szitkozódó halkufár, Xenofon mézbeszédével, rokka közt mesére vár, Pindár égi szárnyalása, forró hideg dadogása, Sfídiász, amit farag, berovátkolt kődarab. Mi az élet tűzfolyása, hulló szikra melege, a szenvedelmek zúgása, lepke szárny fergetege, kezdet és vég egymást éri, és az élet hűvezéri, hit s remény a szűk pályán. Tarka párák s szivárvány, holdvilág csak boldogságunk, füst a balsos, mely elszáll, gyertyalánk egész világunk, egy fúvallat a halál. Vársz hírt s halhatatlanságot, illat az, mely tölt virágot, és a rózsát, ha elhull, még egy perccel éli túl. Hát ne gondolj e világgal. Bölcs az mindent, ki megvet, sorssal, virtussal, nagysággal, tudományt, hírt s életet. Légy, mint szikla, rendületlen, tompa, nyúgott, érezetlen, s kedv emel vagy bútemet, szépnek s rútnak huny szemet. Mert mozogjon, avagy álljon e parányi föld veled, lengjen fényben, vagy homályon hold

0: Kölcsey Ferenc Vanitatum Vanitas című versét Avar István mondta. A következő percekben pedig keresztény életfelekezet közi magazin műsorunkat sugározzuk, amelyben Szecsődi Árpád számít figyelmükre. Ma a július 13-ai rovatunkat ismételjük meg.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Mából. A 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alán szól hozzánk ma Isten üzenete. Kós Ádám, a Magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetség.

Urunk, sokszor könnyen mondunk ítéletet, mint imádságot. Kérünk, adj nekünk olyan szívet, amely nem közömbös, de nem is kemény. Taníts szeretni téged úgy, hogy abból szeretet fakadjon embertársaink felé is, különösen azok felé, akik távol vannak tőled, vagy még keresik az utat hozzád. Amen. A 119. Zsoltár 129. versétől kezdődően olvasom Isten igéjét, egészen a 136. versig. Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Kinyitom a számat, és csak sóhajtozom, úgy vágyódom parancsolataid után. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet. Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, és ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat. Ragyogó arccal néz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre. Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban együtt olvastuk a 119. Zsoltárt, egy különleges énekhez, amelynek szinte minden sora Isten igéiről, törvényéről és rendelkezéseiről szól. Első olvasásra talán ismétlődőnek tűnhet, de ahogyan újra és újra végigolvassuk, egy ember lelkébe nyerünk bepillantást. Ez a Zsoltár mély Isten szeretetről tanúskodik. A szerző újra meg újra Isten szavához fordul, abban talál vigasztalást, és abból kér bölcsességet. És ahhoz igazítja az életét. Szinte minden megszólalásából azt érezzük, hogy számára az Úr nem egy távoli hatalom, hanem a legfontosabb személy, akihez ragaszkodik. Talán jobban megérthetjük a Zsoltárírót egy egyszerű példán keresztül. Úgy érzi a Zsoltárírú, mintha az édesapját, vagy ha úgy tetszik, az atyát bántanák meg a bűnökkel. Gondoljunk bele, ha valaki a szüleinket sérti meg, szóval vagy tettel, az nekünk is fáj. Ugyanezt érzi a Zsoltárírú is. Fájnak neki az Isten ellen elkövetett bűnök, az Isten iránti hűtlenség, mert szereti az Urat teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből. Különösen ezért megrendítő, amikor a mai ige szakaszban ezt mondja a 119. Zsoltár 136. verse. Könny patakzik a szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Ezek a könnyek arról árulkodnak, hogy ami az Istennek fontos, az a zsoltáros szívének is fontossá vált. De nem csak az Isten iránt érez rendkívüli szeretetet, így érez ma sok nagyszülő az unokái iránt. Ön gyermekeik és unokáik ismerni fogják-e azt az Istent, aki az ő életünknek biztos támasza lett? Nemrég református oldalakon és a híradásokban is sok szó esett azokról a felmérésekről és arról a felmérésről, amely szerint 10 év múlva eltűnhet az a nemzedék, amelynek még természetes és hagyományokból fakadó volt az egyházi kötődése. Ez sokat megijeszt, vagy elszomorít. Talán ugyanazt érezzük, mint az Zsoltárírú. Ugyanakkor érdemes egy másik oldalról is tekinteni erre a helyzetre. Lehet, hogy valóban véget ér egy korszak, amikor sokan elsősorban a családi hagyomány vagy a megszokás miatt tartoztak az egyházhoz, de a hit mindig több volt puszta örökségnél. Minden nemzedéknek személyesen kell választ adnia arra a fontos kérdésre, hogy fontos-e számomra az Isten? Akarok-e tartozni

hozzá. Imádkozunk azért, hogy gyermekeink, unokáink ne csupán örököljék a hit külső formáit, hanem személyesen is megismerjék az Urat. Hogy egyszer ők is ugyanazzal a szeretettel tudjanak ragaszkodni az Istenhez, mint a Zsoltár szerzője. És ugyanazzal a szeretettel tudjanak fordulni az emberekhez, mint a Zsoltár szerzője. Hogy könnyezni, sírni, felelősséggel tudnak tekinteni az emberekre, és rendkívüli szeretettel tudnak tekinteni az Istenre. Legyen ez így majd a jelenben és a jövőben is. Amen. Istenünk, eléd hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, és mindazokat, akiket ránk bíztál. Kérünk, szólítsd meg őket abban az időben, amikor te jónak látod, de kérünk, ne engedd őket elveszni. Őrizd meg bennünket hogy a következő nemzedék is személyesen ismerje és szeresse Jézus Krisztust. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet neked. Amen.

Isten üzenete, Kós Ádám a magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez alkalommal az Evangéliumi Kiadó kiadásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni. A Mester nyomdokában. Freshman Károly rabbi önéletrajza. Freshman Károly 1819-ben született Liptószentmiklóson. Egy csodálatos fekvésű, vág folyó melletti településen az akkori Magyar Királyság területén. Szülei elkötelezett hívei voltak a zsidóvallásnak. A legjobb prágai jesivában szerzett

diplomát, majd visszatért hazájába. Házasság kötése után üzleti tevékenységgel is próbálkozott, de többszöri kudarc után hitközséget keresett és rabiként tevékenykedett. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején más zsidókhoz hasonlóan csatlakozott a jogokért és a szabadságért folytatott küzdelemhez, ezért a leverése utáni bizonytalan helyzetben elhagyta az országot, és Kanadában költözött családjával. A rabbi önéletrajza. Első éveim. 1819-ben születtem Liptoszent Miklóson, egy csodálatos fekvésű vág melletti település a Magyar Királyság területén. Szüleim mindketten Magyarországon születtek, és nagyon elkötelezett hívei voltak a zsidóvallás sajátos hitvilágában. Nagyapám apai ágon Miskolcon, Magyarország egyik északi városának zsinagógájában volt rabbi. Anyai nagyapám örök életében sámesz volt egy zsinagógában. Apámat 13 gyermekkel áldotta meg a Teremtő, akik közül én voltam a legidősebb. Testvereim közül mindössze 4-en maradtak meg mostanáig. Apám egyetlen gyermek volt, de valamilyen okból nagyon fiatalon elhagyta atya házát, és Itáliába, a ragyogó égbolt és balzsamos szellők országában költözött. Ott is maradt, mindaddig, amíg férfi korban nem lépett. Bár nagyon felvirágzott az üzlete, úgy érezte, hogy nem jó az embernek egyedül. Úgy tűnik, Itália szép lányai nem felelte meg ízlésének, hisz visszatért szülő hazájába, és letelepedett Szent Miklóson, ahol röviddel ezután feleségül vette jó anyámat, aki akkoriban a legcsinosabb lány volt a zsidó hitközségben. Itt folytatta kereskedését, ami miatt egy hosszú életen át ki volt téve a forgandó szerencsének. Sosem volt gazdag, de mindig becsületes és lelkiismeretes, pontos volt vallási kötelességeinek teljesítésében. Hitében diadalmasan halt meg, 71 évesen érett korban. Őseink hagyománya szerint családunk Benjamin törzséből származik. Ezt azonban sosem lehetett bizonyítani. Nincs ma olyan élő zsidó a világon, aki képes megmondani, hogy a 12 törzs közül melyikhez tartozik. Legtöbbjüknek még a hagyományon alapuló ismeretük sincs törzsükről. Mára már a levitákban sem lehet bízni, akik a leghosszabb ideig megtartották ezt a tudást. Kétségtelenül sokan állítják azt, hogy ebből a törzsből származnak minden alap nélkül. A különböző törzsi kapcsolatok bizonyításának lehetősége ellehetetlenült, amikor Nagy Heródes elégett a nemzetségtáblákat tartalmazó összes kéziratot. Ezzel az volt a célja, hogy megakadályozza, hogy bárki bebizonyítsa, hogy olyan hatalom bitorlója, amelyre nincs jogos igénye, amit egyébként megtehettek volna. Amikor még egészen kicsi gyermek voltam, olyan gyönyörűnek tartottak, hogy emberek jöttek közelről és távolról is, hogy megnézzenek. Most nagyon nehéz ezt elhinnem, ha a tükör bizonyságára hagyatkozom. Minden gyermekről azt mondják, hogy szép. Sok ember vallja, hogy a legegyszerűbb módja az anya szívélyességének megnyerésére az, hogy hízelejni kell a babának. Talán többet kaptam ebből, mint ami megillett. Amikor 3 éves voltam, elvitt az iskolába egy nem zsidó szolga, akinek az volt a dolga, hogy oda-vissza hordozzon a vállán. Később gyakran gondoltam rá, milyen furcsa, hogy először egy nem zsidónak kellett elvinni az iskolába. Ott kezdtem el tanulni a Héber ABC-t, amely minden bizonyal az első lecke, amelyet egy zsidó gyermek kap az iskola megkezdésekor. Az első vallási parancs, amit megkaptam, a rojtok szertartásával kapcsolatos volt. Ezt anyám tette meg azzal, hogy rám adott egy ruhadarabot, amelynek mind a 4 sarkán volt egy rojt. Ezt attól fogva állandóan hordtam. Amikor már egy kicsit tudtam beszélni, minden reggel étkezés előtt anyám megkért, hogy kérjek áldást és csókolja meg a rojtokat. Ez a szertartás nagy jelentőséggel bír az ortodox zsidók körében, összhangban van Isten Mózesnek adott parancsával. Szólj Izrael fiai, és mondd nekik, hogy készítsenek maguknak rojtot ruháik szögleteinek nemzedékeiken át, és tegyenek mindegyik szöglet rojtjára 2 bíbor zsinort. E ruhadarab viseletének szerepe az volt, hogy minden alkalommal, amikor a rojtokra néztünk, megemlékeztünk az Úrnak, ami Istenünknek minden parancsolatáról, és megtettük azokat, és hozzájárult ahhoz, talán épp annyira, mint a többi előírás, hogy emlékeztessen minket arra,
hogy különleges nép vagyunk. Az első megtanított szentírási lecke, amelyet minden zsidó apa és anya megpróbál gyermekei szívébe vesni, a következő volt. Halljad, Izrael, az örökkévaló, ami Istenünk, az örökkévaló egy. Szeresd az örökkévalót, a te Istenedet, egész szíveddel, egész lelkeddel és egész erőddel. Milyen kár, hogy nem fűzték hozzá szabadítónk gyönyörű kiegészítését és a fele barátodat, mint önmagadat. Sajnos arra tanítottak minket, hogy gyűlöljük és megvessük nem zsidó szomszédjainkat. Ezt olyan igazságként adták át, mint ami tökéletesen összhangban áll azzal, hogy szeressük Isten teljes szívünkkel. A fent idézett verset szinte minden alkalommal elmondjuk áhítatunk részeként, minden egyes reggel, amikor felkelünk, és este, mielőtt visszavonulunk pihenni. A szavak Shma Izrael, ami azt jelenti halljad Izrael. A zsidók sibboletje az egész világon. Az első emlékem arra az időre nyúlik vissza, amikor 4 éves voltam. Világosan emlékszem rá, hogy körülbelül ez időtájt apám csinált egy nagy ünnepet a házunkban, amelyet Sudának neveztek. Az ortodox zsidók között szokásban volt, hogy amint a gyermekük el tudja olvasni az Ószövetség első fejezetét héber nyelven, a gyermek valamennyi barátját, rokonát és társat meghívták, hogy találkozzanak egy bizonyos szabbaton azért, hogy ezt megünnepeljék. Ez rendszerint bőséges étkezésből áll, mint például finom sütemények, szilva, diófélék, stb. Egy pohár tiszta szőlőből készült borral. Az a kisgyerek, akinek tiszteletére rendezték az ünnepséget, kapott egy új ruhát. Ezúttal én voltam az, akinek az áhított kincset szánták. Ó, kicsi szívem, hogy duzzadt a büszkeségtől, amint lepillantottam a mellényemre, ahol egy sor ezüst gomb csillogott, és arra gondoltam, mennyivel csinosabb vagyok, mint bármelyik társam, vagy bárki a társaságomból. A hiúság, vagy a büszkeség talán a bukott emberiség természetének egyik jellemzője. De úgy vélem, hogy egyik szegény halandó sem kapott belőle akkora részt, mint amekkora rám esett. Ha a frenológia tudományában megbízhatunk, nagy fejlettséggel kellett rendelkeznem a koponyának azon részén, ahol az önérzet helye található. Alázatosan be kell ismernem, hogy legkorábbi emlékeimtől mindaddig, amíg Isten végtelen irgalmában meg nem változtatta lelkemet, ezt a gonoszságot tápláltam magamban, ami már ilyen korán, ezen a szertartáson megmutatkozott. De ez nem feltétlenül egy természetes hajlam vagy fejlődés miatt lehetett, hanem inkább az oktatás miatt. Sohasem tanítottak arra, hogy ezt bűnnek tartsam. Ellenkezőleg. Abban a hitben nőttem fel, hogy ez erény, amit Isten a bölcseknek és a gazdagoknak adja, és mivel bölcseknek és gazdagnak is tartottam magam, úgy véltem, ezt szükségszerűen táplálnom kell. Bízom abban, hogy amióta képes lettem arra, hogy levetkőzzem az óembert a maga cselekedeteivel, ezt is letettem a többi óemberi tulajdonság közé. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel minden érdeklődő számára, ugyanakkor sok más kiadványunk is vannak az evangéliumi kiadótól, akik érdekeltek ebben, bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélő Koposszú út 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk. Honlapunk www.biblosalapítvány.org

Műsorunk hátralevő részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből a Kegyelmi Ajándék című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

kegyelmi ajándék. A görög kifejezés jelentése. Az a görög kifejezés, amit az Új Szövetség itt használ, így hangzik: kariszma. Ez a kariszból, a kegyelem szóból származik. A kariszma ajándék. A kariszma olyas valami, ami lenyűgöz, csodálkozást és örvendező meglepetést okoz. Az az ember, akinek karizmája van, olyan benyomást gyakorol ránk, mint amilyent akkor érzünk, ha valakiről azt mondjuk: ez Isten áldotta ember. Karizmán egyúttal mindig nagy és gazdag adományt értünk, ahogyan az méltó egy hatalmas adományozóhoz. Valami olyant, amit bőséggel adnak úgy, hogy a megajándékozott a teljességből meríthet. A kegyelmi ajándékokat szolgálatra kapjuk. Egyes helyeken az Istentől kapott új életet is karizmának nevezi az írás, például a Római Levél 5. részének 16. versében. Általában azonban olyan közvetlenül a lélek által munkált különös adományt vagy képességet értünk ezen, amelyet a keresztények a gyülekezet szolgálatára kapnak. Ezek a kegyelmi ajándékok sosem arra valók, hogy egyes személyiségeket mások fölé emeljenek, mert velük kapcsolatban mindig a közjavára gondol Isten. Erről szól a korintusbeliekhez írott első levél 12. részének 7. verse, vagy a 14. rész 4. verse. Ahol az ember ilyen ajándékokat nem állít odaadással és alázatosan az összesség vagy egyesek szolgálatába, ott a legragyogóbb ajándékok is üresek és jelentéktelenek. Szól erről az első korintusi levél 13. részének első verse. Az ilyen ajándék minden értékét elveszti, amint elválik a megajándékozott az adományozótól és annak akaratától. A kegyelmi ajándékok közül különösen a következőket említi az írás: a szólásban való bölcsességet. Ez az az ajándék, amikor az ember azt mondja, ami az adott pillanatban célba talál, és ezt úgy mondja, hogy a hallgatóknak ne legyen módjuk az igazság elől kitérni. Például István beszéde. A megismerés beszédét, vagyis azt a képességet, amely az igazságot belső összefüggésében tárja fel, és behatol Isten titkainak mélyére. A hitet, azt a különleges hitbeli erőt, amely hegyeket mozdít ki helyükből, amely semmiféle meggondolástól nem riad vissza, és utat tör az egész gyülekezetnek a legnagyobb nehézségeken keresztül is. A beteggyógyítás ajándékát, amely felülről való megelevenítő erőnek közvetlen közléséből ered. Cselekedetek könyve 3. részének 6. verse. Különleges erőkihatás ajándékát, Cselekedetek könyve 9. részének 36. verse. A jövendőlést vagy profétálást, amin nem csak a jövendő hirdetésének adományát kell értenünk, hanem azt az ajándékot, amely múltat, jelent és jövőt isteni módon áttekint. A szellemek megvizsgálását, megpróbálását, ami megtanít éles szemmel különbséget tenni isteni és sátáni szellemi hatások között. A nyelveken szólás ajándékát az a képesség, amely időnként ismeretlen nyelveken szól,
legyen az emberi nyelv, vagy az angyalok nyelve. Első Korintusi levél 13. részének első verse, Apostolok cselekedetei könyve 2. részének 4. verse. Megemlít az írás még különleges ajándékokat a tanításra, a pásztorolásra, a gyülekezet vezetésére, az irgalmasság szolgálatára. Erről olvasunk az első Korintusi levél 12. részében, valamint a Római levél 12. részében. Az ajándék határa a szolgálat határát is jelenti. A gyülekezeti szolgálatok azok szerint a kegyelmi ajándékok szerint oszlottak meg, amit ki felülről kapott, úgy, hogy az adomány és a feladat összhangban áll egymással. Pál nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy a gyülekezeti munkában senki se lépje túl kegyelmi ajándékának határait, mindenki ajándéka mértéke szerint szolgáljon, és engedje át azokat a munkaterületeket, amelyek nem neki valók, azoknak, akiknek erre karizmájuk van. Római levél 12. része, 38. vers. Különbséget kell tenni a léleknek a gyülekezetben való különös szolgálatára képesítő adománya és a Szent Lélek mint ajándék között, aki egyedül létesít kapcsolatot Krisztus és a gyülekezet között.

Az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Kegyelmi Ajándék című részt felolvasta rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra, békesség Istentől.

A július 13-án sugárzott keresztjén élet felekezetközi magazin műsorunkat hallgattuk újra az elmúlt percekben, Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot holnap délelőtti online műsorunkban is meghallgathatják a 10 órai híreket követően.

Most a műsoridőnk végéhez érkezünk. Adással legközelebb él 3 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Online azonban továbbra is hallgathatnak minket. 17 órakor hírekkel jelentkezünk, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra után hírekkel, krídó és felsovatunkkal várjuk hallgatóinkkal, 20 órakor pedig esti mesével és gyerekzenével jelentkezünk. Éjjeli műsorunk első órájában klasszikus zenét sugárzunk, ezt követi az áhítat, majd kalendárium és névnapköszöntő, illetve múlt hétfői keresztény élet felekezetközi rovatunk. A homokóra harmadik órájában pedig múlt vasárnap sugárzott zenélő köntős komoly zenei rovatunkat hallgatjuk újra. Ezt követően pedig 6 és 8 óra között ébresztő információs magazin műsorral várom hallgatóinkat. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Kölcsey Ferenc magyar költőtől választottunk, aki 1838-ban ezen a napon hunyt el. Az erény nyugalmával párosult akarat az, amely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, s hárítja el a gonoszat. Elérhetnek minket az agnuskukac@agnusradio.ro elektronikus posta címen, vagy megtalálnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Visszahallgathatják műsorainkat, beszélgetéseinket az agnusradio.ro honlapunkon. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott, derűs délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. Békesség Istentől. Viszont hallásra!

Bocsáss meg, uram, hogy nem vigyáztam magamra. Újíts meg, és megtisztulok. Csak rád vágyom, és hogy hallhassam szavad. Taníts és fenyíts, hisz gyermeked vagyok. Bennem van a kérdés, és te vagy a felelet. Könyörgök ismét, nyújtsd felém a kezedet. Szeretetet gyógyít, és örömöt ad. Bánom, amit tettem, de tudom, hogy elfogad. Te vagy az Isten, az Atya és a Pásztor. Szorítsd jól kezemet, el ne bukjon.

ne sajnáld, szinte csak ezt hallod, mert a hazugság elvakít, könnyű ígérete bűnbe mámorít. Hamis vágyak és bűnös jelek behálóznak, mint egy póka legyed, de egyszer rádöbbensz majd, hogy hazugság volt minden, és egyetlen egy barátod sincsen, és meg nem történté akarod tenni, de csak egy valaki tudja ezt eltörölni. Jézus Krisztus az Isten fia,

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Buzo Jánó a településekre bejáró medvékről ezt nyilatkozta. Az egyetlen megoldás a közvetlen beavatkozás, vagyis a lelövésük. Radarjelek riasztották ma reggel a védelmi erőket. Szeszélyes időjárás vár minket a hét elején. Idén is keresik a kincses város kiválóságait. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Diana Buzo Jánó ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint a településekre behatoló veszélyes medvék esetében az egyetlen megoldás a közvetlen beavatkozás, vagyis a lelövésük. A tárcavezető a TVR Infónak nyilatkozva beszélt a medvekérdésről. Emlékeztetett, a polgármestereknek már van lehetőségük közvetlenül beavatkozni azon medvék esetében, amelyek behatolnak a település területére és veszélyt jelentenek a közösségekre. A törvényt már úgy módosították, hogy beavatkozhatnak bármely medve esetében, amely behatol a település területére. Már nincs szükség arra a fokozatos beavatkozásra, amely a korábbi jogszabályokban feltétel volt. A település területére behatoló medvék esetében nem tehetünk mást, mert veszélyesek. El kell ismernünk, hogy ezek általában habituált medvék, akikben már nincs meg a természetes félelem az emberektől, és veszélyt jelentenek a közösségekre. Idézte Buzo Jánó nyilatkozatát a News.ro hírügynökség. A Román Védelmi Minisztérium radarrendszere ma reggel szakaszos jeleket észtelt a Moldovai Köztársaság légterében, Káhul térségében. A gyanús jelek egyike később átlépte a határt, és a Galac megyei Târgu-Bujor zónájában is megjelent, ami miatt azonnali katonai és lakosságvédelmi intézkedéseket rendeltek el. A Borcsei 86-os légibázisról két F-16-os harci repülőgépet riasztottak a légtér ellenőrzésére. A küldetéshez egy AR-330 Sokat típusú helikopter is csatlakozott a terület átfésülésére. A Védelmi Minisztérium szerint egyelőre nem találtak arra utaló nyomot, hogy a ma reggel észlelt drón Románia területére zuhant volna. A légiriasztást 8 óra 52 perckor lefújták, a román légierő két F-16-os vadászgépe pedig visszatért a Borcsai 86-os légibázisra, közölte a minisztérium. Miközben az ország déli és délnyugati megyéiben tombol a hőség, Erdélyben és a hegyvidéki területeken a felhőszakadások és a viharoké lesz a főszerep. A meteorológusok szerint a következő napokban drasztikus időjárási kontrasztra kell készülni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint ma és holnap a déli régiókban 36-37 fokig emelkedik a hőmérséklet. A magas páratartalom miatt a hőérzet eléri a kritikus 80-as értéket, idézi az előrejelzést a news.ro. A hőséggel párhuzamosan az erdélyi területeket, a Kárpátok vonulatát heves légköri instabilitás éri el. A meteorológiai előrejelzés alapján az ivataros zóna fokozatosan terjeszkedik ki az ország belső vidékei felé. A háromnapos időszakban az erdélyi és hegyvidéki körzetekben villámlásokra, hirtelen széllökésekre, valamint néhol jégesőre kell számítani. A felhőszakadások során rövid idő alatt 15-20 liter csapadék is hullhat négyzetméterenként, de helyenként a felhalmozódott víz mennyisége meghaladhatja a 35-40 litert négyzetméterenként. A Kolozs megyei ifjúsági fórum idén ismét 6 kategóriában keresi Kolozsvár kiválóságait, akik tehetségükkel, szakmai tudásukkal, példamutatásukkal valódi értéket teremtenek. A jelöléseket szeptember 7-e és 26-a között várják. A kolozsvári Magyar Napokon közelebbről is megismerhette a közönség a kincses város kiválóságai tavalyi díjazottjait, akik munkájukról, inspiráló történeteikről és mindennapi motivációikról meséltek. Az ifjúsági udvarban tartott beszélgetésen a Kolozs megyei ifjúsági fórum bejelentette, idén is várják a jelöléseket 6 kategóriában. Olyan emberek jelölhetők, akik kedvességükkel, tehetségükkel vagy szakmai tudásukkal értéket teremtenek, inspirálnak és egy élhetőbb, színesebb várost építenek mindannyiunk számára, anélkül, hogy reflektorfényt keresnének. Tájékoztatnak közleményükben a pályázat kiírói. Sport, oktatás, művészet, szolgáltatás, vállalkozó, illetve az élet és biztonság kategóriában lehet jelölni a város kiválóságait. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,49 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos időre tiszta égboltra kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az AgilePress hírügynökség, a masszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Isten mondja, de mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. Ézsaiás próféta könyve 48. részének 6. verse.

0: Amikor a halottak feltámadásáról hallottak az athéniak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Cselekedetek könyve, 17. részének 32. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám. Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: De ebben legyenesen arányos az, hogyha valaki most egy esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás.
1: Szegedi Csaba, református lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. A Telek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
1: Fiatalok a városért. Online szavazás zajlik a Kámon Kolozsvár fiatalok által benyújtott projektjeire.
3: Kámon Kolozsvár egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Felvételt hirdet a Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium a 2026-27-es tanévre. A szakkollégium olyan fiatalokat vár, akik felsőoktatási tanulmányaik mellett közösségben szeretnének élni, szakmailag fejlődni és hitükben is megerősödni. Hogy kik jelentkezhetnek, milyen lehetőségeket kínál a szakkollégium, és mit érdemes tudni a felvételiről, arról Margitics János református lelkipásztorral beszélgetünk.
4: Hát a mai adásunkban kicsit a Kálvin kollégiumnak az életéről, működéséről és az új kihívásairól beszélgetünk, mert 2026-ban egy újabb tanév veszi kezdetét, amely nem csak a tanintézmények számára új kezdetet jelent, hanem a Kálvin kollégium életében is rengeteg új arcot jelent majd a régiek mellett. A felvételi felhívások kimentek, mit kell tudni ennek az időszaknak a lényegéről?
0: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést, ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenképpen tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ebben legyenesen arányos az, hogyha valaki most egy esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás. Több kollégium is van a városban, de azt gondolom, hogy a miénk egy kiemelkedő a kínálatát tekintve. Az elmúlt évek áldásos közreműködései nyomán magyar állam támogatásával gyönyörű szépen megújulhatott. Ennek következménye, hogy az amúgy is professzionális kollégiumi lakhatási feltételek egy olyan csomagolásba kerültek bele, ami azt hiszem, hogy nem csak a szemnek, hanem a léleknek is nagyon jót tesz. Hozzátéve még azt, hogy a kollégiumi elhelyezésbe igyekeztünk a kényelmet és azokat az otthonos alapfeltételeket megteremteni, amivel egy diák úgy tud betérni a szállás helyére, hogy azt második otthonoként is tudja használni. Ehhez hozzájön még az, hogy mi nem csak az épület falaiban és szolgáltatásokban gondolkodunk, hanem egy olyan diák életet is igyekszünk minden tanévben megszervezni, ami jóval több ideig elkíséri a diákot, mint az, hogy kellemes és kényelmes volt a szoba. Ebben kapcsolatban meg annyi történet áll rendelkezésre, de hogy valaki ide be tudjon kerülni, ahhoz szüksége van arra, hogy végigmenjen a felvételi eljárásunkon, ami plakát formájában megtalálható, kihelyezve különböző helyein a városnak, internetes formában a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet Facebook oldalán található meg. Ugye itt még a név nem követte le az egyetemmé válásnak a dolgait, de ezt a szót, hogy frígy, ezt a kis gyűjtőszót átalakítani, óriási munka, és talán szép fájdalom is, mert egy több mint egy évtizednek az emlékei vannak ez alatt, a kis hívószó alatt. A betűjátékok azok nem kecsegtetnek túl jó lehetőségekkel, úgyhogy itt még mindig a kreatív energiákkal próbálunk dolgozni e téren, de ez minden esetre egy másodlagos kérdés, hiszen a fiataloknak a szállás kérdés az egy nem megkerülhető dolog. Igyekszünk figyelembe venni azokat a kéréseket, kérdéseket, amelyeket elhelyezésnél megfogalmaznak úgy univerzálisan, és a felvételi eljárásunknak egy két lépcsős rendszere van. Egyrésztről bekérjük mindenkitől online az adatokat,

0: megfelelő módon egy Google űrlapon keresztül. Erre azért van szükség, hogy a későbbiekben az adatok keresése és mindenféle egyéb dolog az könnyen megtörténhessen, és csalódva a technika által nyújtott stabilitásban, ezt papírformában is kérjük. Sajnos akármennyire is ez lenne a kívánatos, hogy minél kevesebb fizikai eszközzel kelljen egy ilyen felvételének lebonyolódnia, sajnos még mindig ez jelenti a stabil pontot, ahova vissza lehet nyúlni a mai világba, hogyha az eljárásrendbe meg akarunk nézni valamit. Egyébként a legfrissebb posztokban ott megtalálható a felvételének a menete. Egy egyszerű megoldás, amiből kiemelném a lelkészi ajánlásnak a fontosságát. Sokszor felmerül a kérdés, hogy csak reformátusok vehetik-e igénybe a kollégiumnak a szállási lehetőségét. Nem, ez nem egy kizárók, ha valaki más felekezetből érkezik. Abból a felekezetben is feltalálható pap vagy lelki pásztor, és akkor az ő ajánlásával kérjük a jelentkezést benyújtani. És a felvételi elbeszélgetés, ami augusztus 31-én lesz, ez egy hétfői nap. Erre várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ebből a három dologból tevődik össze a hozzánk való jelentkezés, és igyekszünk mindenkinek biztosítani azokat a lehetőségeket, hogy egy stabil, kiszámítható körülmények között tudja a diák éveit eltölteni. Szeretném még népszerűsíteni, hogy a már itt lévő hallgatóink felé van egy olyan gesztusunk, egy olyan rendszerben tudják a maguk dolgait elképzelni és tervezni, amelyben számukra könnyített újrajelentkezés van. Tehát, hogyha valaki egyszer már a felvételin sikerrel teljesített és elnyerte a helyét, akkor onnantól kezdve, hogyha a kollégium rendszabályzatával és ritmusával együtt mozog, él és bekapcsolódik, akkor számára a szeptemberi kollégium elhelyezés nem egy kérdőjel. Én úgy gondolom, hogy ez rövid és hosszú távon is egy óriási előnyt jelent, és én ezzel szeretném többszörösen hangsúlyozni, hogy egyedülálló lehetőségeket biztosítunk ilyen szempontból.
1: A Kávin kollégium egy szakkollégium, amely többet ad, mint egyfajta szállást éjszakára. Közösséget teremt, szolgáltatási tereket biztosít, illetve azt gondolom, hogy mindenféle szempontból egy családias légkört próbál kialakítani a tagok között.
0: Igen, a legfőbb célkitűzésünk, hogyha kárpátalja keresztény értelmiségének a felnövekvő generációja kegyelemből ide közel helyeztetik hozzánk. Szándékosan a szenvedő szerkezetet használom, mert valahol mindnyájan Isten vezetését véljük felfedezni ezekben a dolgokban. Akkor ezeket az értékes, nagyon sokra való fiatalokat igyekszünk becsatornázni azokba a dolgokba, ahol egyrésztről ők is fejlődhetnek, másrésztről ők szolgálhatnak egymás irányába. Média csoporton keresztül, dicsőítő csoporton keresztül, négy érzék színházon keresztül, konyhatündéri szolgálaton keresztül, és nem utolsó sorban, a Fridge Bandet talán már mondtam, az is az erősítésen keresztül. Ezek olyan lehetőségek, amikbe a fiatalokért szolgálnak, és én azt gondolom, hogy ez bőven meghaladja a szakkollégiumi képzésnek a természetét, mert ez egy későbbi társadalmi létezésben is egy olyan alapvetés, amitől azt mondják a mai világban, hogy egy-egy társadalom nagyon jól tud működni, ha ilyen képességei vannak. Hát ezt nem tudományos kutatások nyomán fedeztük fel, hanem ez a Szentírásnak az alap gondolata, hogy az ember az Isten szavára szolgálja az Urat, és ennek egy nagyon erős következménye az, hogy szolgálok az embertársaim felé. És ebből óriási dolgok szoktak kijönni, akár ha hitmélyítő heteinkre gondolok, akár azokra a fél évkezdő hétvégékre, amikor együtt vagyunk, építjük a közösséget, beszélgetéseket folytatnak le egymással az emberek, igei gondolatokat fogalmazunk meg, ami egy egész évre elkísérheti az embert. Próbáljuk a még ismeretlen szereplőket egymáshoz közelebb hozni, hogy amikor találkozunk a folyosón, akkor egy biccentésen túl talán még egy mosoly is beleférjen, vagy egy hogy vagy kérdés. Igyekszünk nemzetközibb vizeken is ott lenni a fiataljainkat, bekapcsolni a Kárpát-medencei egyetemi gyülekezetek találkozójába, ahol a Kárpát-medencében működő egyetemi közösségeknek a diákságával lehet találkozni, lelkészeivel. Olyan programokra megyünk, amelyek országhatárokat átívelnek. Már jó pár éve van egy egyetemi gyülekezeteknek a kirándulása, ahol Krakkó, Zágráb és sorolhatnám még még hány is érdekes helyszínt jártak már be a különböző évfolyamokból, évadokból oda sereglett fiatalok, és ezek messzire elvezetnek, és ami azt gondolom, hogy egy kollégiumi élménycsomagnak egy nagyon jó visszajelzése, hogy ez mennyire egy mély dolog. Rengetegszer lehet beleszaladni abba, hogy egykor nálunk itt lakott szobatársak, egymás koszorús lányai, kereszt szülők, és olyan szövetségek, olyan emberi kapcsolatok.
1: Férj-feleség.
0: Férj-feleség természetesen, tehát olyan emberi kapcsolatok szövődnek itt, amikben sokkal több van annál, mint hogy egy jó tanévet együtt töltöttünk. Nyilván ez nem automatikus, nyilván ahogy az élet minden területén, ezbe is lehet jóval több munkát belefektetni, és kell is. A mi célkitűzésünk, hogy Szentírás értékeit, a feltámadott Úr Jézus Krisztust felmutassuk, és a tanulmányokhoz szükséges alapfeltételeket magas színvonalon a lehetőségeinkhez mérten biztosítsuk. És ezzel a meghívással fordulok oda minden diákhoz, aki gondolkodik, hogy hol legyen a szállása, hogy próbálja ki a mi közösségünket, nem fogja megbánni.
1: Mit kell tudni a különböző technikai adatokról? Hány ember fér el, milyen szobák vannak, hány fős a közösség?
0: Többféle szobánk van. Van két ágyastól egészen 6 ágyasig, és ami számomra az egyik legérdekesebb dolog, hogy mindig azon aggódunk, hogy vajon a 6 ágyas kinek kell majd, és ki akar ilyen nagy csapatokba együtt élni, és nem egyszer és nem kétszer megjelenik az igény, hogy az az X ember, azok a fiatalok, egy liceumból érkezve, egy másik helyről, iskolából érkezve, igénylik azt, hogy egy ilyen tágas térbe együtt tudjanak lenni. Úgyhogy a kollégiumunkban megtalálható ezek közül az adottságok közül majdnem minden, és jó felszerelt konyháink vannak, olyan lehetőségünk van, ami egy fejlesztés nyomán megvalósulhatott, hogy a téli áramszünetekben fényünk van. Ez egy ritka és nagyon nagy ajándék, nem adatik meg sajnos mindenkinek, de a kollégium közösségében egy ilyen lehetőséget lehet. Tehát egy ilyen lehetőség támogatja a fiatalt, és szerintem ez egy olyan valami, amit így talán most a könnyebb mindennapokban nehéz a helyére tenni, de télen azért én maguktól, a fiataloktól hallom azt, hogy hát azért ez nem semmi, hogy nekünk ilyen adatot.
2: Az elmúlt percekben Margitics János református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: az anyaország. Ragály, Drizs és Imola települések reformátusságának több évszázados múltjáról, a templomok történetéről, aktuális munkálatokról hallhatnak a következő percekben. Szegedi Csaba nagy tiszteletű úr 2018-ban érkezett a gyülekezetbe, és azóta szolgál református lelkipásztorként a településeken. Vele beszélget Kisnéveres Viktória.
1: Nagytiszteletű úr 2018-ban érkezett a településre, településekre. Beszélgetésünk elején hadd kérjem meg, hogy földrajzilag is helyezze lelki szemeink elé ezt a tájat.
2: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. Aktelek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
1: És ha már a régmúltat említette ön is, akkor szóljunk arról a több évszázadról, ami a reformátusság tekintetében megemlíthető a három településen, illetve a templomok történetéről is, hogyha megosztaná velünk a legfontosabb tudnivalókat.
2: Mind a három templom nagyon régi, talán kezdem a Ragályival, az 800 éves templom, még a reformáció idő előtti alkalommal, és a reformáció korán, mint ahogy tudjuk, sok katolikus templom lett aztán a református gyülekezeteknek az otthonává, és így több mint 500 éve valóban a református gyülekezetnek a helye. Nagyon korán elkezdődött a reformáció a Ragályi gyülekezetben, itt található talán az egyik legértékesebb Magyarországon urasztali terítőnk, legkorábbi urasztali terítőnk, 1548-as urasztali terítő, amelyet egy zubogyi nemes asszony adományaként lett felajánlva, első protestáns úrvacsoravétel alkalmával. Tehát nagyon hamar elterjedt és honossá lett a reformáció már Ragályon is. És azóta folyamatosan református igehirdetések, református szertartás szerint folynak az istentiszteleteink. És szép korát éli most a templomunk, amint említettem, a 13. századból való templom, a 14.-15. századból tártunk fel. Az elmúlt olyan 50 évben sok-sok feltárás, munkálat folyt a templom épületén is, és feltárták ugye a 14.-15. századi freskókat, előkerültek, ami a kedves a szívemnek, a diadalíben ott van egy Krisztus ábrázolás, és mi ugye, mint protestánsok, reformátusok, a Krisztusra mutató egyháza, ez egy kedves, hogy pont a középen Krisztus ábrázolás van. Jó lehet, mi nem ábrázoljuk ide, mégis ez maradt meg talán a legjobban is a freskók között. 17. századi barokk bútorzat van, és tényleg egy több kort átölelve egy kis ékszer dobozza, mondhatnánk így ez a kis templomunk. A vallás turisztikai szempontjából is nagyon sokan látogatnak bennünket, a országszerte több százan meglátogatják. Tavaly részesei voltunk Gotikus út, ez egy felvidéki program, és százával, egy egész nap, tehát reggeltől estig százával, buszokkal, a magán autókkal jöttek, és reggeltől estig ott voltak, ez több százal meglátogatták a templomokat például. Tehát így a vallásturisztikai szempontjából is nagyon látogatottak is templomunk. A Trizsi templom 1825-re készült el a mai állapota, volt egy korábbi kis temploma, bővült a gyülekezet, és egy erősebb kő templomot épített, és az érdekessége számunkra most van felújítás alatt, a belső felújítását kezdtük el a tavasszal, és restaurálják is azokat az értékeket, padokat, szószéket, Mózes széket, karzatot, amit átörökíthetünk a jövő nemzedékének, és most derült ki a restaurálás során, hogy a szószék, a Mózes széke, az urasztala, az korábbi, mint a templom, hiszen a korábbi templomból menekítették át, tehát egy ilyen értékünk van, és ez most derül ki, most tárjuk fel, és nagyon nagy örömünkre van. Érdekessége még a Mózes székre rá van írva, hogy kinek az idejében történt ez a butorzatnak az elkészítése, vagy kinek a költségére, és Egressy Béni nagyapja volt ott lelkésze, Egressy Mózes 1749 és 69 között, és ennek az ő költségére lett elkészítve ez a Mózes széke. Tehát, hogy egy ilyen vonatkozású is van a kis templomunknak.
1: Ez a felújítási munka milyen összefogásra hívta a gyülekezet tagjait?
2: Tavaly ugye lett volna 200 éves a templomunk, és mindig volt a szívünkben egy olyan vágy, hogy milyen jó lenne megújítani, felújítani. Elkezdtük már, ez korábban voltak ilyen kisebb pályázatok a teljes tetőcserét sikerült megvalósítanunk. Önerőből kicserélték az ablakokat, pont a Covid után, anyák napján elég sokan voltunk a gyülekezetben, a templomban sokan voltunk, és abban az időben pont elkezdett esni az eső, és félre kellett üljenek az emberek a faltól, mert annyira jött be az ablakon keresztül a víz. De csak arra az egy órára esett az eső, és zuhogott, és ez megmutatta számunkra, hogy van feladatunk. És akkor így önerőből kicseréltük az ablakokat, elkezdtük tovább gondolni, egy érdekessége, de tényleg, hogy az Isten hogy munkánkodik-e. Felhívtam egyik lelkész társamat, a testvéremet, tudtam, hogy Németországból hozott padokat az ő gyülekezetéhez, és hát mondom, hogy ha már újítunk, akkor jó lenne valami új padokat elhelyezni, kényelmeseket. A régiek nagyon elavult padok voltak, kényelmetlenek, és azt mondja, hát ő már nagyon rég próbálkozik a többi gyülekezetébe, de ő már nem remél semmit. És eltelt, nem tudom, így a beszélgetés után, vagy 2 hónap, nem több, és felhívott, hogy itt vannak a padjaink. Ő évekig várt arra, hogy legyenek-e padjai, és mi meg így a beszélgetés során ráterelődött, hogyha mégis lenne, akkor jelezzék. És egy pár hónapon belül jelezték, hogy vannak padok, elhoznák Németországból, és akkor meg is szerveztük annak az útját, hogy hogyan szállítjuk el, nem láttuk, hogy milyen padokról van szó, hogyan szállítjuk el, és akkor 1000 euró lett volna a szállítási költség, és egyszer csak hívnak Németországba, hogy ottani gyülekezet még azt is elvállalta, tehát ingyen és bérmentve érkezett meg hozzánk a padok, leszállították, és amikor elkezdtük lepakolni, akkor néztük, számoltuk, hogy hány pad van, és mekkora mérete, hogy egyáltalán hogy fog beleférni, és méretre, darabszámra, mint oda lett volna tervezve a Trizsi templomba, így érkeztek meg a padok. És amikor ezek megérkeztek, akkor gondoltuk, hogy azért nézzük meg, mert egyik gyülekezeti tagunk mindig emlegette, hogy ő lefestette a kazettás mennyezetet kékre, és hogy azon volt minta, virágmintázat volt, és akkor mondtam, hogy ha van virágmintázat ott a mennyezet, akkor biztos, hogy van máshol is. És akkor hívtunk egy restaurátort, hogy mielőtt kibontottuk volna padokat, akkor nézzük meg, hogy van-e egyáltalán olyan, ami menthető, vagy ami értéket hordoz. És így tártuk fel, hogy valóban nagyon nagy értéke van az olajfesték alatt, az 20. század az elején lefestették, megérkezett a modern világ, és teljesen mindent leborítottak barna festékre, úgy, mint sok templom padjait, és akkor elkezdtük ezeket tényleg ilyen mintaszerűen feltárni, és kiderült, hogy tényleg ott van nagyon szép mintázatú kazetták, a Mózes széken, a szószéken, az úrasztalán volt egy kis asztal, félre volt oda téve, nem is nagyon használták, és kiderült, hogy az egy eredeti, a bútorzathoz hozzátartozó úrasztala volt. És akkor a karzatot, és utána meg vártunk egy pár évig, hogy akkor legyen valami kis anyagi forrásunk ahhoz, hogy elkezdhessük ezeket a munkákat. Tavaly nem sikerült, de már tavaly láttuk, hogy lehetett-e pályázni, egy pályázatot meg is nyertünk a templomnak a felújítására, és a Tiszeninen egyházkerület támogatásával hozzákerült még a restaurálásnak a költsége is, úgyhogy így nekifoghattunk a felújításnak. Egy trizsi elszármazású vállalkozó vállalta azt, hogy ő hétvégéken eljön, és ingyen és bérmentve az ő szakmai tudásával elkezdhessük a templomnak a felújítását. És nagyon-nagyon megmozdult a gyülekezet. Több mint 60 köbméter földet kellett először kihordani. Kihordtuk a régi padokat, utána ki kellett hordani rengeteg földet. Gombásodás miatt ki kellett egyenesíteni az a templom, egy dombon van, és hát elég sok földet akkor is megmozgattak, mikor épült a templom, de azért spóroltak azzal, hogy nem egyenes volt a padlózat, egy picit úgy lejte szinte, nem is érződött így bemelved, vagy így emelkedett, de mikor kivettük a padokat, akkor láttuk, hogy több mint 20 centi volt a bejárattól egészen fel a másik pad ilyen magas, hát így emelkedett.
1: A különbözet.
2: Igen, a különbözet, a szint különbözet volt. És hogyha ezzel kezdődött, jöttek a gyülekezeti tagok nagy-nagy lelkesedéssel, és kértem a gyülekezetet, hogy imádságban hordozzák a gyülekezetünknek ezt a lelkesedését, hogy megmaradjon a végig, és utána elkezdődött a betonozás, 2 rend betonozás, utána elkezdődött a vakolás, elkezdődött most már a restaurálás is, tehát szépen most már látjuk a templomnak a felújulását, és ez mind-mind mondhatnánk azt, hogy tényleg gyülekezete önerőből, tehát a kétkezi munkát azt mind mi végzőjezzük. Jönnek a gyülekezeti tagok, és hadd mondjam el, hogy elkezdtük így ennek a munkálatot, nem beszéltünk meg az asszony testvérekkel, hogy kellene esetleg főzni egy ebédet a munkásoknak, amely ott vagyunk, hanem ők maguk maguk kitalálták, és nem elég volt kitalálni, hanem a saját költségükre vásároltak be, és készítettek finom ebédet, és minden ilyen nagy munkálat után megvendégelték a férfi testvéreket. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg megindult a gyülekezet, és hadd hozzam oda, hogy nem hirdettünk meg adomány, célzott adománygyűjtést, és annak ellenére, hogy nagyon sokan idejüket, energiájukat felajánlva, írdatlan nagy mennyiségű pénzadományt is emellé tesznek. Hát nagyon örülünk neki, hogy a Trizsi gyülekezet így ebben megindult.
1: Sajátjuknak érzik a templomot, ez is azt bizonyítja.
2: Igen, és mindig is bátorítom őket, hogy érezzék sajátjuknak. Ez azért olyan fontos, mert mikor a gyülekezeti házat megújítottak egy pályázat kapcsán, szép lett, tényleg komfortossá vált. Körülbelül majdnem 2 év kellett addig, amíg azt mindig mondtam, de hát használják, jöjjenek, bármilyen alkalomra jöjjenek össze, és 2 év kellett ahhoz legalább, amikor aztán egyszer csak elkezdődött, és tényleg sajátjuknak érezték. És a gyülekezetünkben hagyomány, hogy minden adventben készítünk egy kis ajándékot a településre, és ezt viszonyozva sokszor támogatással támogatják a gyülekezetet, és eddig mindenki a saját otthonába készítette el mindazt, ami szeretett volna felajánlani, és amióta sajátjuknak érzik a gyülekezeti házat, azóta összegyűlnek inkább a gyülekezeti házba, és ott készítik el együtt közösen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy célba ért az, hogy a sajátjuknak érzik a gyülekezetet, a gyülekezeti házat, és így a templomot is.
1: És ugye még az imolai templom bemutatása következik itt a...
2: A Imola gyülekezet a legkisebb gyülekezetünk, mindössze ilyen 45 fős gyülekezet, de ebben benne vannak az elszármazottak, akik még ide fizetik az egyház fenntartó járulékot, a faluban mindössze 50-en laknak a teljességgel, de egy nagyon-nagyon aktív kis gyülekezet. Épp a vasárnap ünnepeltük a volt gondnokasszonyunknak a születésnapját, 90. születésnapját, minden alkalommal, nincs olyan alkalom, amikor ne lenne ott közöttünk, és nagyon-nagyon szívén hordozunk a gyülekezetet évtizedeken keresztül. Aztán ott van mellettünk a 94 éves Erzsike néni, ő is nincs olyan alkalom, ha 3 alkalom van, bűnbánati alkalom van, bármi egy héten, ő minden alkalman ott van, és nagyon hálát ad azért, hogy ott lehet. Ez egy 1700-as évekből, tehát egy barokk templom. Imolának a történelme során eljutott már oda, volt már korábban ilyen élethelyzetben, mondhatnám így, amikor a falu elnéptelenedette. És így az 1700-as évek elején betelepítettek kisnemes családokat, tiszta színnemesi családdá vált. És ez olyan nagy értéket hordozó volt, hogy a régi templomot bővíteni kezdték, a tornyát megemelték, és a településen a környéke ellátta cseréppel és téglával, tehát saját gyára volt, mondhatnánk így, amit és a környéket. Tehát olyan jó volt ez a betelepítés, és meglátszik mind a mai napig is ez a nemesi vonal a gyülekezet kapcsán, tehát aktívak, hűségesek, és nagyon-nagyon készségesek. Hát ebbe a kis településben, vagy a kis gyülekezetbe, most pontosan nem tudom, hogy pár évvel ezelőtt egyházmegyei közgyűlést tartottunk mindenki csodájára, hogy egy ilyen kis gyülekezet hogy tudja ezt megvalósítani, és azóta is emlegetik, hogy milyen szívélyes és kedves alkalom volt. Ritkán van konfirmálás, de ezelőtt 50 éve is néztem az anyakönyvbe, akkor is 2 évente volt Imolán konfirmálás, és akkor elkezdtünk 50 éves, 25 éves ilyen jubiláló konfirmandusokat meghívni, volt ennek is az alkalma, nagyon szép volt, de június utolsó vasárnapján volt teljes konfirmáció egy olyan kis gyülekezetben, ahol 2 gyermek van, és az egyik most konfirmált, és mellette még volt 5 osztálytársai, akik a környékbeli gyülekezetből valók, és így 6 ifjú konfirmált Imolán, megtelve a templom, és sokan mondták, hogy ez milyen jó volt. Évtizedes hagyomány élet újjá mondhatni az is, hogy újra van konfirmálás Imolán.
0: Az elmúlt percekben Szegedi Csaba református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély, a Come On, Kolozsvár egy fiataloknak szóló részvételi költségvetési program, amely lehetőséget kínál arra, hogy a 14 és 27 év közötti Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó fiatalok saját ötleteikkel járuljanak hozzá a helyi közösség fejlődéséhez. A programot Farkas András, a Pont csoport szervezetének stratégiai igazgatója mutatta be, a riporter Pilbák Kincső.
1: Kolozsvár egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg. Ebben a fázisban, ebben a pillanatban a szavazási fázisban vagyunk, amikor gyakorlatilag bármely Kolozsváron lakó, dolgozó vagy tanuló személy, aki betöltötte a 14. életévét, megnézheti a már javasolt ötleteket a fiatalok részéről, és döntést hozhat arról, hogy melyikeket szeretné megtámogatni.
2: Milyen ötletekkel, kezdeményezésekkel, projektekkel jelentkeztek inkább idén a fiatalok?
1: Nagyon röviden, idén 98 olyan ötlet érkezett fiatalok részéről, ami bement a szavazási fázisba, és készítettünk egy rövid elemzést arról, hogy összességében véve körülbelül mikről szólnak ezek az ötletek. Azért nem emelnék ki egyet se konkrétan, mert ugye mivel szavazás van, ezért nem szeretnék esetleg egy előnytelen helyzetet létrehozni egyes csapatok számára, mások kárára. Tehát legalább 3 főből álló fiatal csapatok javasolhattak ötleteket. Ez az ötletelési fázis július végéig tartott. És nagy összességében véve 3, meg mondhatni plusz 1 témakör az, ami kisejlik ezekből a javasolt ötletekből. Az első az főképpen ez a közösségi szellem, a közösségi kapcsolódás és a mentális jólléthez kötődik. Vagyis olyan fiatalat szeretnének a kolozsváriak, ahol könnyebb kapcsolódni egymáshoz, közösséget lehet találni, és biztonságosan jelen lehet ezekben a közösségekben lenni. Sok ötlet szó például olyan közösségi programokról, offline találkozókról,

0: amelyek a mentális egészség kérdéskörét, az önismeretet, vagy akár a sportot hozza előtérbe, vagy olyan tereknek az aktiválásáról szól, ahol nem kell semmit fogyasztani ahhoz, hogy valaki tartozhasson valahová és létezhessen. Tehát ilyen szabadtérről lehet szó, különböző találkozó helyekről. A másik fontos ilyen klaszter az igazából a tanulásról, az alkotásról és mondjuk ugye az egyéni kibontakozásról szól. Itt például erős igény látszik a gyakorlatias tanulásra, a kreatív önkifejezésre és különböző típusú új készségek megszerzésére. Itt jelenik meg a kultúra, a művészet, technológia, pályorientáció, mentorálás és a közvetlenül a fiatalok közötti egymástól való tanulás. Ezek mind azt mutatják, hogy a fiatalok igazából alkotó és kezdeményező is szeretnének lenni a város életének. És harmadik, ami szintén látunk, hogy megjelent, mint tendencia, az a befogadóbb, zöldebb és hozzáférhetőbb város. Tehát egy olyan városi környezet igazából, a javaslatok arról szólnak, hogy egy kicsit mondhatni igazságosabb és élhetőbb város jöjjön létre, nagyobb hozzáférés legyen a fiataloknak különböző szolgáltatásokhoz, különböző tevékenységekhez, a különböző hátrányos helyzettel rendelkező fiatalok, ha ez a fogyatékosság, ha egy egyéb típusú egészségi probléma, ezeknek a fiataloknak is megközelítőleg legalábbis egyenlő esélyük legyen hozzáférni különböző dolgokhoz a városban. Igazából összességében ezzel foglalnám össze az ötleték jellegét, valahogy az mutatkozik meg, hogy a fiatalok városalakítók szeretnének lenni. És igazából, amikor a Kaman Kolozsvárt ezelőtt most már 12 éve, 11 éve létrehoztuk, akkor is abból a kiinduló pontból, vagy abból a motivációból tettük, hogy úgy gondoltuk, hogy van egy ilyen fiatal környezet, egy ilyen fiatal közeg, amely szeretne városalakító lenni. Akkor ezt inkább érzésből gondoltuk úgy. Azóta igazából a statisztikák, az elemzések, az ötletek, amiket ugye tizenannyi év alatt megkaptunk, mind azt mutatják, hogy van egy ilyen fiatal generáció. Ez nem azt jelenti, hogy minden fiatal a városba szeretne cselekedni, és nem is várhatjuk ezt el, de van egy olyan maga viszont, amely viszont ezt szeretné tenni, és a Kamas-Kolozsvár itt jön be igazából azzal a következő lépéssel, hogy egyrészt forrásokat mobilizál, főképpen ugye az önkormányzat részéről, amely megtámogatja ezeket az ötleteket, és mi magunk már megteremtjük azt a folyamatot, ami keresztül ezeket az ötleteket a fiatalok megtehetik, javasolhatják, a városlakók eldönthetik, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, és utána a pontcsoport révén ugye anyagilag is nem megtámogatjuk azt, hogy ezek az ötletek megvalósuljanak, és a fiatalok konkrétan megkapják a pénzt arra, hogy ezek az ötletek kivitelezésre kerüljenek.
1: És megfigyelhető-e valamilyen változás így a fiatalok gondolkodás módjában az elmúlt évek során? Tehát melyik időszakban inkább mire fókuszáltak, vagy a mostani újabb generáció esetleg mennyire tér el mondjuk a 10 évvel ezelőttitől?
0: Nem szeretnék olyan átfogó következtetésbe bemenni, ami esetleg még nem valós, de érzésből, és nagyon jónak tartom a kérdését, az biztos, hogy a járvány előhozott egy fokozottabb érdeklődést a mentális egészség iránt. Ez nem csak a járvány miatt van, ugye a járvány az ugye lezárta az embereket, pont ez a társadalmi közösségi interakció hiányzott a járványból, és ez talán azt a fiatal generációt is, amelyik ott ötleteket javasolhat, ugye 14-27 évesek javasolhatnak ötleteket, ők a járvány ideje alatt körülbelül mondjuk úgy 8-20 évesek voltak. Tehát ők megélték, legdurvábban élték meg talán. Mert ugye a fiatalnak mi hiányzott abban a 2-3 évben? Pontosan az, hogy létrehozza a saját baráti környezetét, társadalmi közösségi hálózatait, nem járhatott ki, nem találkozhatott másokkal. És ugye az élete egy fejlődő időszakában ez nagyon meghatározza a fiatal. Ezért úgy érzem, hogy például a mentális egészség az egy jelentősen megjelent. Persze hozzá lehet tenni, hogy a közösségi média is generálja ezt a dolgot, vagyis van egyfajta, nem frusztrációnak nevezném, de ez az általános szorongás, ami ellen cselekedni próbálnak. És a cselekvés abban nyilvánul meg, hogy javasolnak egy olyan tevékenységet, amiben egy fiatal nem egyedül vesz részt, hanem maguk azok, akik javasolták és csapatokra javasolták. És a megvalósításban is azt szeretnék, hogy a fiatalok és egyébként mások is találkoznának. Tehát van egy ilyen fajta eltolódás, ez egyértelmű. Azt hiszem, hogy ami szintén, bár jelen volt régebb is, de most talán egy kicsit hangsúlyosabb, ez a mit jelent ez a személyes fejlődés, ez a tanulás, pályaorientáció, hogyan hozok döntéseket az életemről, és milyen irányba megyek tovább, és kitől kapok segítséget, hogy ezeket a döntéseket meg tudjam hozni. Tehát mire van igazából szükségem a város részéről, a támogató rendszer részéről, mármit jelentsen ez, mentorokat, különböző szervezeteket, amelyek engem megsegítenek, vagy egyáltalán csak egy-egy olyan képzés, amiből valamit tanulok, olyan valamit tanulok, amit esetleg nekem az iskola, vagy akár az egyetem nem nyújt. Tehát, hogy látok egy ilyen fajta eltolódást. Azt hiszem, hogy a környezetvédelem, illetve a környezet tudatosság, inkább így fogalmaznám, az jelen volt 10 évvel ezelőtt is, 10-12 évvel ezelőtt is, az egyértelmű, hogy annak tükrében is merre halad ugye a klímaválság, vagy egyre több extrém esemény jelenik meg. Ez egy kicsit megjelenik, vagy visszatükröződik abban is, hogy olyan tevékenységeket javasolnak, amelyek ezt a környezettudatosságot érintik, mondjuk úgy. És persze ez nem azt jelenti, hogy egy kis kezdeményezés egy klímaválságot meg tud oldani, de az biztos, hogy ahhoz hozzátesz, hogy egy generáció ezt még tudatosabban élje meg, és ezt olyan formában vetítse le a saját valóságára, hogy a saját cselekvése révén ő már környezettudatosabb, és ezáltal is akar üzenni, hogy az az életmód, amit folytatunk, az lehet, hogy nem elég fenntartható, és ezt lehet fenntarthatóban is csinálni.
1: És akkor hogyan és hol lehet szavazni ezekre a kezdeményezésekre?
0: Szavazás egészen augusztus 18-áig tart, vagyis még mintegy hét van hátra. Gyakorlatilag bármely, még egyszer Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó személy, aki betöltötte már a 14. életévét, szavazhat a Kamang Kolozsvárban. Gyakorlatilag azt kell tegye, hogy be kell menjen a kamangplus.ro oldalra, de igazából, ha valaki beírja a keresőbe, hogy Kamang Kolozsvár, akkor ki fogja adni a weboldalt a kereső. Ott egy helyen meg lehet nyitni az ötleteket, amik javasolva voltak, és akkor ott lehet megnyitni egy szavazási szessziót igazából, ahol az ember megadja a kontaktadatait, ezáltal kap egy biztonsági kódot, és szavazni tud. Ami nagyon fontos, hogy egy személy, vagyis ha én szavazok például, akkor a létező 98 ötletből legalább 3 és legtöbb 10 ötletet szavazhatok meg. Rajta múlik az, hogy melyikeket szavazom meg, és a végső rangsor igazából ezeknek a szavazatoknak az összeadásából alakul ki, és igazából sorra vesszük a létező költségvetés tükrében, sorra vesszük szavazatszám szerint az ötleteket, és ezáltal tudjuk a támogatásokat megítélni. Két fontos részlet még, hogy van két külön kategóriánk, a csapatok, ahol csapatokat néztük, hogy ezekhez a külön kategóriákhoz tartoznak-e. Az egyik egy teen, vagyis tini külön kategória, ahol a 19 év alatti fiatal csapatok külön futnak, vagyis nekik van egy garantált díjalap, ami félre van téve, és van egy másik, egy connect kategóriánk, amelyhol azoknak a fiataloknak az ötleteit külön számoljuk, amelyek esetleg valamilyen hátrányos helyzetű környezetből jönnek, ez lehet gazdasági, társadalmi, szociális, egészségi, egyéb típusú hátrány. Ezt azért tesszük mind a két külön kategóriát, mert ezáltal különlegesen is arra akarjuk sarkalni az ilyen környezetből jövő fiatalokat, hogy ők is jöhetnek értékes ötletekkel, és a város külön is figyel rájuk, és ezért szeretnénk, hogy ők is jelen lennének, és részt vennének a kamandban. Úgyhogy még egyszer augusztus 18-áig, keddig zajlik a szavazás. Még egyszer bármely önmagáról nyilatkozó személy, amely Kolozsváron dolgozik, lakik vagy él, részt vehet a szavazáson, és be kellett töltse a 14 éves korhatárt. Felső korhatár az nincs.
2: Az elmúlt percekben Farkas Andrást, a PONT csoport szervezetének stratégiai igazgatóját hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

segedelmet legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, ünneplő gyülekezet, énekeljük Isten dicsőítve a 245. énekünket, a 245. énekünk első verszakát. Az ének így kezdődik, e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében.

Keresztény testvéreim, hallgassátok Istennek szavát, amit azt olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének 1-től 12-ig terjedő. Istennek szavát tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének 1-től 12-ig terjedő verseit olvasom. Kérlek, hallgassátok. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteré az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szentlélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, amelyek az ég alatt vannak. Mindenek utána pedig ez a zúgás lőn, egybegyül a sokaság és megzavarodik, mivel hogy mindenik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodának pedig mindnyájan is csodálkoznak vala, mondván egymásnak. Nem, de nem galileusok ezek mindnyájan, akik szólnak. Mindenből halljuk át őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk. Pártusok és médek. Elámítán, és kik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbiában tartományiban, mely Cirene mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok. Krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodának vala pedig mindnyájan, és zavarban valának, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? A kegyelem Isten tegye áldotta az ő igéjét, hogy Istennek beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjük az ő dicsőségét. Gyertek! Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybegyűlünk itt és a szemek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusok elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szülünk áthágni szent felmeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletekből romlást és áldozatot mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünk nékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyán, hogy könyörjünk rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek teremtettek. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiatal, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részességi lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen.
vallással és hitetekről szóló bizonyság tételetek után halljátok meg Istennek kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szólt ti hozzátok. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élet.

készüljük testvéreim Isten igének a hallgatására és befogadására. Énekeljük a 250. énekünket, annak első, második és harmadik verszakát. A 250. énekünk első három verszakát énekeljük, Isten élő lelkei, áldva szájadát.

Istennek szavát, amint azt olvasom Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele, 5. részének 5. verséből. Istennek szavát Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele, 5. részének 5. verséből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és keresztényben. Aki pedig minket erre elkészített, az Isten az, aki a lélek zálogát is adta minékünk. Aki pedig minket erre elkészített, az Isten az, aki a lélek zálogát is adta minékünk. Ez Isten szava. Keresztény testvéreim, ünneplő gyülekezet, tapasztalhatjuk, hogy a pünkösd ünnepével nagyon sokan gondban vannak. Olyan nehezen megfogható, olyan nehezen alkalmazható. Nem csoda, hogy más nagy ünnepeinkhez, karácsonyhoz vagy húsvéthoz kedves történetek kapcsolódnak. Olyan könnyen be tudjuk illeszteni a hittudatunkba a gondolatot. Szinte látjuk a betlehemi bölcsőt, vagy látjuk az ürességet. Pünkösdhöz nem igazán kapcsolódnak ilyen élmények. Akkor is ott az első pünkösd alkalmával embereknek, akik részt vettek ezen az ünnepen, egy különleges élményben volt részük. Sebesen zúgó szélnek zendülése, kettős tízes nyelvek, és hallják a mások beszédét a saját nyelvükön. Értik, amit mond az Isten nekik. Ők maguk is össze vannak zavarodva, és kérdezik egymástól, vajon mi akar ez lenni? Vajon mi akar ez lenni?

véletlen, hogy sokan állnak ma is kételkedéssel, csodálkozással és értetlenséggel pünkösd ünnepével szemben. Vajon mi akar ez lenni? Vajon mi a lényege? Mit akar adni és ajándékozni nekünk Isten? Mit jelent az, hogy akkor kitöltetett a Szentlélek? Milyen hatása van ennek, mire járunk? Nemrégiben megkérdezték a parlamenti képviselőinket, hogy mit is ünneplünk pünköskor. Akik gyorsan igyekeztek szabadságra menni, megkérdezték tőlünk, hogy mit ünneplünk ez ünnepen. És bizony-bizony nagyon sokan voltak, akik azt sem tudták, hogy mit válaszoljanak. Az igazán fontos csak a vakáció volt. Nos, ha nagyon röviden és tömören kell összefoglalni a pünkösd ünnepét, testvéreim, akkor itt és most csak ennyit mondanám a kezdetén. Pünkösd ünnepe alkalmával Isten bizonyította számunkra, hogy nem hagyta magára ezt a világot a Jézus mennybe menetele után sem. Annak idején karácsonykor ez volt az örömüzenet, velünk az Isten. Pünkösd ünnepe alkalmával másképp kell fogalmaznunk. Bennünk van az Isten. Velünk van, nem hagyott magunkra, továbbra is munkálkodik Istenben a világban, és munkálkodik a mi emberi lelkünkben. A most felolvasott igerészlet, ami Pál apostol Korintus beliekhez írt második levelének az 5. fejezetéből való, az 5. versből, el kell ismernünk, hogy egy kiragadott igerészlet. De egyértelműen arról beszél, és arról szól, hogy mit jelent számunkra a Szentlélek kitöltetése. Az első nagyon fontos gondolat, amire oda kell figyelnünk a felolvasott igerészletben, az, hogy Isten adta az ő lelkét nekünk. Ez általános ígéret, már pünkösd előtt az Ószövetségben megígérte Isten, kitöltöm az én lelkemet minden testre. És ezt nekünk nem úgy kell érteni, testvéreim, hogy beteljesedett az Isten ígérete Jeruzsálembe 2000 esztendővel ezelőtt, és akkor Isten az ő lelkét valóban kitöltötte minden ott lévő emberre. Értsük jól, testvéreim, Isten az övéinek, mindnyájunknak, minden időben adja az ő lelkének erejét. A felolvasott igerészletben azt olvassuk Pál apostol a korintusiakat, a gyülekezetet szólítja meg, és múlt időben fogalmazva azt mondja, Isten adta nekünk az ő lelkét. Tehát úgy beszél erről az eseményről, mint amin már túl vannak a korintusiak. A korintusiak közül minden bizonnyal nem volt mindenki ott Jeruzsálemben, amikor az Istennek szent lelke kitöltetett. A korintusi gyülekezet nagy része ráadásul pogányokból tevődik össze. Ők nem mentek fel Jeruzsálembe ünnepelni. És mégis azt mondja nekik az apostol, hogy adta nektek Isten az ő lelkét. Ezt azért fontos hangsúlyossá tenni, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy

Isten szent lelki, akkor adja, amikor mi bizonyítunk valamit, amikor megérdemeljük azt. Kapjuk az Isten szent lelki, olyan egyesek, ha hitre jutottunk. Kapjuk az Isten szent lelki, ha megfelelően élünk, és betartjuk az Isten parancsolatait. Kapjuk az Isten szent lelki, ha megérdemeljük azt. És ez, testvéreim, nem így van. A keresztény gyülekezet minden tagja úgy tekinthet a Szentlélek kitöltetésének eseményére, mint aminek ő maga is részese. Isten nekünk is adja az ő lelkének elejét. A Szentlélek az a csodálatos élettér, amelyben megszületik az Istenfélő ember. Feltevődik számunkra a kérdés, hogy ha nekünk is adta, és mi is beszélhetünk múlt időben az Isten szent lelkének adományáról, akkor mikor kapjuk a szent lelket? A Biblia nagyon változatosan beszél erről. A keresztség szereztetési igényénél azt olvassuk, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetében. És egyértelműen Jézus Krisztus a maga búcsú beszédében arról szól, hogy az ő elmenetele után az Isten az ő szent lelkét kitölti, és a Szentlélek által, a Szentlélek Isten révén van minden napon a világ végezetében az ő. Aztán a Biblia nagyon sok igéből azt is tudjuk, hogy a hit az nem a mi lelkünk termése. Nem arról van szó, hogy mi megfeszítjük magunkat, kipréseljük magunkból. Mi akarunk hinni, és akkor hinni fogunk. A Biblia tanítása szerint a hit az Isten szent lelkének munkája. Bennünk. És olyan csodája az Istennek az, hogy hallgathatjuk az Istennek igéjét, és lehetünk annak megtartói is. De megint mondanunk kell, hogy a Biblia tanítása szerint ez nem a mi erőfeszítésünk eredménye, hanem az Isten szent lelkének a munkája bennünk. Az Isten szent lelke hozza létre azt az életteret, amelyben folyamatosan munkálkodik bennünk, annak érdekében, hogy mi hitre jussunk, hogy mi Istenfélő életet éljünk, annak érdekében, hogy hitünkben meg ne gyengüljünk, hogy el ne vesszünk, és örök életünk legyen. Azt mondhatnám tehát, ha valaki feltenné a kérdést, vettetek-e szent lelket, a keresztény gyülekezet tagjai, az Isten egyházának népe bátran mondhatja, igenis vettünk. Vettünk, mert akik megkereszteltettek, akik bizonyságot tettek az ő hitükről, akik úrvacsorával élnek, akik hallgatják az Isten igéjét, azok biztosak lehetnek abban, hogy az Isten szent lelke munkálkodik bennük. Kapták az Istennek lelkét. Na persze, fel lehetne tenni erre a bizonyosságra a kérdést. Honnan tudjuk mi ezt? És itt ismételten álljunk meg, testvéreim, ennél a kérdésnél, mert nagyon sokan
tudják, hogy az Isten szent lelkének az adománya valami különleges jelben mutatkozik meg. Aki kapta az Istennek szent lelkét, annak kellene éreznie valamit. Vagy legalább, hogy töltse be az ő lelkét valamilyen végtelen boldogság. Vagy oldódjanak meg az ő életkérdései. Valamit kéne érezni, valamilyen jelből kellene tapasztalni azt, hogy adta az Isten az ő szent lelkét nekünk. És megint azt kell mondanom, testvéreim, hogy ez nem így van. Tisztázzuk a helyzetet. Miért adja Isten az ő lelkét? És a felolvasott igerészletben az apostol azt mondja, hogy felkészített Isten lelke minket. Felkészítésre adja. Egy különleges szakkifejezéssel találkozunk itt a Bibliában, amit érdemes egy kicsit elemezni, mert a lényeg van elrejtve benne. A felkészítés igazából azt jelenti, hogy előkészítés, megmunkálás, benne van az aranyműves munkájának képe, aki megdolgozza, megmunkálja az aranyat. Isten azért adja az ő lelkének erejét, hogy megmunkáljon bennünket. És ez a megmunkálás, ez egyáltalán nem biztos, hogy valami nagy boldogságot jelent számunkra. Lehet, hogy keserves tusakodást jelent. És ez a megmunkálás távolról sem biztos, hogy olyan nagy békességet fog hozni a mi lelkünkbe. Lehet, hogy harcot és háborút. A mi óemberünk folyamatosan harcolni fog a kialakuló új emberrel. Isten az ő lelkének erejét azért adja, hogy bennünk az új ember, az Isten szerinti új ember kialakuljon. És ezt Isten a maga lelkének erejével megmunkálással végzi. És ez sokszor fájdalmat, ez sokszor keserűséget, harcot, békétlenséget, tusakodást jelent. Legalábbis ezzel kezdődik. Az új ember mindig visszahúzna, az új kialakuló ember pedig elmenne. És ahol megjelenik az Istennek lelke, ott harcol a lélekben. És háborúság és békétlenség. A régi és az új között. És Isten olykor, testvéreim, úgy, ahogy az aranyműves végzi, begyújtja a nagy kemencét, és elkezdi hevíteni az ércet. És az ő célja az, hogy tiszta aranyat kapjon. Hogy elváljon a tiszta a tisztátalantól. Aztán veszi az ő kalapácsát, és elkezdi kalapálni a fémet, üti és veri, nyújtja, alakítja, hogy ékszert készítsen belőle. Úgy, ahogy van, ami lelkünk nem alkalmas az Isten ajándékainak az átvételére. És Isten adja az ő lelkét, hogy bennünket felkészítsen, átalakítson, megváltoztasson, és méltóvá tegyen az ő ajándékaira. És ötször megint kérdezünk, mire készít fel bennünket az Isten?
Testvéreim, nagyon röviden és tömören válaszol erre a felolvasott ige. Ennyit mond erre. Aki minket erre felkészített. Mi az az erre? Sokszor bánjuk, hogy ilyen tömören fogalmaz az apostol, de segítségünkre siet a felolvasott ige részlet környezete. Az előző versben éppen arról olvashatunk, hogy Isten munkálkodik bennünk annak érdekében, hogy ami halandó, az elnyelje az élet. Ehhez az élet szóhoz kapcsolódik a felolvasott alapigény erre szava. Visszamutat az életre. Mire akar felkészíteni bennünket az Isten? Az életre. És hogyha egy kicsit még távolabbra tekintünk a fejezet elejére, nem kell nagyot ugranunk, csupán az első versre, ott egyértelművé válik számunkra a Pál apostol gondolatmenete. Mert mi tudjuk, mondja, hogyha egy földi sátorházunk elmúl, van népünk nem kézzel csinál, örökké való házunk a mennyben. Arról van tehát szó, hogy Isten elkészített számunkra egy mennyei hajlékot. Itt ebben a testben sátorozunk, és a sátor egy idéglenes állapot, törékeny test, amit előbb-utóbb levetkezünk és elhagyunk, de Isten elkészítette nekünk a mennyei hajlékot. Így mondanám, az örök életet. Ahogy a János evangéliumában mondja, az én atyámnak házában sok lakóhely van, és ha nem lett volna, megmondtam volna nektek. Előre megyek és helyet készítek nétek. Nekünk le van foglalva az örök élet. Helyünk van az atyai házban, de nem vagyunk méltóak rá. És mit csinál az Isten? Kezelésben lesz. Elkezd alakítani, formálni, munkálni bennünket. Mert azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Minden ember az örök életre eljusson. Azt akarja, hogy senki el ne vesszen. Isten az ő lelkének erejét azért adja nekünk, hogy alakítson, formáljon, mássá tegyen, méltóvá tegyen arra, hogy az ő országát, az örök életet megkaphassuk. Olyan kifejezően mondja a negyedik fejezet, ami pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, minden mértéket felülmúló nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Az Isten szent lelkének munkája lehet, hogy könnyű és rövid ideig tartó szenvedés, tusakodást, gyötrelmet hoz nekünk. De Isten azért munkálkodik, hogy valami igen-igen nagy, valami elképzelhetetlen nagy ajándéknak részesei tegyen, hogy méltóvá tegyen az ő ajándékainak átvételére. Olyan sokszor kérdezik emberek, miért büntet engem az Isten? Ezt érdemeltem. Mivel vívtam ki az ő haragját? Miért hozta ezt rejánk? És keressük a választ, és nem találjuk. Pedig világos és egyértelmű, aki belekerült a lélek életterébe, azt az Isten munkálja, alakítja, formálja, úgy alakítja az életét, hogy hatással lehessen rá.
van alkalmatlan az Isten országának örülése. És sokszor megvilágosodik előttünk a szenvedésnek, a gyötrelemnek, az élet sokféle tervének értelme és célja. A Szentlélek nem azért adatik testvéreim, hogy valami jó érzést töltse a mi lelkünket. A Szentlélek nem azért adatik, hogy mi boldogságban éljünk. És a Szentlélek nem azért adatik, hogy megoldódjanak maguktól a mi gondjaink, nyomorúságaink, hanem azért adatik, hogy az örök életet megkapassuk, hogy munkáljon bennünket. Kicsi, könnyű szenvedés, igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. És végül testvéreim, érdemes odafigyelni ebben a rövid kiragadt igerészletben arra a megállapításra is, hogy a lelket zálog gyanánt adja az Isten. Zálog. Ismerős reménységem szerint a kifejezés. Ilyesmit jelent, hogy foglaló, előleg biztosíték. Érdekes módon a görög nyelvben a zálog az jegyűt jelent. Amikor a vőlegény eljegyzi a mennyasszonyát, akkor egy biztosítékot ad neki. Egy olyan jelet, ami túlmutat önmagán, és jelez valamit. Jelzi, hogy az ígéretek egész biztosan be fognak teljesedni. Jelzi, hogy mindaz a szép, kedves szó és beszéd, ami az udvarlás idején elhangzott, annak biztos alapja van. Az be fog teljesedni, meg fog valósulni, kiteljesedik majd az esküvő. A jegyűrű azt is jelzi, hogy a vőlegény ígérete, miszerint feleségül veszi az illető hölgyet, az valóságos és igaz. És ugyanígy, amikor azt mondja itt az apostol, hogy az Isten szent lelke a zálog, akkor ezt úgy kell értenünk, hogy az Isten szent lelke a biztosíték arra nézve, hogy mi nem fogunk elkárhozni. A biztosíték arra nézve, hogy az Isten ígéretei be fognak teljesedni. Az Isten szent lelke a zálog, a biztosíték arra, hogy mi az örök élet várományosai vagyunk, hogy lefoglaltatott számunkra a hely. Mert az Istennek szava nem tér vissza dolga végezetlenül, és az Istennek lelke nem azért adatik, hogy véghez ne vinné az Istennek tervét és akaratát. A Szentlélek Úristen munkálkodik bennünk, és amennyire valóságos az ő jelenléte, amennyire valóságos az ő munkálkodása, olyan valóságos a mennyei öröm és a mennyei élet. Isten az ő lelkének erejét adja, zálogul és biztosít. Olyan jó volna, testvéreim, ha komolyan vennék. Mi nem azért ünnepeljük pünkösd ünnepét, mert 2000 esztendővel ezelőtt valami különleges dolog,
volt a szél, de semmi sem mozdította a fák levelét. Nem lipperedte a ruhákat. Mintha valami tűz melegítene, de sehol sem látszik a tűz, csak a melege, a nyelve érzékelhető. Nem azért, mert valami furcsaság történt, amire emberek is vonogatták a vállukat, hogy mi akar ez lenni, és mit akar ez jelenteni. Hanem azért ünnepeljük pünkösdöt, mert hiszük és valljuk, hogy nem csak akkor töltetett ki az Istennek lelke, hanem Isten adja nekünk is. Igen, adta már. Ha Isten népének tagjai vagyunk, és onnan magunkat ki nem vonjuk, ha megkereszteltek, ha bizonyságot tettünk a hitünkről, ha járunk Isten hajlékában és hallgatjuk az ő szavát, ha az ő népének tagjai akarunk maradni, akkor értsük jól, a Szentlélek közösségében vagyunk. És ez nem azért adatik, hogy jól érezzük magunkat, hanem azért adatik, hogy munkáljon minket. És lehet, hogy ez sokszor fájdalmas, keserves, sokszor harcot és háborút jelent önmagunkkal szemben. Az Isten lelkével hadakozni nem lehet. Az Isten lelke előbb vagy utóbb meg fog bennünket győzni arról, hogy az Isten szava igaz, és készít bennünket arra, hogy megkapjuk és átvehessük a fiúságot, az örökséget, hogy megkaphassuk a mennyei hajlékot, amelyben Jézus Krisztus lefoglalta a helyét számára. Kérjük az Istennek lelkét, munkálkodjon bennünk. Jövel, teremtő Szentlélek, töltsd be a mi szívünket, alakíts, formálj, tégy készé a te ajándékaid átvételére. Ámen. Énekeljük testvéreim válaszként Istenünk ének meghallgatására az előbb énekelt 250. énekünk 4. versszakát. A 250. énekünk 4. versszakát énekeljük, Isten élő lelke jöjj, győzedelmet adj.

megköszönni, hogy Jézus Krisztus mennybe menetele után sem hagytál magunkra bennünket. Köszönjük, hogy nem onnan a messzi távolból szemléled a mi keservünket, vívódásunkat, kínlódásunkat, de igenis elküldted a te lelkednek erejét, és mindenki, aki megkereszteltetett, aki bizonyságot tett hitéről, aki keresi a te veled való kapcsolatot, aki hiszte benned, az a Szentlélek közegében él. Köszönjük, Urunk, hogy jelen vagy, továbbra is jelen vagy, bennünk vagy, munkálkodsz a mi lelkünkben. Köszönjük, hogy nem hagytad magára az embert, de belenyúlsz a lelkébe, úgy alakítod életének folyását, úgy hozod az eseményeket, hogy azok mind-mind alakítanak, formálnak, mássá tesznek bennünket. Úgy, ahogy a jó földműves megmunkálja a földet, Urunk, a te lelkednek ereje által munkálkozunk. Bocsáss meg nekünk, ami úgy gondoltuk, hogy a te lelkedet mi használjuk, a mi javunkra. Azért, hogy boldogabbak legyünk, hogy kiegyensúlyozottabbak, hogy megoldódjanak az élet nagy gondjai számunkra. Bocsásd meg, ha csalódtunk, mert ezek nem oldódnak meg egyik percről a másikra. De közben másokká leszünk, alkalmasokká, a te célodnak megfelelőkké. Kérünk, Urunk, tégy bennünket olyanokká, hogy az örök életet, a te nagy ajándékodat megkaphassuk és örökölhessük. És köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy zálogunak hagytad számunkra a lelket, és biztosítéknak hagytad, világossá és egyértelművé teszi számunkra, amilyen egyértelműen munkálkoz bennünk, olyan biztos a te ígéretednek beteljesülése. Kérünk, Urunk, árasz reánk a te lelkedet, alakíts formáj, témássá minket. Szülessen meg az új ember, és a te lelkednek ereje által növekedjen és gazdagodjon te belévetett hitbe, te hozzád való ragaszkodásban. Áld meg és szenteld meg együttlétünket, közösségünket, ünneplésünket. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, hallgass meg imádságunkat. Szenteld meg életünket. Jézus Krisztusért. Amen. Elcsendesedve.

testvéreim az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örök.

áldását a hívek áldozatét szeretetére ajánlom. Adakozzanak a hívek, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Hirdetem testvéreim, hogy amint megemlékezett az Úr Szent Asztala pünkösd ünnepe alkalmából megterül számukra, akik magukat illetőképpen elkészítették, áldás és ének után maradjanak a templomban. Egyúttal szeretném mindazoknak megköszönni, akik a pünkösdi úrvacsora megterítése érdekében adományokkal járultak hozzá az Isten tiszteletünkhöz. Hirdetem továbbá, hogy megérkezett gyülekezetünkben az ünnepi legátus Vajda István Gellér 6 éves teológiai hallgató személyében. Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy adományaikkal segítsék az ő tanulását, és külön perselyre helyezzék a legátusnak szánt adományokat. Hirdetem, hogy az elmúlt héten szombaton esküvőre került sor Jakab Róbert és Lax Ildikó házasság kötésére kértük Istennek áldását. Az Úr legyen házasságokkal. Hirdetem, hogy a nőszövetség szervezésében kirándulásra kerül sor Nagyenyedre és Toroszkóra július 25-én szombaton. Jelentkezni a jövő vasárnapig lehet az irodában. Tehát Nagyenyedre és Toroszkóra lesz a kirándulás, és a jövő vasárnapig lehet jelentkezni a lelkész irodában. Hirdetem azt is, hogy gyülekezeti gyermek táborra kerül sor június 22 és 26 között a helyszín Tordató. Jelentkezni lehet a vallástanárnál, vagy a lelkész irodában. Hirdetem azt is, hogy a templom javítására az elmúlt hónapokban 911 lej gyújt össze, melyet ismételten testvéreinknek megköszönünk. Gondoljuk arra, amit az igehirdetésben hallottunk, és énekeljük a 253. énekünknek az első, második és harmadik verszakát. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magos mennyből fénylő világ.

legyen és maradjon mindjárt. Amen. Testvéreim, urasztalához készülve a gyülekezet a 264. éneket énekelje, a 264. énekünket, annak első és második verszakát, lelkem siet hozzám menni, ám már gyengem.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe. Brüsszel 6 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. Buza Jánó a településekre bejáró medvékről azt mondta, az egyetlen megoldás a közvetlen beavatkozás, vagyis a lelövésük. Idén is keresik a kincses város kiválóságait. Az előrejelzések szerint ma napos meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Egyelőre ismeretlen okból lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett ma délelőtt. A pilóta katapultált, életben van. Magyar Péter magyar miniszterelnök azt közölte Facebook oldalán, hogy az előzetes jelentés alapján személyi sérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája katapultált és mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet. Hozzátette, a rendelkezésre álló információk szerint senki nem sérült meg, a baleset kivizsgálása folyamatban van. Hozzátette, a vezérkari főnökkel a helyszínre indul, hogy pontos tájékoztatást tudjanak adni a történtekről. A lezuhant Gripen pilótájának állapota stabil, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. A pilótát megfigyelés céljából mentőhelikopterrel szállítják kórházba. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. Az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak, közölte ma a brüsszeli testület. Az Ukrajna függetlenségének napján bejelentett támogatás az Európai Bizottság közlése szerint az ország védelme és az orosz támadásokkal szembeni ellenálló képességének növelése melletti uniós elkötelezettségét erősíti meg. A 6,1 milliárd eurós összeg a 90 milliárd eurós Ukrajna támogatási hitel részét képezi. A bizottság szerint a védelmi képességek megerősítését különösen sürgetővé teszik az egyre intenzívebb orosz balisztikus rakéta és dróntámadások. Júliusban 376 rakéta csapást hajtottak végre Ukrajna ellen, tették hozzá. Diana Buza Jánó ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint a településekre behatoló veszélyes medvék esetében az egyetlen megoldás a közvetlen beavatkozás, vagyis a lelövésük. A tárcavezető a TVR Infónak nyilatkozva beszélt a medvekérdésről. Emlékeztetett, a polgármestereknek már van lehetőségük közvetlenül beavatkozni azon medvék esetében, amelyek behatolnak a település területére és veszélyt jelentenek a közösségekre. Már nincs szükség arra a fokozatos beavatkozásra, amely a korábbi jogszabályokban feltétel volt. A település területére behatoló medvék esetében nem tehetünk mást, mert veszélyesek. El kell ismernünk, hogy ezek általában habituált medvék, akikben már nincs meg a természetes félelem az emberektől, és veszélyt jelentenek a közösségekre. Idézte Buza Jánó nyilatkozatát a News.ro hírügynökség. A Kolozs-megyi Ifjúsági Fórum, a KIFOR, idén ismét 6 kategóriában keresi Kolozsvár kiválóságait, akik tehetségükkel, szakmai tudásukkal, példamutatásukkal valódi értéket teremtenek. A jelöléseket szeptember 7-e és 26-a között várják. A kolozsvári Magyar Napokon közelebbről is megismerhette a közönség a kincses város kiválóságai tavalyi díjazottjait, akik munkájukról, inspiráló történeteikről és mindennapi motivációikról meséltek. Az ifjúsági udvarban tartott beszélgetésen a Kolozs-megyei Ifjúsági Fórum bejelentette, idén is várják a jelöléseket 6 kategóriában. Olyan emberek jelölhetők, akik kedvességükkel, tehetségükkel vagy szakmai tudásukkal értéket teremtenek, inspirálnak, és egy élhetőbb, színesebb várost építenek mindannyiunk számára, anélkül, hogy reflektorfényt keresnének. Tájékoztatnak közleményükben a pályázat kiírói. Sport, oktatás, művészet, szolgáltatás, vállalkozó, illetve az élet és biztonság kategóriában lehet jelölni a város kiválóságait. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre tiszta égboltra kell számítani. A csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Isten mondja, de mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. Ézsaiás próféta könyve 48. részének 6. verse.

0: Amikor a halottak feltámadásáról hallottak az athéniak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Cselekedetek könyve, 17. részének 32. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózón állék zenével. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Márk evangélium a 4. fejezetének a 35-től 41-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Molnár Virág, a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer példázatok, igaz történetek, biblia igazságok megvilágítására című könyvből, Távol a szakadéktól című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

éppen. Ugyanazon a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk Jézus: menjünk át a túlsó partra. Ők pedig otthagyva a sokaságot csatlakoztak hozzá, mint hogy ő már a hajóban volt, de más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Jézus pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor tanítványai felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Amen. Kedves testvérek, gyerekkorom egyik legkellemetlenebb emléke az, amikor elvesztem Pesten a metró aluljáróban. Ez úgy történt, hogy a nagymamám fogta a kezemet, de valahogy elsodródtam mellőle a tömegben, és amikor bezáródtak az ajtók, akkor mama már ott volt a szerelvényen, én pedig egyedül maradtam a peronon. Az elveszettségnek és a magamra hagyatottságnak a szörnyű érzése évekig kísértett, miközben nem is értettem, hogy hogyan is veszhettem el. A nagymamámmal többször felelevenítettük az eseményeket, újra és újra végig gondolva, hogy miként ment végbe ez az eseménysor. Egy későbbi beszélgetés közben jöttem rá, hogy azért maradtam egyedül a peronon, mert amikor megszólalt a metróban a hang, hogy kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak, én ilyettemben elengedtem a nagymamám kezét. Bőven lett volna időm beszállni, de a tolongó tömeg annyira elvonta a figyelmemet a céltól, a beszállásról, hogy egyszerűen elszakadtam attól a személytől, aki vigyázott rám. Pontosabban úgy történt, hogy kirántottam a kezemet, ilyettemben az ő kezéből. És lényegében ez történt Jézus tanítványaival is, amikor szélvihar támadt és a hullámok már becsaptak a hajóba, és ők megijedtek. Ott volt Jézus, a szemükkel is látták, hogy ott alszik, de a félelmeik felülkerekedtek a hitükön. Ezért volt részükről a felkiáltás: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Miről árulkodott ez a mondat? Arról, amit én is tettem. Kirántották a kezüket annak a kezéből, aki akkor is vigyázott rájuk, akkor is tartotta őket, amikor ők a szélre és a hullámokra figyeltek, és csak azt látták, hogy Jézus testileg alszik. Jézus kérdése rávilágította tanítványok problémájának a gyökerére, amikor megkérdezte tőlük: miért féltek ennyire? Miért nem hisztek? Miért gondoljátok, hogy nem segítek? Miért gondolták? Tegyük most fel úgy a kérdést, hogy mi miért gondoljuk ezt. A mi gondolatainkon is sokszor átfut a különböző nehézségek közepette, hogy nem figyel ránk az Úr. De miért gondoljuk ezt? Mert kivesszük a kezünket az ő kezéből, aki pedig elengedi a biztonságot, a védelmet, a megváltást jelentő isteni kezet, az ne csodálkozzon, ha elveszettnek érzi magát. Annak, hogy ez ne így legyen, egyetlen ellenszere van, mégpedig az, ha szorosan fogjuk az Úr kezét. Nem az ijegységünk tárgyára figyelünk, hanem arra az Úrra, aki értünk, miattunk és helyettünk, még a halál felett is győzelmet aratott, hogy bűnbocsánatunk és örök életünk legyen. Amen.

A Márk evangélium a 4. fejezetének 35-től 41-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk az elmúlt percekben Isten igéje, Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsházai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből, Távol a szakadéktól című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

0: távol a szakadéktól. Te pedig, Isten embere, került ezeket. Pál apostol Timoteushoz írt első levele, 6. részének 11. verse. A régi időkben, amikor még nem volt vasút, autó és repülőgép, lóval és kocsival közlekedtek az emberek. Ebben az időben keresett egy uraság megbízható és szakavatott kocsist. Egyre másra jelentkeztek a tapasztalt kocsisok, akik jó bizonyítványt tudtak felmutatni. Mindegyik meg akarta kapni ezt a kiemelkedő állást ebben az úriházban, és nem egy közülük dicsekedett is azzal, hogy milyen jól és biztosan tud hajtani. Végül mindegyiküknek feltették ugyanazt a kérdést, amitől függött, hogy alkalmazzák-e őket vagy sem. Bár mindegyik kocsis dicsekedett kocsihajtási tudományával, egyiküket sem alkalmazták. Az uraság azt kérdezte tőlük, hogy milyen közel tudnak elhajtani egy szakadék mellett. Mindegyik azt mondta, hogy ő olyan ügyes és annyira szilárdan és biztosan kézben tartja a lovakat, hogy a lehető legközelebb el tud hajtani a szakadék mellett. Sőt, egyikük úgy vélte, hogy akár fél méterrel a szakadék mellett is el tud hajtani. De egyiküket sem vették fel, bár mindegyikük nagyon alapos ember volt, akik tudtak bánni a lovakkal, és a kocsit húzó lovakat biztosan tudták kantáron vezetni. Azután mégiscsak nagyon gyorsan megoldódott a talány, amikor az utolsó jelentkező kocsist azonnal és örömmel alkalmazták. Amikor tőle megkérdezte az uraság, hogy milyen közel tudna elhajtani egy szakadék mellett, egészen felháborodottan mondta: egy szakadékhoz közel kell elhajtanom? De hát miért? Ez túlságosan veszélyes. Nem, soha. Egyáltalán nem hajtok közel egy szakadékhoz, ez nálam szóba sem jöhet. Minden szakadéktól a lehető legtávolabb hajtok el, a lehető legtávolabb. Önre van szükségünk. Ön a megfelelő ember számunkra, azonnal alkalmazzuk, mondták az úriház lakói. Nem akarunk balesetet szenvedni, mi is szeretjük és értékesnek tartjuk az életünket, hiszen nem akarjuk árván itthagyni gyermekeinket ebben a világban. Isten hozta nálunk. Ettől az embertől valami nagyon fontos dolgot tanulhatunk. Ha már a földi életben is úgy van, hogy a lehető legtávolabb maradunk egy szakadéktól, mennyivel inkább meg kellene szívlelnünk ezt a hitéletben, és a lehető legtávolabb maradnunk a bűn szakadékától. A bűnnel nem lehet játszani. Már a példabeszédek 14. részének 34. versében ezt olvassuk. A bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek. És ez mindig és mindenütt így van. A bűnnek csak egyetlen célja van, hogy bennünket elpusztítson és a halálba rántson. Mert a bűn hatása mindig az Istentől való elszakadás és az ember önrombolása. A bűn az ördöghöz köt, és rabszolgává teszi az embert. Hosszú távon megátalkodottsághoz és megkeményedéshez vezet. A bűneset borzalmas következménye mutatja, milyen veszélyes túlságosan közel menni a szakadékhoz. Isten világosan eltiltotta az embert, az intés egyértelmű volt. Az emberek azonban bementek a veszélyes területre, ott sétálgattak a kísértés területén, és bűnbe estek. Az emberiség a mai napig szenved ettől a szakadékba zuhanástól. Kezdetben a bűn behízelgően jön, és mindent olyan ártalmatlannak és jelentéktelennek állít be. A hívő ember nem akar vétkezni, de ha hagyja magát elcsábítani, kísértésbe és bűnbe esik. Ha nem veszi komolyan a bűnt, és nem bánja meg azonnal, és nem tisztítja meg magát, megkeményedik. A világ iránti szereted gyakran viszi tévútra Isten gyermekeit. Nem akarnak ugyan durván vétkezni, de úgy vélik, mindenről tudniuk kell, mindenütt ott kell lenniük, és mindenhez hozzá kell szólniuk. Ezért is gondolja sok hívő, hogy feltétlenül kell otthon televíziójának lennie. Közben egyáltalán nem veszik észre, hogyan lesznek tisztátalanná és szennyezik be önmagukat, hogyan lesznek langyossá, lustává és imádság nélkülivé. Országunkban vagy 50 tévécsatornát lehet fogni, amelyek évről évre egyre bűnösebbek és utálatosabbak lesznek. Egyre jobban dicsőítik a paráznaságot és a mesztelenséget, az erőszakot és a gyilkosságot. A lehető legtávolabb kellene maradnunk a bűnnek ettől a szakadékától, és egyáltalán nem kellene eltűrnünk a televíziót a házban. A régi korban élő kocsis alapelvét egészen újonnan meg kellene szívlelnünk. Minél távolabb a szakadéktól.
1: Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből, Távol a szakadéktól című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

Vanitatum vanitas. Itt az írás, forgassátok érettésszel józanon, s benne feltalálhatjátok, mit tanít bölcs Salamon. Miképp szélese világon minden épül hitványságon, nyár és harmat, tél és hó, mind csak hiába való. Földünk egy kis hangyafészek, egy perc hozta tűnemény, a villám és dörgő vészek csak mély dongás, s bolygó fény. A történet röpülése csak egy sóhajtás lengése, pára minden pompas ég, egy ezred, egy buborék. Sándor csillogó pályája, nyúlvadászat, őszfutás, etelet dúló csordája, patkánycsoport, foltdarázs, Mátyás dicső csatázási, Napóleon hódítási, s waterlói diadal, mind csak kakas viadal. A virtus nagy tűneményi gőz, mit hagymáz lehele, a kebelláng érzeményi vértolulás kínjele, a vég, melyet Szokrátére, Kátónak kihulló vére, s Zrínyi Miklós szentpora, egy bohóság láncsora. És ti, bölcsek, mit hozátok, ami volna szép s jeles? Mámor bírta koponyátok, Plátós, Arisztotelesz. Bölcselkedő oktalanság, rendbefűzött tudatlanság, kártyavárs, légállítvány, mindenféle tudomány. Demosztén dörgő nyelvével, szitkozódó halkufár, Xenofon mézbeszédével, rokka közt mesére vár, Pindár égi szárnyalása, forró hideg dadogása, s Fídiász, amit farag, berovátkolt kődarab. Mi az élet tűzfolyása, hulló szikra melege, a szenvedelmek zúgása, lepke szárny fergetege. Kezdet és vég egymást éri, és az élet hűvezéri, hit s remény a szűk pályán. Tarka párák s szivárvány, holdvilág csak boldogságunk, füst a balsors, mely elszáll, gyertyaláng egész világunk, egy fúvallat a halál. Vársz hírt s halhatatlanságot, illat az, mely tölt virágot, és a rózsát, ha elhull, még egy perccel éli túl. Hát ne gondolj e világgal. Bölcs az, mindent ki megvet, sorssal, virtussal, nagysággal, tudományt, hírt s életet. Légy, mint szikla, rendületlen, tompa, nyúgott, érezetlen, s kedvemel vagy bútemet, szépnek, s rútnak, huny szemet. Mert mozogjon, avagy álljon e parányi föld veled, lengjen fényben, vagy homályon hold és nap fejünk felett, bármi nőszínben jelentse jöttét a vándor szerencse, sem nem rossz az, sem nem jó, mind csak hiába való.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Tobozok. Csahos, a kiskutya, a kutyaolban heverészett, és azt figyelte, hogyan játszik Zselé, a kecskegida, és Döfölő, a kisborjú. Azt játszották, hogy nekifutásból fejjel nekiszaladtak a fenyőfának, és jó erősen meglökték. A rázkódástól pedig lehullottak a tobozok. Aki többet vert le, az győzött. Nem nézhette ezt tovább Csahos. Kimászott a kutya ólból, és oda ballagott a cimborákhoz. Én is szeretnék veletek játszani, megengeditek? Már hogy ne engednénk meg, mondta Döfölő. Semmi kifogásunk, hagyta helyben Zselé. A kecskegida a következő nekifutásra 5 tobozt vert le. A kisborjú 10-et. Megindult a kiskutya is, és nekifutásból fejjel a fenyőfának rontott. Akkorát koppant a fatörzsén a feje, hogy még a szeme is szikrázott. Júúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú kérdezte a barátaitól. Mondjátok, mi nőtt itt a fejemen? Zseli megvizsgálta. Jaj, azt meg teljesen elfelejtettük, hogy neked nincs szarvad. Döfölő megnyalta Csahos fejebúbját, és így szólt. Hát valami olyasmi nőtt a fejeden, mint egy toboz. Igaz, hogy csak egy darab, de ez a te saját.

dobozod. Igaz, hogy én 10-et vertem le, de az a fenyőfáról jött. Különben is az egész katona dolog. Emiatt igazán ne bósulj.

A gólya sokkal okosabb az embernél, mert nem csak a vízben, meg a földön jár, de repülni is tud. Nem hiába hitett el mindenkivel, hogy ő hozza a kisbabát.

meg Rügyfaló, majd káposzta föltek, rettegett káposztási a lépeget. Hatodik Bokrász, s hetedik Tilosi, róla mekegik, hogy

Tamásszal vagy csak egyedül, sokszor órákra odaül, becserkészi a fél határt, csinálva egyre kárra kárt, még most sem fér a bőriben, nemhogy menne a többivel. Ő is méltóság teljesen, szeme ott jár az ághegyen, kilép a sorból, untalan, két lábra áll és boldogan, elkap egy-egy levelet, rügyet, hajtást vagy ághegyet.

szikrát lobban, tángot háj, csiribiri csiribiri fülkatlan, szárnyatlan száj sült kappan, csiribiri csiribiri lágypaplan, ágyat forró lázad van, csiribiri csiribiri zapszalma,

0: Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, lerepül a haragosi dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, belefut a retyelutya dindon diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyelutya dindon diridongó. Harapuca három alatt megnyílott a kutyatár, sípadobbal megnyitott a kutyafülű aladár.
1: Kutyatár,
0: kutyatár,
2: kutyafülű aladár.
1: Kutyatár,
0: kutyatár,
2: kutyafülű aladár.
0: 20 forintért tarka kutya, 10ért fehér kutya jár. Törzsbe bökve 5 forintért kapható a kutya már.
1: Kutyatár,
0: kutyatár,
2: kutyafülű aladár.
1: Kutyatár,
0: kutyatár,
2: kutyafülű aladár. Rád ala ülük vagyunk,
0: rád legyük,
1: rád legyük,
2: rád ala ülük vagyunk,
0: rád legyük,
1: rád legyük,
0: rám adjuk, ha ott apak legyni, rögtön kezdve, mert zsöt rájadjuk, néhe frezítetjük.

Anyák napján szóljon a dal, s legyen bennünk hála, mert anyuka nélkül nem jöhettünk volna e szép világra.

0: Láttam két figyfirittyet.
1: Kaptam egy szép kutykuruttyot. Figyel szálltak a palattyok.
0: Figyelveztek a firittyek.
1: Úgy megdöllött a kuruty is.

0: palattyot.
1: Láttam két figyfirittyet.
0: Kaptam egy szép kocsgurutyot. Figy, elszálltak a palattyok.
1: Figy, elvesztek a firittyek.
0: Kocs meglögött a kurutyis.

Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!

Köszönjük szépen! Bár eldöntöttük, hogy ezt a dalt nem fogjuk egyetlen egy lemezünkbe se felrakni. Most mégis se fönt lesz.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a rend.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.